valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egy

0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
0: bízom benned,
6: szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa fűzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Oltsd szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Áján, amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áradj szeretet lángod kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörgy érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki

0: ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk.

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bízalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy várjunk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat a nagyváradi stúdióból. Július hónapban elhangzott öregkor bölcsessége műsoraimban az emberi élet egyik értékéről, a test egészségéről beszéltem. A hosszú élet titka nem csak abban rejlik, hogy egészségesen táplálkozunk, eleget mozgunk, mellőzzük a dohányzást. Az egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán.

Mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Ének bevezető dallama 7 éve jelzi az Öregkor bölcsessége műsorom kezdetét. Fülbe mászó a dallama, de sokszor elgondolkoztam a lelkünket felemelő szövegén. Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk. Járjuk életünk rövid vándorútját, de nem mindegy, hogyan és kivel. Istennel vagy nélküle. Sík Sándor Hosszú élet című versét meghallgatva megtudjuk, mi a hosszú életnek a titka. Hallgassák meg szeretettel. Most, hogy már 70-es éveimet töltöm, megérem, amit sose hittem, hogy hosszú életű lettem a földön. Hiszem az igét kopott Bibliámnak. Azért van ez, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A hosszú életet Isten nevében hát csak megértem. De lesz-e benne köszönet? De van-e benne érdem? A hosszú életből talán elég is lenne ennyi. Aki szeret annak, akit szeret, szeretne már utána menni. Menni, de oda menni, ahová mennek mind, akik szeretnek. Engedj még egy-két esztendőt, Uram, az égi és a földi szeretetnek.

Kedves idős testvéreim, Sík Sándor verséből kicseng két sora, hogy hosszú életű lettem a földön, hiszem az igét, kopott Bibliámnak, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A Szentírást, a Bibliát a könyvek könyvének is szokták nevezni. Az újszövetségi Szentírásban mindent megtalálunk ahhoz, hogy rövid földi életünket úgy éljük meg, hogy végcélunkat, az örök boldogságot elnyerhessük. A Szentírás naponta olvasása csodákra képes, mert a négy evangélium főszereplője maga az Isten, Fia, aki azért lett emberé, hogy életével és tanításaival megtanítson minket az Istennek tetsző, helyes életmódra. A keresztény embernek elengedhetetlen a Szentírás olvasása, hisz akár hányszor olvassuk, mindig újabb tanításra figyelhetünk fel, és ezáltal kerülhetünk mind közelebb Istenhez. Sík Sándor Hosszú élet című verse még megtanít bennünket arra, hogy szükségünk van apáink és anyáink hit tapasztalatára. Köszönet és hála mindazokért, akik előttünk éltek, akik életükkel tanúságot tettek a hitről. Így lett a hit, ami a generációk öröksége.

Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Legyünk örvendező keresztények! Ezt kívánja tőlünk az Isten! Jézus még szenvedése előestéjén halála küszöbén is hangoztatta, hogy a keresztény életnek örvendezőnek kell lennie. Olvassuk Szent János evangéliuma 15. fejezet, 9-től 11-ig a verseiben. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Szent Pál is újra meg újra mondja, hogy a keresztény hit az örömhírről szóló örvendetes üzenet. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 4. versében olvashatjuk. Örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örvendjetek. Kedves Mária Rádió hallgatóknak, az elkövetkezendő percekben röviden bemutatnám Mácz István Örülj velem című könyvét. Az olvasók kérésére a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában immáron 10. kiadásban látott napvilágot egy igazi, örömre buzdító könyv. Hallgassák a részletet szeretettel. Az ember örömre született. Erről beszél minden mosoly, minden kacagás, minden nevetés. Az örömre szükségünk van, mert kioldhatatlan ösztönnel egész életünkben a boldogságot keressük. A boldogság pedig örömünkbe lép be életünkben. Amint az életünk egészét, a pillanatok, a percek töredékében éljük meg, hasonlóképpen az egész boldogság egyszerre nem birtokolható, csak örömben élhető át. A boldogságot mindig holnapra várjuk, majd holnap utánra, és így mondhatjuk tovább. Közben most élünk, most érzünk, most kell örülni, hogy emberi legyen az életünk. A mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm is. Olyan egyszerű ez, mint amikor azt mondják, egyél, igyál, tornázz, hogy egészséges légy. Ennyire egyszerű és ennyire fontos. Hányszor hallod a rádióban, televízióban, hogy többet mozogj, lélegezzél mélyen? De élni csak örömben érdemes, és csak örömben szeretheted az életet. Naponta 1000 öröm lesz rád. Csak észrevedd, érezd, engedd magadba az apró örömöket is, és örülj. És így lesz örömöd teljes. Mácz István Örülj velem című könyvében hangsúlyozta, amint felolvastam, a mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm. És mi az öröm? A Szentlélek gyümölcse. Általa elérkeztünk egész életünk, az értékes élet, majd az öregkorunk legfőbb lélektani tartó oszlopához, a mosolyhoz, a nevetéshez és a humorhoz.

A mosoly ingyen van. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy mosolyogni fölösleges, pláne az utcán, hiszen a mosolyt ma kétféleképpen értelmezik. Vagy bolondnak néznek, vagy mögöttes szándékot sejtenek. Ha azonban a mosoly szívből jön, és csak annyi a célunk vele, hogy a többiek is észrevegyék a világ szép oldalát, akkor igenis érdemes még a tömött buszon is rámosolyogni embertársainkra. Bár nem mindenki viszonozza ezt a gesztust, azért észrevehetjük, hogy néhányan megkönnyebbülnek, mint amikor a sötétségben hirtelen meglátják a villanykapcsolót. Hogyan tudunk szívből mosolyogni valakire? Segíthet, ha előtte saját magunk is észrevesszük a környezetünkben található szép és jó dolgokat. Egy éppen kinyílt virágot, vagy ha az utcán járva elkapunk a többi járókelőtől egy-egy kedves gesztust, amely által erősödhet bennünk az az érzés, hogy jó emberek között lenni. Egy mosoly nem kerül semmibe, és nagyot visz véghez. Gazdaggá teszi azt, aki kapja, és aki adja, nem lesz szegényebb. Csak egy pillanatig tart, de az emléke olykor örökké él. Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, hogy ne tudná adni. A barátság érezhető jele, a mosoly nyugalmat ad a fáradt embernek, bátorságot önt a csüggedőbe. Ha valamikor találkozol valakivel, aki nem adja meg neked a megérdemelt mosolyt, légy nagy lelkű, és ajándékozd meg te őt a mosolyoddal. Mert hidd el, senkinek sincs akkora szüksége egy mosolyra, mint aki nem tud mosolyogni másra. A mosoly és a nevetés ragadós, sokkal jobb, mint az ásítás. Ha egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön valaki egyszer csak elkezd nevetni, akkor előbb-utóbb utastársai is csatlakoznak majd, még ok sem kell a nevetés elkezdésére.

Egy kiadós nevetés hatékonyabb stresszoldó, kiválóan egyensúlyban tartja a test és a lélek harmóniáját. Ennél fogva jótékonyan hat a fizikai egészségre is. Míg a mosoly feltételezi a mi belső boldogságunkat, a haotázáshoz lehetünk akármilyen feszültek vagy lehangoltak, elegendő, ha elkezd valaki mellettünk nevetni. Sőt, valószínűleg a feszült emberek fogékonyabbak a harsány kacagásra, épp a bennük felhalmozódott stresszt miatt. Azonban nem kell féltenünk, feltétlenül túlhajszoltnak lennünk, hogy egy jót nevessünk. Nagyobb városokban rendszeresen szerveznek úgynevezett hahota klubokat, ahol jó társaságban kacaghatunk önfeledten, emellett a klubvezetője általában gondoskodik humorérzékünk fejlesztéséről is. És végezetül a vidám életszemlélet. Noha a kutatók szerint a nevetést csak az esetek 15-20%-ában előzi meg valami humoros dolog, az, hogy mi igazán mulatságos, az az egyéntől is függ. Derűsebb életünk lehet például attól, ha saját hibáinkon, botlásainkon is tudunk nevetni, vagy ha kínos pillanatainkat némi humorral, vagy éppen iróniával fűszerezve tudjuk elmesélni. Bár a hibák miatt sokan inkább szégyenkeznek. A fenti hozzáállás tanulható és javasolt is. Hiszen sokszor akár az egészségünk javulását is elősegítheti egy jó ízű kacagás.

0: Kedves hallgatók, a műsoridő oly gyorsan lejár. Befejezésül megemlíteném a szenté avatott 23. János Pál pápát, aki minden nap a reggeli imájában egy szikrányi humorért könyörgött magának. Hogy nem hiába? Arról a közkézen forgó kötetnyi anekdóta gyűjtemények tanúskodnak. Személyével kapcsolatban. A műsorom bevezetőjében mondtam egy mondatot. Egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán. Most hallgassák meg útravalóul, Szent 23. János pápa gondolataiként elterjedt 10 törvény a lelki nyugalom eléréséhez, mely forrásanyag a Szociális Testvérek Katolikus Lelkiségi Lapjában, a Lélekszavában jelent meg. Hallgassák meg!
1: Ma megkísérlem átélni a napot úgy, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem minden problémáját. Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre, senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak, csak magamat. Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem. Nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra. Amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. Ma elvégzem a napi jó tettet, és senkinek sem dicsekszem vele. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, s ha gondolatban sértődöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre. Ma újra részletes programot állítok össze, talán nem is mindig ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. 2 rossztól tartózkodom, a hajszától és a határozatlanságtól. Szilárdan hiszek abban, akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban. És végezetül ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban. Amen.

0: Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönnek a kedves hallgatóktól, Fazekas Ilona önkéntes, a műsor szerkesztője,
1: és Majoros Attila,
0: technikus, zenei szerkesztője a műsoromnak, segítőm versek, szövegek elmondásában. Most hallgassanak meg egy szép zenét!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Köszöntünk, Urunk Jézus Krisztus! Köszöntünk az oltári szentség hófehér színében! Légy áldott, Urunk! Légy áldott, és fogadd el imádásunkat! Köszönjük, Urunk, az egyházunkat! Hiszen részeseimé váltunk ennek az egyháznak, Urunk, és itt a Te színed előtt, keretek között, biztonságban álltadunk, és magasztalhatunk Téged. Köszönjük, hogy velünk maradtál! És köszönjük, hogy úgy alapítottad ezt az egyházat, hogy pokolkapui nem vesznek erőt rajta. De köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy vezetőket áldottál meg, hivatásokat alapítottál. És köszönjük, Urunk, hogy lehet pápánk, ezért kérünk, Urunk, áld meg Leó pápánkat. De áld meg, Urunk, az egyházi vezetőket, bármilyen szinten is lennének. Vatikán államnak különböző szintű vezetőit, a plébániáknak a vezetőit, a püspöki vezetőket, Urunk. Ezért kérünk, Urunk, minden érsekért, kérünk, Urunk, minden plébánosért, és mindazokért, akik bármilyen szinten, bármilyen formában vezető pozíciókat áldottál meg ebben az egyházban. Áldott légy, Urunk, hiszen tudjuk, hogy a Te szent lelked tartja össze, és a Te lelked vezetésében lehetünk, Urunk, részesei a Te misztikus testednek. Hála neked, Urunk, hiszen a Te szándékod az, hogy mindazt, amit tesznek, azt a lélek vezetésében, egységben az Atya dicsőségére tegyék. És kérünk, Urunk, áldjál meg új hivatásokat, hiszen oly nagy szükség van arra, hogy mindazokat a szentségeket, amelyeket Te alapítottál, és amelyeket csak az egyházban tudunk részesülni bennük, azokat legyen mindig, aki kiszolgáltatja. Légy áldott, Urunk, mindezekért a kegyelmekért, most és mindörökké. Amen.

Áldott Jézus Krisztus, ujjongó és hálaadó szívvel térdelek előtted, és tisztelettel, szeretettel hozom szent színed elé a családokat. Uram, te a jókedvű adakozót szereted, és fogadd el felajánlásainkat, amelyet családtagjainkért teszünk. És hálatelt szívvel gondolok, Uram, a Biblia legunalmasabb részeire, amely családfákat sorol fel. És köszönöm, Uram, hogy a te megtestesülésed családba történt. És köszönöm, Uram, és hálás vagyok, hogy felvállaltad azokat, akik előtted jártak. És hálát adok, Uram, hogy mi is felvállalhatjuk családtagjainkat, olyanok, amilyenek. Mert a te családfádban is voltak, Uram, akik elfordultak tőled. Voltak, Uram, olyanok, akik gyilkosok, házasságtörők, szentségtörők, bálványimádók voltak. Uram, a mi családjainkban is vannak ilyenek, de dicsőítem a te bölcsességet, hogy férfinek és nőnek teremtetted az embert, és hálát adok, Uram, hogy családokba állítottál, ahogy bőséges tér van arra, hogy a te evangéliumodat megéljük, hogy megtanulunk szeretni, megtanulunk megbocsátani, megtanulunk hűségesek maradni. Hát ezeket a mennyei kegyelmeket kérem, Uram, családjaink számára, és adj bölcsességet, hogy tudjuk, hogy a férfi az férfi, a nő az nő, a gyerek, az idős szülő, és mindeniknek megvan a maga helye a családban. Dicsőség és hála legyen neked ezért, Uram, és hálát adok minden szentségi házasságért, amelyet a te dicsőségedre köttetnek. Áld meg őket, Uram, de hozom előd azokat is, akik párkapcsolatban élnek, akik nem mernek igen mondani egymásnak, akik nem szeretnek elköteleződni, mert nem bíznak magukban. Uram Jézus, világosíts meg őket, hogy nem magukba kell bízzanak, hanem te benned, mert te vagy az, aki a családokat összetartod, ha rád figyelnek, ha veled és a te igéid szerint élnek. Uram, hozom eléd a csonka családokat, akik annyira megterheltek és nehézségekkel küzdenek. Légy irgalmas fölöttük, és különösen a gyermekek fölött, Uram, akik sebzettek és a szülők terheit hordozzák. Áldott légy, Uram, minden keresztény családér, és minden családér, hogy téged dicsőíthetünk, dicsérhetünk és szolgálhatunk neked a családokban. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy Te hallod a hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitod a szívünket a Te jelenlétedre. Köszönjük, hogy igent adtál a szívünkben erre a mai alkalomra, erre a mai hálaadó találkozóra. Köszönjük, Urunk, hogy elődbe hozhatjuk minden jelenlevővel és minden hallgatóval a testi és a lelki betegeket. Én, Uram, hálát adok neked minden egyes gyógyulásomért és szabadulásomért, amit a Te jelenlétedben, a Te kegyelmedből megtapasztalhattam az eltelt évek során. Köszönöm, Uram, hogy a Te irgalmad és a Te szereteted oly sokszor megnyilvánult az én életemben is, de minden jelenlevő és hallgató életében is. Köszönjük, hogy Te kiárasztod a Te szent lelked gyógyító erejét és kegyelmét minden hozzád jutni vágyó szívébe, lelkébe, minden gyógyulni vágyó szívébe, lelkébe, minden jelenlevőbe is hallgatóra, hogy kiárasztod a Te szent lelked erejét. És egy szív, egy lélekkel hálát adunk, Urunk, közösségünkben minden egyes gyógyulásért, amit az eltelt 31 évben megtapasztalhattak és megtapasztalhattunk a Te kegyelmedből. És köszönjük, hogy a Te mennyei irgalmadba ajánlhatjuk azokat is, akik ismernek Téged, de elzárják a szívüket tőled, akik nem tőled kérik és várják gyógyulásukat és szabadulásukat, habár megtapasztalhatták, hogy az orvostudomány az nem mindig és minden esetben ad gyógyulást az ők testi-lelki bajukra. Köszönjük, Urunk, hogy Te kiárasztod a Te mennyei irgalmadat ezen betegekre is. Amen.

eléd lépek, élő Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adjak neked, hogy áldjalak, magasztaljalak és dicsőítjelek. Hála neked, Uram, hogy az élet a lélekben ima csoportban felkészítetted az én lelkemet.

hogy én is tanulhattam tőlük szeretetet, elfogadást, türelmet. Hála neked, Úr Jézus Krisztus! Hála neked ezekért az emberekért, akik olyan különlegesek, és nagyon szereted őket, és adtál melléjük gondoskodó szülőket, embereket, akik nap mint nap, 24 órában gondoskodjanak róluk. Hála neked, Úr Jézus, hogy te adsz erőt, türelmet, szeretetet ezeknek az embereknek. Hála neked, Úr Jézus, hogy egész életük folyamán gondoskodsz a sérültekről, gondoskodsz, hogy mindig legyenek mellettük emberek, akik szeretik őket, akik a te szereteteddel és békéddel, a te végtelen írgalmaddal, meg írgalmaddal megáldva, ott vannak mellettük, hála neked, Uram, és dicsőség mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Uram Jézusom, nagy hála van a szívemben. Azért, hogy minket megváltottál, hogy véredet ontottad a mi szabadságunkért. Köszönöm, Jézusom, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig és mindenkor gondunkat viseled. Nem róvod fel a mi bűneinket. Hála van a mi szívünkben, Uram, hogy minden kérésünket meghallgatod. Egyengeted a mi útjainkat. Nagy hála van a szívemben, Uram, a fiatalokért, akiknek az útját egyengedted és egyengeted. Azoknak a fiataloknak, akik nagyon mélyről jönnek. Nagyon sok megpróbáltatásban, nehézségben volt részük. Elhanyagolták őket, szüleik, a környezetük. Talán alkohol vagy drogok fogságába is kerültek. De neked gondod volt, hogy ki

Emeld ezekből a rabságukból és fogságukból. Hálát adunk, Urunk, minden egyes szabadulásért és gyógyulásért a fiatalok körében, és nem csak. Hála van, Uram, a szívünkben, hogy a mai fiatalok is igenis akarnak hozzád tartozni, nagyon sokan. Hála van a szívünkben, Uram, hogy megérinted az ő szívüket is, hogy nem hagyod elveszni, bármennyire is dübörög a világ körülöttük. Mégis sokan vannak, akik vágynak utánad, mert te vágyat öntöttél az ő szívükbe. Köszönöm, Uram, minden olyan fiatalt, amelyiknek igaz hitet adtál, vágyat a szívébe, hogy téged kövessen. Köszönök minden papi és szerzeti hivatást, ahol a fiatalok száma bár fogyatkozik, de még mindig vannak. És hiszem, Uram, és köszönöm, hogy megáldod az ő szívüket, lelküket, hogy kitartsanak melletted. Köszönjük, Urunk, hogy nem engeded el a kezüket. Köszönjük, Urunk, hogy így sok fiatal vesz minket körül, és látogatja az ima közösségünket, találkozóinkat, és hirdett téged, és megvalt téged az emberek között. Hála és dicsőség mindezekért neked, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi egyházunk közösségének a királya, aki előtt meghajlik minden tért. Köszönöm, hogy a mi közösségünk tagjainak térdjei is meghajolnak előtted ebben az ünnepi órában. Amikor megköszönjük, hogy közösséget alkottál a te nagy közösségedben, közösségeden belül. Köszönjük, hogy munkatársaidé választottál. Köszönjük, hogy tanítványaidé választottál, formáltál, és igazítasz nap, mint nap. Köszönöm, hogy közösségünket szent lelked irányítja és vezesse. Vezeti nap, mint nap, és fogja a világ végezetéig. Hiszen te mondottad, hogy veletek maradok minden nap a világ végezetéig, és elküldöm számotokra a szent lelket, az igazság lelkét, amely elvezet benneteket a teljes igazság megismerésére és megélésére. Köszönöm, hogy te alapítottad meg, te formáltad az első apostoli közösséget, a papságot, és te formálod és alakítod az újabb és újabb közösségeket, ahol veled találkozhatunk, ahol veled együtt lehetünk, ahol téged imádhatunk. Köszönöm, hogy te vezetsz nap mint nap a te tanításoddal, a te szent lelkeddel. Te tartasz meg, Istenem, ebben a közösségben, ebben az egyházi közösségben, a szeretett közösségben, ebben a szent közösségben, amelyben te vagy jelen, nap mint nap. Köszönjük, hogy megáldod közösségeinket. Megáldod a legnagyobb közösséget, az egyházi közösséget, a világ egyház közösségét. Hogy mindig az apostolok tanítását és közösségét hirdessék és éljék meg, hogy minden alkalommal a kenyértörésnek részesei legyünk, kenyértörésben részt vegyünk, Istene, és a te imádásodban minden alkalmat kihasználjunk, hogy téged imádjunk közösen, együtt, szeretetben a te dicséretedre és imádásodra. Amen.

Áldott légy Jézusom, te legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel borulunk le elődbe, és megköszönjük, Uram, hogy te feltámadtál, élő Jézus vagy. Te vagy az, aki megújítod a mi szívünket, megújítod a mi lelkünket. Köszönöm, drága Jézusom, ezt a közösséget. Köszönöm ezt a 31 esztendőt, amit cselekedtél ebben a közösségben, hogy sok testvérnek megújítottad az életét, átformáltál bennünket, és elvezettél arra az útra, amelyen járnunk kell, az igazság útjára. Jézusom, köszönöm, hogy új élettel ajándékoztál meg. Új életet adtál, új életet kaptunk te általad és te benned. Megmutattad, hogy mennyire fontos számunkra a megújulás, a megtérés, a hozzád közeledés, hogy elszakadjunk azoktól a gyengeségektől, azoktól a kötözöttségektől, amelyek elszakítottak tőled. És ezért van most hála az én szívemben, mindazért, amit cselekedtél bennem, bennünk és általunk, testvéreink életében. Megmutattad, Jézusom, hogy valóban élő Isten vagy. Megmutattad, hogy jelenléted által hányszor és hányszor neved megdicsült testvéreink életében, és az én életemben is. Ezért áldalak és magasztalak, Uram. Áldom a te drága hatalmas nevedet, mert nagy a te neved, hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki új életet adsz. Minden napjainkban megújítod a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy téged tükrözzünk, hogy téged tudjunk kivinni a világban. Ha sok ember általunk megtapasztalja a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Elődbe hozom, drága Jézusom, az egész emberiséget, a maga sokszínűségével, a különböző vallásaival. Köszönöm neked, drága megváltóm, hogy te nem vagy személyválogató, és neked kedves az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönöm, drága Jézusom, hogy te mindannyiunkért jöttél a földre, mindannyiunkért haltál meg, támadtál fel és küldted el a szent lelkedet, hogy azok, akik benned hiszünk, szabadok legyünk, és megváltottak a te véred által. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, Atyám, ezt a nagy irgalmadat. Kérlek, Atyám, add, hogy az egész világon az emberek olyan szeretettel öleljék át, segítsék, bátorítsák, karolják fel az elesettet, a rászorulót, mint itt, ebben a mi kis közösségünkben, az élet a lélekben, ima csoportban. Köszönöm, Atyám, hogy engem is befogadtak. Köszönöm, Atyám, hogy általuk te szóltál hozzám, és nem vesztem el. Áldott legyen a te szent neved. Segíts Istenünk, drága Jézusom, hogy úgy éljünk, ahogy te tanítottál, hogy meglássuk a mellettünk élő embert, a szenvedőt, a segítségre szorulót, az elesettet, és segítsük őt felállni, és hozzád jönni, Jézusom, úgy, mint az irgalmas samaritánus tette, és ne kerüljük őt el különbözőségre, vagy más felekezetre hivatkozva, drága Jézusom. Add, hogy úgy éljünk, hogy azok, akik nem hisznek benned, vagy tőled már eltávolodtak, vágyat érezzenek a szívükbe, és hozzád forduljanak, téged keressenek, és az imádás bármilyen formájában téged magasztaljanak, áldjanak és dicsőítsenek. Ó, hatalmas, erős Isten, kérlek téged ebben, segíts meg minket. Amen.

Uram Jézus Krisztus, én is csatlakozom testvéreimhez. Én is a hálámat fejezem ki ezért a közösségért, az elmúlt 31 évért. Te mondtad, Jézusom, a Jákob kútjánál a szamariai asszonynak, hogy helyesen az atyát csak igazságban és lélekben lehet imádni. Köszönöm, Uram, hogy közösségünk törekszik, hogy a te lelked vezetése alatt imádjuk az atyát, hogy életünket nap mint nap a te lelkedtől vezetve éljük meg. Köszönöm, Uram, a 31 év alatt a több mint 120 szemináriumot. Köszönöm azokat, Uram, akik a szemináriumokon még mélyebben megismertek téged. Köszönöm a megtéréseket, a gyógyulásukat, a testi és lelki szabadulásukat és gyógyulásukat. És köszönöm, Uram, mindazokat, akik példát adtak, akik befogadták a szent lelkedet. Én nagyon hálás vagyok, Uram, hiszen amíg a közösségbe nem kerültem, csak néha-néha emlegettem a szent lélek jelenlétét, de csak hírből hallottam. És köszönöm, hogy általad megismerhettem, hogy élő valóság. Uram, én megköszönöm, hogy még mélyebben kiárasztod a te lelkedet a közösségünk minden tagjára, mind a 40 közösségre, minden csoportvezetőre, közösségvezetőre, szolgálóra, mindazokra, Uram, akik most jöttek először és csatlakoztak hozzánk, és hálát adnak velünk. De Uram, én már most megköszönöm, hogy te teszel bennünket hiteles tanúságtevőiddé, hogy az egész világ megismerjen téged és a te szent lelked erejét, hogy a te lelked erejéből mindnyájan dicsőítsük az atyát. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, válasszák társukról a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál.

0: Elérettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szentatya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá Ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szent Atya a Porciunkulai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szent Atya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divatnyomult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni, és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leó pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más, mutatott rá 14. Leó. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leó pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás, a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leó leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leó pápa. 14. Leó válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnifikát szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseménye volt a Szentmise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
3: Urun színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma. Örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük. Szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt, és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mint ha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félelmet, hogy feloldjuk a kételyeket.
4: Jézus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
3: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elvezessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk, és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahol az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
4: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita. aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
3: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érints meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
4: Ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
3: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad. Zárta homíliáját Leó pápa az Assisi angyalos boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
5: Amen.

a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. A mai reggelen is hálát adva kezdjük ezt a napot. Köszönjük meg a Jóistennek azt, hogy felébredhettünk, hogy vigyázott ránk az éjszaka, és hogy ma ismét hozzáfordulhatunk. Arra hívom Önöket, hogy ebben az imában köszönjük meg a Jóistennek a szeretetét, az, hogy mindig velünk van és vigyáz ránk. Imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriztető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csönnyében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világotra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze, minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesz szeblőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus azt mondta a tanítványainak: ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Jézus senkit sem kényszerít az ő követésére. A tanítványság mindenkinek a saját döntése. Viszont aki Krisztust akarja követni, annak vállalnia kell azt az utat is, amelyet a Mester bejárt. Ennek pedig része az önmegtagadás. Nyilván ez nem az önutálatot vagy a személyiségünk elnyomását jelenti. Arról szól, hogy nem az önzésünk, a bűnös vágyaink, a kényelmünk vagy a saját akaratunk lesz az életünk legfőbb irányítója. Ehelyett elköteleződünk arra, hogy Isten akaratát keressük, és készek vagyunk újra és újra kimondani: Uram, ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. És nem csak kérjük ezt, hanem eszerint is élünk. Engedjük, hogy ez határozza meg a döntéseinket. Csak így leszünk képesek arra, hogy a szeretetet és a megbocsátást válasszuk a harag és a bosszú helyett. Mint hogy arra is, hogy nemet mondjunk mindenre, ami nem becsületes, ami tisztességtelen, és ezért nem kedves az Úr előtt. Ha valaki utánam akar jönni, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. A kereszt elsősorban azokat a kihívásokat, szenvedéseket jelenti, amelyek Krisztus követésének a velejárói. A keresztény életben bőven akadnak olyan helyzetek, amikor az Úrhoz való hűséges ragaszkodás miatt mások elutasítanak, kigúnyolnak, átnéznek rajtunk. Igazából ilyenkor derül ki, hogy mennyire gondoltuk komolyan az Úrral való járást. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét én értem, megtalálja azt. Ígéri Jézus. Ez bátorítson ma téged arra, hogy újra teljes szívedből igent mondj rá, és így megnyert az igazi életet.

Most ti, akik távol voltatok, Krisztus Jézusban közel kerültetek Krisztus vére árán. Ő, ami békességünk, a kettőt egyé forrasztotta, a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte, a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában egyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel, kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megszüntette.

0: Krisztus Urunk a Szent Lélek által vére ontásával feláldozta magát az Atyának, hogy megtisztítsa lelki ismeretünket a holt cselekedetektől. Imádjuk őt és valljuk meg őszinte szívvel, a te akaratodban van a békességünk, Urunk. Jóságodnak köszönjük a mai nap kezdetét, segíts, hogy új életet kezdjünk.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Te alkottál mindent, és gondot viselsz mindenre. Add, hogy a teremtett dolgokban mindenkor meglássuk a te kezed alkotásait.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Véreddel szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy parancsaidat teljesítve hűek maradjunk hozzá.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Amikor a kereszten fügtél vér és víz ömlött oldalad sebéből, vérednek üdvösséges patakjával mosd le bűneinket, és örvendeztesd meg népedet.
1: A te akaratodban van.

0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy a tiszteletedre most elvégzett dicséretet egykor mindörökre tovább énekelhessük szentjeiddel. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Nem attól keresztény valaki, hogy annak nevezik. A tettei teszik kereszténnyé, mondta Szent Ágoston.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk.
0: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, mielőtt meghallgatnánk a nap evangéliumát, melyet rádiónk műsorigazgatója Karácsony Tibor atya fog felolvasni és elmélkedni, engedjék meg, hogy röviden ismertessük a ma délelőtti műsort. A reggeli ébresztőnk közel 8 óráig tart a szokott módon, hagyományos módon. 8 óra előtt néhány perccel az igézőt hallják, majd Nagyváradról közvetítünk Szentmisét a Szent József templomból.
0: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, 10 órától katekézis Tibor atyával. 10 óra 30 perctől pedig Szövetség az életért Bőjte Csaba atya műsora következik.
1: 11 órától alfától omegáig dr. Horváth Endre műsorát hallják, déli 12 órától imára hívjuk önöket, az Urangyala imára és a Zsolozsmából a napközi imaórára. Szentségimádás lesz 12:45-től, melyet Nagyváradról fogunk közvetíteni, mivel első péntek, így 13 órától ima szándékokat fogadunk, és majd a Mária Rádió magyar családjával elimádkozzuk a rózsafűzért is. Majd hallhatnak egy újabb műsorismertetőt. Mi megköszönjük, hogy ma reggel is minket választottak, hogy velünk és értünk imádkoznak, és hívjuk önöket, most hallgassuk meg együtt a nap örömhírét.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony, mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Korunk egyik leggyakrabban hallott mondata így hangzik: valósítsd meg önmagadat. Jézus pedig ma egészen más mond. Azt mondja, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Első hallásra ez nagyon keménynek tűnik, mintha Jézus azt kérné, hogy mondjunk le minden örömről. Pedig nem ezt mondja, ő nem az élet ellen beszél, hanem az önzés ellen. Nem az örömöt akarja elvenni, hanem a valódi örömhöz akar elvezetni. Mit jelent megtagadni önmagunkat? Sokan félreértik ezt a mondatot. Az önmegtagadás nem azt jelenti, hogy gyűlöljük magunkat, nem azt jelenti, hogy értéktelennek tartjuk magunkat, hanem azt, hogy nem az én akaratom lesz az utolsó szó, hanem Isten akarata. Jézus maga mutatta meg ezt a Getsemáni kertben. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Az önmegtagadás tehát nem önpusztítás, hanem bizalom. Amikor Jézus keresztről beszél, a tanítványok megdöbbennek. A kereszt akkoriban a legszégyenletesebb kivégzési eszköz volt. Ma sokan kis aranykeresztet viselnek a nyakukban. Elfelejtik, milyen megrázó jel volt ez, és mégis Isten éppen ezt a szégyenfát változtatta az élet vahájává. A kereszt nem azért értékes, mert fáj, hanem mert Krisztus szeretete ragyog rajta. A mi keresztjeink betegség, családi gondok, hűség, a hivatásban megbocsátás csak akkor válnak üdvösségünk útjává, ha Krisztussal együtt hordozzuk őket. Egy ember egyszer panaszkodott Istennek: Uram, túl nehéz a keresztem. Álmában egy nagy terembe került, ahol megszámlálhatatlan kereszt sorakozott. Az angyal azt mondja: válasz magadnak másikat. Sorra próbálta a kereszteket, az egyik túl hosszú volt, a másik túl nehéz. A harmadik felsértette a vállát, végül talált egyet, amely éppen illet rá. Örömmel mondta: ezt szeretném. Az angyal elmosolyodott: ez az a kereszt, amelyet eddig is hordoztál. Isten nem véletlenül engedi meg életünk keresztjeit. Ő jobban ismer bennünket, mint mi önmagunkat. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Tehát Jézus is itt egy látszalagos ellentmondást mond. Aki pedig elveszíti, értem, az megtalálja. Tehát ez a búzaszem törvénye. A búzaszem csak akkor hoz termést, ha elhal. A gyertya csak akkor világít, ha ég. A szeretet csak akkor lesz termékeny, ha önmagát ajándékozza. Aki görcsösen ragaszkodik önmagához, végül magányos marad. Aki képes odaadni önmagát, gazdagabb lesz. A kereszt az nem egy végállomás. Az evangélium végén Jézus már a dicsőségéről beszél. A keresztről szóló tanítás után rögtön megjelenik a feltámadás fénye, és ez nagyon fontos. A keresztény ember soha nem marad a nagypénteknél. Minden kereszt mögött ott van Húsvét, minden könyv mögött ott a vigasztalás, minden hűség mögött ott az örök élet. Ezért tudtak a szentek örömmel élni, még a szenvedések között is. Nem azért, mert szerették a fájdalmat, hanem mert ismerték annak a célját. Egyszer egy utazó három kőfaragót látott dolgozni, megkérdezte az elsőt: mit csinálsz? Köveket faragok. A másodikat: én pénzt keresek. A harmadik mosolyogva ezt mondta: én katedrálist építek. Tehát mindhárman ugyanazt a munkát végezték, de csak az egyik látta az értelmét, és így van a keresztünkkel is. Ha csak a terhet látjuk, összeroppanunk. Ha azonban Krisztus szemével nézzük, felismerjük, hogy Isten ezen keresztül építi bennünk az új embert. Jézus ma nem könnyű életet ígér, hanem beteljesedett életet. nem azt mondja, keres keresztet, hanem amikor eljön a kereszt, ne menekülj előlem, hanem fogd meg a kezemet. Mert aki Krisztussal hordozza a keresztjét, az egyszer vele együtt részesül az örök dicsőségben is. Hát kérjük a kegyelmet, hogy amikor életünk nehéz órái elérkeznek, ne csak a kereszt súlyát érezzük, hanem azt a kezet is, amely velünk együtt hordozza. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, s közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a hírekkel jelentkezünk.

0: Ima a hivatásokért.
1: Urunk Jézus, legfőbb pap és egyetemes pásztora a lelkeknek, Te magad tanítottál rá bennünket, hogy imádkozzunk. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket, és ébresz fel sok áldozatos lelket, hogy a Te példádon föllelkesülve és a Te kegyelmettől támogatva a Te igazi és egyetlen papságodat szolgálják és folytassák. Kérünk Téged, hogy sokan tudjanak és akarjanak válaszolni a Te jóságos sugallataidra, válasszák a tökéletes életet, s ezáltal élvezzék különleges gondoskodásodat és gyöngéd szeretetedet. Bárcsak soha se hiányoznék a földön szeretetednek tanúja, aki éjjel-nappal Téged képvisel az árvák bölcsője, a betegek ágya mellett, aki ott áll az elhagyott öregek és gyengék oldalán. Úristen, öntsd a Szentlélek által sok önzetlen lélekbe izzó és örök szeretetedet, és édesanyádnak, Máriának hatalmas közbenjárása által szítsd fel és őrizd meg bennünk az irántad való szeretet égő tüzét az Atyának és Szentléleknek dicsőségére, aki veled él és uralkodik mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. augusztus 7-én a Sepsi Szent Györgyi stúdió mikrofonjánál Pál Jutka és Görkinyi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 10 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán Maros-Ludason az Andrássy telepi Boldog Gizella kápolnában tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat. Szent László falfestmény töredéke az agyagfalvi templomban. Egy átfogó felújítás után elkészült az agyagfalvi református templom, melyet tegnap tekintettek meg a munkálatukat támogató közéleti személyiségek. A restaurálás következtében a falakon láthatóvá tették a korabeli falfestményeket, egy apostolt, egy Szent László kép töredékét, valamint Krisztus szenvedés történetének három jelenetét, az utolsó vacsorát, a Gecemáni kertet, és Jézus levételét a keresztről. A munkálatok során egy kis kiállító termet is berendeztek, ahol egyebek mellett a régi cserepeket, sírköveket, illetve a megtalált csontokat is meg lehet tekinteni, és több nyelven lehet tájékoztatást kapni a templom történetéről. A történelmi, lelki és turisztikai szempontból is jelentős beruházás nem csak a helyi gyülekezetnek, hanem a teljes erdélyi közösség számára is fontos megvalósítás. A templom felavatására augusztus 23-án kerül sor, számolt be erről a székelyhon.ro hírportál. Assisi Szent Ferenc erekjéje Aradon.
1: A 2026-os Assisi Szent Ferenc különleges év alkalmából, amelyet a Szent Mennyei születésének 800. évfordulójára hirdettek meg, ma reggel Assisi Szent Ferenc erekjéit Aradra, az Arad belvárosi páduai Szent Antal templomba viszik, amelyet a minorita szerzetesek gondoznak. A programban szerepel Szent Ferenc erekjéjének fogadása és imádságok a Szent tiszteletére, látogatási és imaidő, rózsafűzér, valamint délután 6 órától szentmise, melynek főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök lesz. Szent Domokos és Szent Dónát búcsuk.
0: A gyulafehérvári főegyház megyében Szent Domonkos áldozópap emléknapján augusztus 8-án, vagyis holnap tartják a Csíkszentdomokosi templom búcsúját. Az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Tamás József nyugalmazott segédpüspök délelőtt 11 órakor kezdődik. A Szatmári egyházmegyében a Szent Dónát búcsukat augusztus 9-én ünneplik. Erdődhegyen az úgynevezett Kopaszhegy tetején épült kápolna búcsúja vasárnap délelőtt 12 órakor kezdődik. Szent beszédet mond az idén ezüst miséjét ünneplő, főtisztelendő Veres Attila, a felsőbányai Nagy Boldogasszony templom plébánusa. A túrterebesi Kishegyen található kápolna búcsúját szintén vasárnap tartják meg 12 órai kezdettel, ahol főtisztelendő Perez Gutierrez Pablo túrterebesi plébános prédikál. Szent István napok Nagybányán.
1: Augusztus 13-a és 20-a között a Nagybányai Szent Háromság plébánia ünnepre hívja a nagybányaiakat és minden érdeklődőt. Egy hetes rendezvénysorozattal fejezik ki tiszteletüket államalapító Szent Királyuk iránt. Lesznek irodalmi estek, zongora és szakszafon hangversenyek, jazzkoncert, orgona és hegedű koncert, gálaest, szabadtéri szentségimádás és búcsús szentmise. A rendezvénysorozat egyik kimagasló eseménye a budapesti Hot Jazz Band fellépése lesz augusztus 18-án a Filia Oázis galéria vendéglőben. Szülők iskolája, családtábor.
2: Szeretettel hívják a családokat, házaspárokat a Szülők iskolája családtáborba, melyet a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda szervez Szeltersfürdőn, a Szent Gellért Alapítvány vendégházában, augusztus 13-a és 16-a között. Idei téma: erőforrásunk a keresség. Ezen belül hogyan táplálja a házasságunkat és családi életünket a kerességi kegyelem. Délelőttönként a szülők programjával párhuzamosan a gyerekeket, kamaszokat, korosztályos programok várják, délutánonként, esténként pedig családi programok lesznek. Kirándulás, csürkaland, tábortűz, színes este. További részletes információk és bejelentkezési lehetőség a család.ro oldalon. XV. Mártonáron konferencia és Mártonáron 130 zarándoknap.
1: Csíkszentdomokoson a Mártonáron zarándok központban szervezik meg idén is a Mártonáron konferenciát augusztus 28-án. Az egésznapos rendezvényen különleges előadásokkal várják az érdeklődőket. Másnap augusztus 29-én tiszteletre méltó Mártonáron püspök születésének 130. évfordulóján zarándoknapot szerveznek, melyre várják a különböző zarándok csoportok jelentkezését. A program délelőtt 10 órától ünnepi szentmisével kezdődik, melyet rádiónk élőadásban közvetít. Ezt követően lesz még előadás, csoportos tárlatvezetés a Mártonáron múzeumban és a plébánia templomban, filmvetítés, fotó és székelyruha kiállítás. A rendezvény egy zenés verses emlékestel zárul. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

0: Híreink végén pedig az időjárásról is néhány szót hallhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön újabb narancssárga és sárga jelzésű riasztásukat adott ki a kánikula miatt, amelyek szombat reggelig lesznek érvényben az ország több mint felében. Az előrejelzés szerint péntek 10 óráig Moldvában, Olténiában, Erdély legnagyobb részén, valamint Unténia délnyugati és középső részén erősödik a hőhullám. Kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet páratartalom mutatója meghaladja a kritikus 80 egységet. A nappali csúcsértékek 35 és 38 Celsius fok között alakulnak. Helyenként trópusi éjszaka várható, 20-22 fokos minimumokkal, a legmagasabb értékeket a moldvai dombságon mérik. A második narancssárga jelzés riasztás pénteken 10 órától, azaz mától, holnap délelőtt 10 óráig érvényes Arad, Temes, Krassoszörény megyében. A hőtermelés fokozott lesz, a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet, a nappali csúcsértékek pedig 35 és 38 fok között alakulnak. Éjszaka kisebb területeken 20 fok körüli minimumokra lehet számítani.
1: És most nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A legmelegebb Havasdombrón volt, 27 fokot mértek itt, de ugyanennyi volt Világoson is. 23 fokot mértek Nagyváradon, 22 fok volt Zilahon, 21 fokot jelentettek Szatmárnémetiből, 20 fokot jelentettek Dézsről, Dicsőszentmártonból és Temesvárról is.
0: 19 fokot mértek Gyulafehérváron, Kolozsváron, Máramarosszigeten, Nagysármáson és Tordán. 18 fokot mértek Besztercén és Resicabányán.
1: Tizenhét fok volt ma reggel Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen, 16 fokot jelentettek Déváról, Kézdivásárhelyről és Nagyszebenből, 15 fok volt itt Sepsiszentgyörgyön, 14 fokot mértek Brassóban is, Csíkszeredában, Bogarason pedig 14 fokot.
0: Gyergyóalfaluban 13 fok volt, és ugyanennyit mértek Maroshévízen is. A leghidegebb, ugye az országban, a Bülyatónál volt, ahol 14, illetve a hegyekben, az Ómul csúcson 9 fokot mértek.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent második Sixtus pápa. Valerianus császár, aki 253-tól 260-ig uralkodott, 257-ben gonoszul kieszelt módon üldözte a keresztényeket, tervszerű álnoksággal a papság ellen támadt, hogy pásztoraitól megfosztva szétzilálódjék a nyáj. Második Sixtus pápa is ennek esett áldozatul 258. augusztus 6-án. Pontius, Szent Ciprián püspök életrajzírója Sixtust jóságos, békeszerető és ezért igen szent püspöknek mondja. Cipriántól való az első híradás Sixtus vértanúságáról. Azt is tudjátok, hogy Sixtust augusztus 6-án az egyik temetőben 4 diákónusával együtt kivégezték. A pápát szentmise közben fogták el a katakombában, és azonnal le is fejezték. Az első pápákhoz hasonlóan Sixtust is bevették a római kánonba. Az összes vértanú pápák közül hamarosan őt övezte a legnagyobb tisztelet. A későbbi korok azt is tudni vélik, hogy Sixtus művelt filozófus volt, és neki tulajdonítottak egy mondásgyűjteményt, mely a pogányok életbölcsességét ültette át keresztény talajba. A szent vértanú pápáról, akit a hagyomány jóságos és békeszerető püspöknek mond, s akit Szent Lőrinc diákónus kísért a kivégzésre. Legendája annál többet tud róla. Eszerint Sixtus aténi születésű volt, és szülővárosa hírnevének megfelelően okos filozófusa. Bölcsessége vezérelte előbb a pogányságból a kereszténységbe, majd az egyházon belül a papságra, s végül a pápaságra. Ez a legenda úgy mondja el a vértanúságát, hogy az üldözés kitörésekor elfogták és bebörtönözték. Mikor a börtönbe vitték, Lőrinc, aki a pápa diákónusa volt, utána futott és így kiáltott: Atyám, hová mégy a fiad nélkül? Hová mégy a szolgád nélkül? Erre a pápa így válaszolt: Fiam, nem hagylak magadra, de rád nagyobb küzdelem vár. 3 nap múlva követni fogsz.

0: 2026. augusztus 7-e van, péntek reggel. Köszöntjük a velünk ébredő kedves hallgatókat. A mikrofonnál továbbra is
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, ma van az év 219. napja, 146 nap van még hátra. Nézzük meg, hogy ezen a mai napon kiket ünneplünk, kikre emlékezünk, milyen híres neves személyiségek és események kapcsolódnak.
1: 466 éve 1560-ban e napon született Báthori Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek.
0: 1825-ben 201 éve született Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus.
1: 1876-ban 150 éve e napon született Hollandiában Matahari, a híres első világháborús táncosnő és kém.
0: 115 éve 1911-ben született Bibó István, posztumusz, Széchenyi díjas író, politikus, jogász.
1: 106 éve 1920-ban született Radnai György, bariton opera énekes.
0: 1966-ban 60 éve született Jimmy Jimbo Wells, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipédia alapítója.
1: 50 éve 1976-ban amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking egy űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson.
0: 2009-ben 17 éve halt meg Cseh Tamás énekes, színész, zeneszerző és előadó művész. A napi téma rovatunkban bővebben hallhatnak munkásságáról, életéről.
1: 116 éve 1910-ben született Lengyel Dénes író, irodalomtörténész, pedagógus.
0: 52 éve 1974-ben halt meg Virginia Apgar, amerikai aneszteziológus, aki rengeteg újszülött babát mentett meg.
1: 6 éve 2020-ban halt meg Rejk Judit Kossuth díjas festőművész, akinek a képeiért rekordösszegeket adtak. Ő az a magyar festő, akinek a képeiért életében a legtöbbet fizettek. 93 éves korában, 2016-ban 412.000 euróért kelt el egy festményem.
0: Egy éve, 2025-ben, 97 éves korában halt meg Jim Lovell, amerikai űrhajós, aki négyszer repült az űrben.

0: Szeretteség a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia önkéntes. Ma Cseh Tamás zeneszerzőről, énekesről emlékezünk meg. Ezért köszöntöm a napi téma című műsorban Császár Katalin, Sepsi Szentgyörgyi zenetanárnőt.
1: Szép napot kívánok én is mindenkinek! Mit tudunk Cseh Tamásról Dióhéjban? Cseh Tamás 1943. január 22-én született Budapesten, 13 éves koráig Tordason élt. Az érettségi után a budapesti tanítóképző főiskolát, majd az egyi tanárképző főiskolát és a képzőművészeti főiskolát is elvégezte. Pályáját általános iskolai irasztanárként kezdte.
2: Kivel szerezte közösen a dalait?
1: A tanítás mellett 1970-től adta elő Bereményi Gézával közösen szerzett dalait. Közös dalaik úgy születtek, hogy Cseh Tamás lejátszotta neki a dalai gitáron, és ő arra rögtönözte szövegeit. Tagja volt a Gyurkó László által alapított 25. színháznak, a Katona József és a Bárka Színház társulatának.
2: Mikor jelent meg első lemezen?
1: Első lemeze a Levélnevéremnek 1976-ban jelent meg, ezt követte több album. A 70-es évek voltak a legszebb és legsikeresebb korszaka, de a megszólalás módja és dalaik témái miatt minden albuma valamiért fontos lehet, hiszen mindig az aktuális korszakot énekelték és zenélték. Ha valaki meg akarja érteni a rendszerváltás előtti Magyarországot, akkor csak végig kell hallgatnia a Cseh Tamás dalokat, keverte a költészetet a popzenével egy színpadias környezetben, ettől lett sikeres.
2: Milyen kitüntetésekben, elismerésekben részesült pályafutása során?
1: A legfontosabbakat említeném. A Liszt Ferenc díj, Kossuth díj, Bereményi Gézával együtt a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje és a Magyar Örökség díj. Cseh Tamás 2009. augusztus 7-én hűnt el.
2: Köszönöm, hogy elvállaltad és bemutattad Cseh Tamás pályafutását röviden, Isten áltását kérem életedre, valamint a rádióhallgatók életére is.
1: További szép napot kívánok mindenkinek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a következő 10 percben köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket, várjuk hívásaikat a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámokon. Rövid szöveges üzeneteket is fogadunk a 0758 420 555-ös telefonszámra. Mai napon Ibolya és Arabella nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, akár születésnapot, házassági évfordulót, vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepel családban, közösségben. És nézzük meg a nevek eredetét és jelentését. Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt, az Ibolya szó ebből fejlődött ki.
4: Az Arabella eredete vitás, valószínűleg spanyol névből származik, és a jelentése kis arab nő. És amíg telefonálunk lesz, addig köszöntjük kedves önkénteseinket, akik Ibolya nevet viselnek, és először néhány papbácsit is, akik itt a rádióban is tevékenykedtek. Igaz, hogy Takács Dezső atyának holnap lesz a születésnapja, de nagyon sokáig bejárt ide a stúdióba. A Jóisten áldása kíséri a papbácsit.
3: Én köszöntöm szeretettel Truca Sándor atyát, nyugalmazott plébános urat. Kívánok neki erőt, egészséget és a Jóisten áldását élete minden napjára. És köszöntjük főtisztelendő Péter Sándor nyugalmazott atyát is. Rá is a Jóisten áldását kérjük, és minden jót. És hallgatót is köszöntünk. Halló Mária Rádió!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
5: Szeretném köszönteni Pitódban Geléd Ibolyát, a sógornőmöt. Kívánok neki sok erőt, egészséget, segítő kegyelmet az élete négy napra alkalmába. Szeretném köszönteni Kisztő Miklóson Szabó Ibolyát is. Tehát is kívánok sok erőt, egészséget, segítő kegyelmet az életbe. Mindenkit köszöntöm. Kértessék a Jézus Krisztus, Kisztő Miklóson volt a bíró Klára. Isten szívesen meghallgatta, kellem a szép napot kívánok.
3: Köszönjük szépen. És amíg újabb telefonáló lesz, köszöntjük Szabó Ibolyát, itt aki a Sepsiszentgyörgyi stúdióban szokott önkénteskedni, de köszöntjük András Ibolyát Tusnádról, illetve Milik Ibolya önkéntesünket Kézdivásárhelyen, és Farkas Ibolya szociális testvért is köszöntjük, aki a Csíksomlyói stúdióban szokott önkénteskedni, és minden olyan önkéntest, akit így talán most név szerint nem említünk, vagy nem tudunk, de a Jóisten áldását kérjük az ők életükre, munkájukra. Egy üzenetet olvasunk Ben. Csíkmadarason Dombi Ibolyát szeretettel köszöntjük névnapján, Isten éltesse sokáig, írták a barátnőim.

0: És amíg újabb telefonáló lesz, én Golicai Bolyát szeretném köszönteni Ditróban. Kedves Ivike, a jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Nagyon boldog névnapot kívánok neked és a jóisten áldását. És köszöntjük szeretettel még Dávidi Bolyát is, a Krisztus Király plebánia templom segrestjését.
1: És hallgatót is köszöntünk. Igen, szeretettel köszöntjük.
2: Halló!
1: Igen, jól halljuk Önt.
2: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
2: Halló!
1: Jól halljuk Önt, igen, tessék mondani, kit, kit szeretnék köszönteni.
2: No, igen. Szeretném köszönteni Csíkszent Damokoson Boros Ibolyát. Névnapi alkalmából sok örömet, boldogságot kíván egy régi ismerőse, Lajos Szentkeresztbányáról. Dicsértessék a Jézus. Született Zsigmond Ibolyának hívják. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen Lajos bácsi a hívását.
0: Üzenetekkel folytatjuk, hálatelt szívvel köszöntöm Székelyhodoson édesanyánkat, Máté Ibolykát névnapi alkalmából. Isten áldását és szeretetét kívánjuk minden napjára. Lánya, Gyöngyi és családja írtam. Másik üzenetünk pedig így hangzik, Székelyhodoson Barabás Ibolyát köszöntöm névnapja alkalmából. Isten áldását és szeretetét kívánjuk életére, írt a Gyöngyi Marosvásárhelyről.
1: Szeretném köszönteni névnapja alkalmával András Ibolyát lövítén. Isten éltesse sokáig névnapja alkalmából a családjával együtt.
0: Halló Mária Rádió!
3: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel szeretném köszönteni magukat először is. Szeretném köszönteni Lőrinc Ibolyát a névnapjára, és saját magamat, Szabó Ibolyát, Meggyestől, a drága Jóisten adjon mindjárt az egész Ibolyáknak erőt, egészséget, mert egy szép nép. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hallani, és egy szép napot kívánok maguknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, és Önnek is kívánunk minden jót névnapjára.

0: telefonáló van a vonalban.
1: Halló, Mária Rádió. Halló. Halló, halló. Kedves hallgató, lehet, hogy nem hall bennünket, vagy nem mer beleszólni. Még egyszer bátorítjuk, hogy próbálkozzon, szóljon bele, hogyha hall minket. Halló?
2: Sajnos nem. Még maradt egy-két perc, úgyhogy hogyha gyorsan tárcsázzák valamelyik számot, akkor még élőadásba kerülhetnek. Közben látom, hogy az üzenet, ami még érkezett, az már imakérés, azt majd 9 órakor fogom felolvasni. És itt van a telefonálunk.
1: Halló, Mária Rádió. Halló.
3: Halló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket. Köszöntöm az én kicsi családomat. És a mai reggelén szeretném köszönteni Csíkszentdomokoson, Feszeg utcában szomszéd asszonyomat, Csíki Ibolyát.
1: Igen?
3: Valami.
1: Halló?
3: Halló?
1: Igen. Csíki Ibolyát is.
3: Köszöntöm még volt szomszéd Leánt, kedves Ibolyát, mindkettőjüknek kívánok Istentől megadott hosszú, boldog életet, további jó egészséget, Isten bőséges áldását, és a szűzanya és padvai Szent Antal oltalmát kérem az életükre. És még szeretném köszönteni a Csíkszentdomokos Egyházközség minden egyes lakóját, kívánva mindenkinek egy áldott szép napot, a betegeknek gyógyulást.
1: Köszönjük
3: szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, magukat is, a jó Isten segíje meg.
1: Köszönjük szépen. Azt hittük, hogy megszakadt a telefonvonal, hiszen egy hosszabb csend volt. A jó Isten áldását kérjük minden Ibolyára, minden születésnapot ünneplő hallgatónkra. A következő dalt fogadják szeretettel.

Kedves hallgatóink, hallgassák meg a nap gondolatát, melyet a Clairvaux-i Szent Bernárd apáttól vettünk a mai reggelen, és így hangzik: aki a pénzt szereti, aki fényűző életre vágyik, aki a dicsőséget hajhássza, aki a világot szereti, az mind éhezik.

0: Néhány perc múlva búcsúznunk kell, lejárt a reggeli ébresztő műsorunk. Röviden a délelőtti műsort ismertetjük önökkel. Nem sokára az igéző hangzik el, majd 8 órától szentmisét közvetítünk a nagyváradi Szent József templomból, 9 órától pedig az önök ima szándékaikat fogadom, majd az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk.
1: 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perctől Szövetség az életért Bőte Csaba atya műsora lesz hallható, 11 órától pedig Alfától Omegáig dr. Horváth Endre műsorát hallhatjuk.
0: Téli 12 órától az imákra hívjuk önöket, az úrangyala imát, majd a zsolozsmából a napközi imaórát imádkozzuk, majd egy szentségimádásban vehetnek részt, akik 12 óra 15 perckor is a rádióval tartanak.
1: 13 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsős a rózsafűzért imádkozzuk a rádió magyar családjával lévén első péntek van.
0: És a kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy ma a 4 rózsafűzért imádkozzuk el. Délután 6 órától lesz Szentmise Csíksomjóról a Kegytemplomból, illetve ma este 10 óra 10 perctől vérasztás az Úrral, innen Sepsi Szent Györgyről a Krisztus Király templomból. Éjszakai vérasztásra hívjuk önöket, amely szombat reggelig tart, és majd szombat reggel a 8 órától Szentmise lesz, melyet Nagyváradról fogjuk közvetíteni. Itt is Szentmisével ér véget a vérasztás. Reggel 6:30-kor, akik szeretnének jönni, szívesen látjuk. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma reggel velünk ébredtek, búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Gürgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencia.

0: Amikor hazamentek Jézussal, utána 10 óra volt. A személyes ige nekem egy nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen az életemben, amióta megtértem, az a személyes igék kísérnek, és van egy különleges ige, csak kicsit körülírom, az volt a lényeg, hogy én 25 évig úgy jártam templomba, hogy nem hallottam meg semmit a homiliákból és az igékből, és 25 év után, 41 évesen, 25 évvel a bérmálkozásom után egyszer csak egy misén odafigyeltem, hogy mi az evangélium. És ez mondjuk így nekem teljesen váratlan volt, és az a részlet volt, amikor a János, ez egy olyan, hogy úgy mondjam, köznapi pillanat, János evangéliumában a Krisztus sétál, és két tanítvány mögé szegődik, dumálgatnak, már mondanám így, hogy néhány srác találkozik akkor ott, 2000 évvel ezelőtt, és utána elmennek Jézushoz ezek a srácok, hát nyilván későbbi tanítványok. És elhangzik egy ilyen mondat, vagy ilyen mondatocska ennek az igének a végén, és ez a kis mondat, ez a három szó, hogy 10 óra volt, ez egyszer csak nekem belehelyezte az időbe ezt az igét, ezt a találkozást a Jézussal. És szerintem egy kulcsmomentum, hogy mindenki találkozzon a Jézussal, a személyes Jézusával, személyesen valamikor találkozol, és nekem ott az az ige, ez a kicsi mondatocska, hogy ott éppen akkor 10 óra volt, ez belehelyezte az időbe, és ahogy belehelyezte az időbe, belehelyezte az én szívembe is, hogy ilyen van, hogy személyes Jézus, ilyen, nem hogy van, ilyennek lenni kell. És mondhatom, hogy nekem azóta személyes a kapcsolatom a megváltóval, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt a kegyelmet adta, hogy akkor ott, abban a pillanatban, ott hátul a templom leghátsó részén, én mégis ezt meghallottam, és a szívem még jutott, az agyamból eljutott a szívembe, és én ott azóta egy személyes Jézusom van nekem. Ez csodálatot és hálát adok a Jóistennek ezért.
1: Bakos Kristóf, építészmérnök és világi lelkipásztori munkatárs gondolatait hallották.

Dicsértessük a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátja, Majros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Ezt a mai szentmisét szándékra ajánlom fel. Gyónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és is neked testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk, boldogan vallunk, teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg kegyelmi adományaidat bennünk, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány már Mózes 5. könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás után a 40. esztendőben Mózes ezt a beszédet intézte a néphez. Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten ember teremtett a földre. Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog? Lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből, megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára? Mindezt azért tette, hogy megtudjad, hogy az Úr az Isten, és rajta kívül nincs más Isten. Az égből szavát hallatta, hogy oktasson téged a földön, hatalmas tüzet mutatott neked, és hallottad oktatását a tűz közepéből. Mindezt azért tette, mert szerette atyáidat, és választott népévé tette utódaikat. Éppen azért az ő nagy erejével kihozott Egyiptomból, és előtted járt, hogy igen nagy és nálad erősebb nemzeteket eltöröljön utadból, és téged vigyen be a helyükre, és nektek adja a földjüket birtokul, ahogy ezt ma láthatod. Tudod, hogy hát, és vésd szívedbe, hogy fönn az égbe is lenne a földön az Úr, az Isten, senki mást. Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utána a gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én életem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium utatása legyen bűnöm, bocsánat állat. Kedves testvérek! Azt mondja Jézus a mai evangéliumban, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Ez mai ember számára olyan szinte érthetetlen, hiszen a világ azt mondja, hogy keresd a kényelmet, kerüld a szenvedést, élj úgy, hogy semmi ne korlátozzon. Jézus pedig éppen az ellenkező irányba mutat. És feltevődik a kérdés, hogy ő valóban a szenvedést dicsőíti? Tehát nem, Jézus se szereti a fájdalmat. Nem azért jött, hogy nehezebbé tegye az életünket, azért jött, hogy megtanítson szeretni. És szeretet kereszt nélkül nincs. Ma a kereszt sok ember nyakában ékszer. Viszont a kereszt az nem egy választható dísz. Otthonaink falán dísztárgy, templomaink tornyán egy jel. Jézus idejében azonban a legrettenetesebb kivégző eszköz volt. És amikor ezt mondja Jézus, hogy vegye fel a keresztjét, a tanítványok akkor megremeknek. Ez olyan volt, mintha ma valaki azt mondaná, hogy vedd a válladra a halálos ítéletedet. Jézus tehát nem egy romantikus képet fest, azt mondja, hogy a szeretet ára az önátadás. Mit jelent megtagadni önmagunkat? Sokan ezt félreértik. Nem azt jelenti, hogy utáljuk magunkat, nem azt jelenti, hogy minden örömről le kell mondanunk, hanem azt jelenti, hogy nem az önzés irányítja többé az életemet. Az önmegtagadás azt jelenti, hogy képes vagyok kimondani, hogy nem mindig van nekem igazam. Nem mindig az én akaratom a legfontosabb. Tudok bocsánatot kérni, tudok megbocsátani, tudok szolgálni. Aki csak önmagát keresi, az végül elveszíti önmagát. Aki pedig Krisztusért képes önmagából ajándékot adni, az megtalálja igazi önmagát. Egyszer egy fiatal szerzetes megkérdezte az idős előjáróját, hogy atyám, mi a legnehezebb a szerzetesi életben? És az öreg mosolyogva így válaszolt, nem a korai kelés, nem a bőjt, nem az engedelmesség, hanem minden reggel újra eldönteni, hogy ma sem magam körül fog forogni a világ. Ez a kereszt. Tehát aki meg akarja menteni életét, Jézus egy különös törvényt mond, elveszíti azt, és aki pedig elveszíti, megtalálja. Tehát ez első hallásra egy kicsit ellentmondás, de nézzük meg a természetet. Ugye a búzaszem akkor hoz termést, hogyha a földbe hull. A gyertya csak akkor ad világosságot, ha ég. A fa csak akkor ad meleget, ha teljesen hamuvá válik közben. Tehát a szeretet is ilyen. Az önzés az bezár. Az ajándékozás meg sokszoroz. Ezért olyan boldogok azok az emberek, akik másokért élnek. Egy édesanyja, egy édesapa, egy hűséges házastárs, egy pap, egy betegápoló. Tehát naponta elveszítenek valamit önmagukból, és mégis belülről egyre gazdagabbá válnak. És a mai evangélium egyik fontos kérdése, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkét elveszíti. És ez a kérdés ma talán időszerűbb, mint valaha. Ma lehet sikeres bárki, lehet vagyona, lehet hírneve, lehet befolyása, de mégis üres lehet a szíve. Mert az ember lelke nem az elismerésre született, hanem a szeretetre. Szent Ágoston fogalmazta meg szépen, hogy nyugtalan a mi szívünk, amik meg nem nyugszik te benned. Egy történet szerint egy üzletember felkeres egy szerzetest, egy idős szerzetest, és azt mondja, hogy mindent elértem, amit akartam. Van pénzem, van házam, van tekintélyem, van mindenem, de nincs lelki békém. A szerzetes egy üres csészét tett elé, majd teát kezdett tölteni vele, a csésze megtelt, de ő tovább öntötte. Persze a teja kifolyt az asztalra, hát mit csinál? Kérdezte az üzletember. Hát ugyanezt teszed te is, mondta a szerzetes. Megtöltötted az életedet dolgokkal, de nem hagytál benne helyet Istennek. Milyen egyszerű történet, de sokat mondó, és mi is így élünk a hétköznapjainkban sokszor. Tehát Krisztus nem csak keresztet ad, önmagát is, és Jézus nem kívülről nézi a szenvedő embert. Ő maga hordozta a keresztet, ismerte a fájdalmat, az árulást, a magányt, a könnyeket. Ezért, amikor azt mondja, hogy kövess engem, akkor nem oda küld, ahova ő még nem járt. Tehát ő mindig előtted megy. És a mi keresztünk mögött mindig ott van az ő keresztje. És az evangélium végén Jézus már az emberfia eljöveteléről beszél. Nem a kereszttel fejezi be a mondani valóját, hanem a dicsőséggel. Mert a kereszt keresztény szemmel az soha nem vég. A kereszt az egy híd, átjáró kapcsolat a földi és az örök élet között. Ezért tudtak a vértanok énekelni, ezért tudtak a szentek mosolyogni a szenvedések közepette. Nem azért, mert nem fájt, hanem mert tudták, hogy a kereszt mögött ott vár a feltámadás. Egy idős szőlős gazdát egyszer megkérdeztek, miért metszi meg minden évben a legszebb szőlőveszőket is. És a gazda ezt felelte, azért, mert ha mindent meghagyjuk rajta, sok levelet hoz, de kevés gyümölcsöt. Tehát a metszés nem a tőke ellensége, hanem a termésnek a feltétele. Tehát Isten is így munkálkodik az életünkben. Néha megenged veszteségeket. Lemetsz terveket, lemetsz álmokat, biztonságokat, de nem azért, hogy kevesebbek legyünk, hanem hogy több gyümölcsöt tudjunk teremni. Jézus nem a könnyebb életet ígéri, hanem a teljesebb életet. Azt mondja, ha utánam akarsz jönni, ne félj, ne félj a kereszttől, mert ahol én vagyok, ott a kereszt sohasem az utolsó szó. Az utolsó szó az mindig az életé. És egy régi legenda szerint egy király egy napon áruhában végig járta országát, senki nem ismerte fel. Betért a szegények kunyhóiba, beszélgetett velük, meghallgatta gondjaikat, együtt evett velük. És amikor később felfedte a kilétét, sokan megkérdezték, hogy hát miért nem a palotában maradtál? Miért vállaltad ezt a fáradtságot? És a király így válaszolt, mert nem akartam, hogy alattvalóim csak halljanak rólam, azt akartam, hogy ismerjenek. És valami hasonlót tett az Isten is. Nem távolról üzent nekünk, nem könyvet küldött, nem e-mailt küldött, nem törvényeket küldött, hanem elküldte az egyetlen fiát, és ez a fiú ma azt mondja, hogy ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen. És ez a kereszténység lényege. Nem csupán hinni Krisztusban, hanem utána menni. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát, értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjét.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te megígérted, hogy örök élettel szökkelő vízforrást ajándékozol nekünk, árasz ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérjük Téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, Te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
1: Kérjük Téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.
0: Irgalmas Urunk, Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, neked szentelt örök áldozattá tegyél minket, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztván kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt.

0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat, sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlik honlajai, hanem csak egy szó hallom, és megdobod az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei jeledellel tápláltad lelkünket, oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istenem.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok önök Istentől megáldott szép napot. Vigyázzanak magukra és egymásra. Ma is nagy meleget ígérnek. A mikrofonnál Mitra Libiát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm Önöket. A következő negyed órában fogadom az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Első péntek van, így 9 óra 15 percről az örvendetes rózsafüzért fogjuk imádkozni, innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, a Szent Benedek Rózsafüzér csoport tagjaival együtt. Felajánljuk a Szent Misét hálából, a jó Istennek az ő végtelen szeretetéért, minden kegyelméért, amivel nap mint nap megajándékoz. Hálát adunk a Mária Rádióért, minden hallgatóért, önkéntesekért és adományozókért, de ma is imádkozunk az egyházunkért, az egyházunk lelki megújulásáért, papjainkért, püspökökért, minden betegért, akik ágyban fekve hallgatnak, akik házhoz kötve hallgatnak bennünket, műtétek előtt állókért, vagy éppen a műtétek után lábadozókért, hogy mindaz, amit az orvosok megtettek, az legyen az ők teljes gyógyulásukra. Imádkozunk a fiatalokért, utónlevőkért, hogy mindenki Isten kegyelméből célba érjen. Hívhatnak a szokott módon 0259 420 555, vagy 0359 420 555. SMS-ben írhatnak a 0758 420 555-ös telefonszámra, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, ezen belül az ima szándék menüpontra. Arra kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor ne feledjék el a háttérben kikapcsolni a rádiókészüléket. Köszönöm szépen. És már is van egy telefonáló. Köszöntöm szeretettel.
1: Hello!
0: Igen, a Mária Rádió.
1: Tisztelték az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök
1: jelmény. Én nagy-nagy szeretettel köszöntem, és mindenkötőjük, nem tudom ott.
0: Már nincs itt Jutka, már csak egyedül vagyok. A jó Istennel.
1: Én szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét, testire, aki gyógyulásom, és egy kicsit fájlálom. És szeretném ajánlani egy drága lelki testire, aki a Székelyből rejék kórházba teszik, hogy a jó Isten gyógyítsam, és jöjjön még haza közénk. Nagy szeretettel kívánom a gyógyulását. És szeretném ajánlani László Miklós férjemé, aki a Székfeledai Klász negyedi temetőbe akarozta örök álmát, kezdve a helyre Vak Mihály bátyámék. Édesanyám, édesapámék, minden hozzám tartozó halottaimért a héten volt Damokos névnap, e szeretném ajánlani a férjem öcsiét, Nikomonok Almán, akarozta örök álmát. Nyugodjon békébe, pászlózom most az Úr Jézus szemmelébe.
0: Úgy legyen, köszönjük.
1: Minden hozzám tartozó élő családtagomét, unokáim külföldön jönnek haza, jó Isten segítse.
0: Úgy legyen, ha jó Isten segítse az útonlevőket, és köszönjük szépen Margit néninek, hogy hívott bennünket. Imádkozzunk együtt. Péter Vilmosra emlékezünk halálának első évfordulójával, és ajánljuk a ma esti Szent Misét Kükülőkemény falván, amely este 7 órakor lesz. Barátságát, rokon szeretetét soha nem feledjük el a darvas családok, a feltámadás reményében imádkoznak lelke békéért, nyugodjon békében. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, Dicsér, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Én már szeretnék kérni családom minden egyes élő és százunk tagjáit, és egy nagyon-nagyon fontos szándékét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsér, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Maradjon velünk az imában is. A rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre és egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért is imádkozom, és egy fontos szándékért köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzét felajánlom az egész hallottaknak, és a betegeknek, a háború egyszerűen, és a bácsiknak is, magamnak is, maguknak is, Mária Rádió maradjon fel, sem megszűnni háborús, sem maradjon fel ez a
0: rádió. Igen, köszönjük szépen, együtt imádkozunk önnel, köszönjük a hívását, jó egészséget kívánunk. Ezt a rózsafüzért felajánlom egy fontos szándékért, kérem a jó szűzanyát, járjunk közben értünk, Szentfiánál, családomért, mindazokért, akikért imádkozni tartozom, és a férjem hitben való megerősödéséért is imádkozom. Ezt a rózsafüzért felajánlom a három fiamért és családjaikért, férjemért, magamért. Drága szűzanyám, légy velünk! Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért föl szeretném ajánlani nővéremé, aki egy hete, hogy elhunyt. Két bátyámé, férjemé, szüleimé, testvéreimé, sógoraimé, és az élő családtagjaimnak a békesség és szereteté. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat a halottaknak, és boldog feltámadást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk. Ezt a rózsafüzért felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért, nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle, és hála a kapott kegyelmekért. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, élőadásban van a kedves hallgató. Igen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Igen, hallgatom önt. Halló.
2: Halló.
0: Igen, hallgatom önt, élőadásban van.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ezt a mai rózsafüzért és szentmisét hálából ajánlom fel a szűzanyának és az Úr Jézusnak, a sok kapott kegyelemért és ima meghallgatásért, és még kérem, hogy a szűzanya óvja meg Szabolcsot, és takarja be védőpalástjával, és az Úr Jézus segítsen még élete minden napján. Áldott napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Áldott napot kívánok, a Jóisten áldása kísérje. Ezt a rózsafüzért felajánlom családom minden tagja egészségért, elhunyt férjemért, az ő szüleiért, elhunyt szüleimért és nagyszüleimért, Magdi Mári falváról írta. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
4: Halló.
0: Igen, szeretettel köszöntöm.
4: Halló.
0: Élőadásban van. Megszakadt valamiért. Ha teheti, akkor hívjon bennünket újra a kedves telefonáló. A rózsafűzért, nővéremért, Ildiért és szüleimért, Bartus, Teréz és Sándor lelkük üdvéért ajánlom fel. Köszönöm, nyugodjanak békében, Melinda írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom unokám mielőbbi gyógyulásáért. A mai imákat és szentmiséket hálából ajánlom fel a sok kegyelemért, amit kaptunk a Jóistentől, és önökért is imádkozom. Az imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről írták.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Nem sikerült. Bátorítom a kedves hallgatókat, hogy tárcsázzák újra, kicsit hosszabban hagyják a csengetést, amíg a zene megszólal. Felajánlom a Szent Rózsafüzért, minden imád családomért, gyógyulásomért, a két fiamért, lányomért, és az őt, unokámért, testvéreimért, Enikőért, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm. E-mailben is érkezett ima szándék. Nagyváradról írja egy hallgató, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom Szűzanya szándékára, leányom utazásáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, áldásért, békéért, és az összes hívek számára. Ezt a rózsafüzért felajánlom a férjemért, az ő szabadulásáért, az alkohol rabságából. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Tetszik-e hallani?
0: Nagyon jól hallom.
1: Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani hálából a kapott kegyelmekért, az egészségem javulásáért, a családomért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért, bűneim bocsánatáért és a halottaim lelki üdvéért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. A rózsafűzért felajánlom az eddig kapott kegyelmekért, saját egészségemért, családom egészségéért, szeretetért. Imádkozom a gyermekeimért, hogy a Szűzanya védje meg őket. Köszönöm szépen, egy édesanya írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért és önmagamért. Köszönöm. Gyermekeim szerencsés utazásáért kérem a Szűzanyát és Szent Kristófot, hogy oltalmazza, és oltalmazzák őket. Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos megszakadt ez a kapcsolat. Imát és szentmisét, rózsafűzért felajánlok hálából családomért, egészségemért, lábam is, a cukorbetegségemből való gyógyulásomért, édesanyám egészségéért, Anna néniért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a családomért, és minden kapott kegyelemért. Köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért a távolban lévőkért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned. Köszönöm. Hálából ajánlom lányom negyedik babáját szerencsésen és egészségesen megszülte. Köszönöm, Istenem, és imádkozom testvéremért, Leventéért, aki az alkohol rabságában él. Jézusom, szíve legyen a te, legyen a menedéke. Együtt imádkozunk a fogságban, az alkohol fogságában élőkért. Férjem gyógyulásáért, egészségéért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom egészségéért és egyetértésért a családban. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Mindörökké, amen. Szeretettel hallgatom.
1: Azt fejlődöttem a Jeszti Máját. Tehetséget önökkel imádkozó felajánlom önökért a drága jó Mária, és adja meg a hadásos munkájukért. És felajánlom tegnap, kikéten esett át Keresztinek a gyógyulásáért, és minden betegést, a jó Mária hallgassa meg kérésemet, gyógyítsa meg mindenkit, felajánlom a családomért, unokáimért, dédunokámért, szomszédjaimért, a szombatagért, a Jóisten adjon gyógyulást a betegeknek, a halottaknak örök nyugdalma. Isten tudás, Önökkel vagyok mindig az imában, szétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy mindig velünk van az imában. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, most így a délelőtt folyamán. Nem lesz, majd egy órától lesz újra ismét ima szándékfogadás. Addig is foglaljuk imáinkba mindazokat, akik nem tudtak betelefonálni, vagy üzeneteiket nem sikerült beolvasni. Hívjuk Önöket, ha tehetik. Imádkozzák velünk az örvendetes rózsafüzért, amelyet a Szent Benedek ima csoporttal fogunk imádkozni. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: a kírgalmadra.
1: Az örvendetes szentolvasó, első szent titka, akit te szentsiz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény örömgyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgáló leánya vagyok, történjen szavait szerint. Amikor áldozol, belép Jézus a testedbe, a lelkedbe. Belép, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgálója vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: ment.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: helyen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második szentitok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatvár méhedbe hordoztál. Figyeld Mária csöngét, figyeld, ahogy hordozza a titkot. Öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, oly hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül előborítja egész lényét. S a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretté formája, fölcsindul a Magnifikát. Amikor Jézust hordozott szívedben, élő tabernákulumá válasz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: száján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: hatalmadra.
1: Harmadik szent titok, akit te Szent Zsuzsa világra szültél. Figyeld Mária hódolat teljes magatartását, ahogyan kezébe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség egész teljessége. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik a szíved ővele. Isten egy ember szívben csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békéjében indulsz haza.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mind.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszony!

0: koráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te vinhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg!

0: irgalmadra.
1: Negyedik szentitok, akit te Szentszűz a templomba bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tör, járja át. Tudja, s biztonsága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad, Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsánat!

0: Adra.
1: Ötödik szentitok, akit te szentszűz a templomba megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, és elgondolkozott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmélkedél az evangéliumról, Mária fogja a kezed. Tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba még találtál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsz a templomba megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.

0: Atyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogadj kegyesen

0: mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk,

0: Amen.
1: Rózsa Püzér királynője,
0: könyörög érettünk,
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörög érettünk,
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk,
1: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk, és az imádságról folytatódik tovább a mai katekézis sorozatunk. Az imádandó jelenléttel kezdeném. Krisztus az eukarisztiában, tudjuk, önmagát ajánlja fel. Csodálatra méltó jelenlét ez. Különösen nekünk, akik szűkölködünk, szegénységünkön és megtért szívünkön keresztül közelít hozzánk gyermeki lélekkel életed alkonyának utolsó pillanatáig. Az én országom bennetek van, olvassuk a Szentírásban. Az eukarisztiában újra és újra életre kelnek Krisztus szavai, még akkor is, ha a közvetlen válasz késik, és azok számára is, akik talán nem ismernek ebbe belegondolni. Az eukarisztia előtt hosszasan időzve sokan engedik át magukat Krisztus jelenlétének, amely lényük legmélyéig átjárja őket. Akik igent mondanak az érlelődés hosszú folyamatára, lépésről lépésre épül lelki életük, maguk sem tudják hogyan. Az imádság által ez mindig egyszerű. Az ima valamiképpen Krisztushoz vezet. Ki ez a Krisztus minden szeretet szeretete? Ő lenne az, akiről János apostol így ír, köztetek van valaki, akit nem ismertek? Ő az, aki feltámadása óta minden nap együtt örvendezik velünk, ma, holnap és mindörökké. Benne soha nem apadnak el az újongó örömforrásai. Ő az, aki velünk hordoz az élet nagy fájdalmait, félelmeit, a megtört kapcsolatokat. Földi életében az ember Jézust szíve legmélyéig érintették mások szenvedései. Sírt, amikor valaki meghalt, akit szeretett, Lázárt, a barátját is megsíratta. Van, aki csak sejti, mások tisztán hallják, mintha ezt mondaná, nem tapasztalod, mennyire közel vagyok hozzád, s hogy a Szentlélek által benned élek. Ne félj, veled maradok a világ végezetéig. Soha nem hagylak magadra, soha. Még ha kevés érezzük is a Szentlélek jelenlétét, számunkra ő az élet. Nem számít, milyen keveset értünk az evangéliumból, szívünk mélyén ott világítanak igazságai. Függetlenül attól, hogy felfogjuk-e az eukarisztia misztériumát vagy sem, csodálatra méltó jelenlétté válik bennünk. Mikor távol maradtál Krisztus Jézustól, ő már akkor is ezzel az örömhírrel várt, kedvemet találom benned. Jézus, föltámadt Urunk, te a szívet nézed és nem a külsőt. Lelkünk mélyén néha így szólítunk meg, Jézus Krisztus, nem vagyok méltó hozzád. De egyetlen szavattól megnyugszik, gyógyulást talál a lelkem. Krisztusunk, te nem vagy kínjaink és aggodalmaink okozója, mint inkább állandó jelenlétet felkelti szívünkben a veled való közösség örömét.

körbeírén advent. Testvéreim, már itt az óra, keljetek fel. Forduljatok az Úr felé hívő lélekkel. Már a kakas rikolt, s a pirkadat a hajnal homlokotokon ragyog bíbó sugarakkal. Most álljátok ki szíveteket egészen, ne éljetek gyáván kis hitűségben. Közel az üdvösség, a vétket vessétek le, öltözzetek világosságba, erényekbe. Az Úr Jézus Krisztus töltsétek magatokra, mint tavasszal a fényt a kertek rózsabokra. Mint égbolt s tengerszem, őt tükrözzétek, mert ő a szépség, ő az eszme, ő a lényeg.

Uram Jézus, segíts, hogy téged sugározzalak, amerre járok. Hasd át egész valómat lelkeddel és életeddel. Árazd el lelkemet, hogy többé már ne én legyek, hanem egész valón téged sugározzon. Te ragyogj rajtam keresztül, másokra, és engedd, hogy egész életem a te sugárzásod legyen. Érezze ezt meg mindenki, aki a közelembe kerül. Érezzék meg jelenlétedet lelkemben. Többé már ne engem lássanak, hanem egyedül téged. Uram Jézus, maradj velem, és akkor én is világítani fogok. Hadd legyek fényed mások felé. Jézusom, ez a világosság egyedül a tied. Semmi nem az enyém. Te vagy az, aki bennem másokra ráragyogsz. Így dicsérjelek téged, ne csak szavakkal, hanem példámmal, tetteim erejével, hogy szívem feléd áradó szeretetének teljesége tanúsítsa bennem jelenlétedet. Amikor Jézusra a szülei rátaláltak, visszatért velük Názáretbe, és alávetette magát akaratuknak. 30 éves koráig nem is hallunk róla többet, olyannyira, hogy az embereket teljesen megdöbbentette, amikor nyilvánosan prédikálni kezdett. Éppen nő az ács fia, aki nem tett mást, csak alázatosan végezte egy ács munkáját a műhelyben 30 éven keresztül. A szemlélődő élet nem más, mint Isten jelenlétének és gondoskodó szeretetének fölismerése az élet legapróbb mozzanataiban. Mindig elérhetővé tenni magunkat Isten számára, szeretni őt teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből, tekintet nélkül arra, milyen formában jön el hozzánk. Jézus szegényeinkben testet öltve érkezik, bennük fedezhetjük fel őt. Jézus mindig közeledik feléd és felém is, de igen gyakran csak elsétálunk mellette. A cselekvő és szemlélődő élet nem zárja ki, hanem inkább kölcsönösen erősíti és kiegészíti egymást. Ahhoz, hogy a cselekvés igazán eredményes legyen, a szemlélődés nélkülözhetetlen. És amikor ez utóbbi elér egy bizonyos szintet, sok akadályt elhárít a cselekvés útjából. A szemlélődésben a lélek közvetlenül Isten szívéből meríti a kegyelmet, hogy majd cselekedetei által szétossza. Úgy gondolom, ha át tudjuk ültetni saját életünkre a következő imát, amelyet mindjárt elmondok, és ki tudunk benne teljesedni, minden megváltozik, hisz annyira telve van Jézussal. Nagy változásokat hozott a szeretet életébe is. Drága Jézus, segíts, hogy fényed hordozói legyünk, bármerre visz az útunk. Tősd el szívünket életadó lelkeddel, itass át és védj birtokodba minket olyan teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod legyen. Ragyogj át rajtunk és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már nem minket lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, és akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz. És világossággá válhatunk mások számára is. A fény csak belőled árad. Ó Jézus, nem belőlünk, te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk téged, ahogyan neked a legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik körülöttünk élnek. Hadd hirdessünk téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit érted cselekszünk, szívünk irántad érzett teljes szeretetének minden jelével.

körülbeír én, szállást keresők. A csillagok alatt az út fagyos hósivatagba fut. A szél kavarja a télhavát, szállást keres a szent család. S nem fogadja be Betlehem lakói közül senki sem. Gyújtsál a szívedben szelid mécsest, s világíts te nekik. Az irgalom és az öröm énekeljen küszöbödön. Vannak árvák, bénák, vakok, akiknek sorsuk elhagyott. Ó, ők is szállást keresők, lásd bennük az üdvözítőt, ki anyja méhében pihen, és nem fogadja be senki sem. Század-századra hömpölyög, ez a jelkép olyan örök, kietlen vak az éjszaka, s ember-embernek farkasa. Lángoljon benned szeretet, és csókold fel a könnyeket. Szállást keres a szent család, tárd ki a lelked ajtaját.

a közös imádság szépségében föltárul előttünk mindaz, ami szavakkal alig fejezhető ki hitünkből. Ez a szavakon túli valóság ébreszti fel bennünk a dicsőítést. A misztikus szemlélet a mennyország örömének tükröződését fedezi fel ebben. A szemlélődés megszabadít a megszokások halálos tompultságából. Lehetővé teszi, hogy a legapróbb földi eseményekben is evangéliumi kincsekre találj. A legreménytelenebb emberben is megláttatja veled a föltámadt Krisztust. Fölfedezi a teremtés túláradó szépségét az egész univerzumban. Az Isten képmására teremtett ember maga is teremtő. A szemlélődés csodálatot ébreszt bennünk, mindaz iránt, amit emberi kéz alkotott gyermekségétől egészen haláláig. A művész kezei nyomán evangéliumi arcok elevednek meg előttünk, melyekre egyszerűen rátekinteni is elég, hogy megsejtsünk valamit Isten titkából. A szemlélődés néha a cselekvés ellentétének észleljük, a passzivitásra, a felelősségtől való elmenekülésre vezethet, de a tények tanúsítják, a mások iránt elkötelezett keresztények éppen a szemlélődés forrásából merítik energiájukat. Isten előtt a várakozás szenvedélyével megmaradni nem múlja felül az emberi lehetőségeket. Néhányan azon keseregnek, hogy Isten hiányát, távolmaradását érzik, mintha jelenléte az ő érzeteikhez kötődne. Pedig ő jelen van akkor is, amikor buzgóságuk eloszlik, és az érzetek elmúlnak. Részvétét soha nem vonja meg tőlünk. Eljön a nap, amikor mindenki megtudja, és talán így szól, nem Isten távolodott el tőlem, hanem én nem voltam jelen. Már születésed előtt megálmodtalak, mondja Isten, amikor ráébredünk, hogy Isten előbb szeretett minket, mint mi őt. Végtelen ámulatba ejte fölfedezés, a szemlélődés nem más, mint az az állapot, amelyben teljesen rabul ejt minket szeretetének csodája. Bár mindannyian sebeket hordozunk, mégis mindenkit áthat a titokzatos jelenlét csodája. Lényünk legmélyén ott rejtőznek az ismeretlenség, a kétségek, a rejtélyes aggodalmak, hatalmas pusztaságai, a bűn szakadékai, amelyek ki tudja honnan kerültek oda. De lassan megértjük, hogy az emberi lélek mélységeiben Krisztus imádkozik áthatóbban, mint ahogy ezt el tudnánk képzelni. Engedjük, hogy a Szent Lélek egy gyermek bizalmával imádkozzon bennünk. És csodálkozva vesszük észre, hogy a pusztaságokban kivirul az élet, és eljön az idő, amikor Isten jelenléte mindent betölt. Krisztus Jézus, veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak engednünk kell, hogy átjárja életünket, amit már befogadtunk az evangéliumból, bármi kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz, hogy napról napra előrébb jussunk, hisz te nem megérkezett embereknek szeretnél minket. Krisztus, a te szegényeid maradunk egész életünkben. Emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk bizalmunkat a hit titkába vetni.

percig, Pál, adventi kérés. Jöjj, Urunk Jézus, lelkünk nagy királya, hozzád száll mennybe híveid imája. Lelki sötétség egyre jobban terjed, mint a must erjed. Hisszük jöttödet, nem hiába várjuk, szívünk kérését színed elé tárjuk. Vándorútunkon gyárhassunk mi fényben, itt a bűn éjben. Úgy vágyik lelkünk örökfény honába, megváltott lelkek dicső otthonába, tudjuk, onnan már nem kell tovább mennünk, megpihen lelkünk. Adj tűrő szívet, téged visszavárod, hogyha késnél is csak téged imádod, és ha majd eljössz szent angyal sereggel, lelkünk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba, ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, sokszor kérdezik tőlem, mint ferences szerzetestől, hogy hát milyen tanácsot tudnék adni. És pedig, hogy kérdezik, hogy mibe érdemes a mai világba befektetni. Aranyba, telekbe, részvénybe, ingatlanba, miben? Én mindig azt szoktam válaszolni erre, hogy gyerekbőrben. Igen, nagyon fontos, hogy gyermekeinket szeretettel ne csak befogadjuk, ne csak neveljük, hanem hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tényleg nagyra nőjenek, és családunknak égkövei legyenek. Utolsó ítéleten úgy se fog szembejönni velünk, se a ruhánk, se a házunk, se az autónk, semmi. Csak a gyerekeink, unokáink. És hát ugye ez egy jó befektetés, mert mindig mondják, hogy miért nem a halálunkon van az örök ítélet. Hát azért, mert az ember életébe elindít hullámokat. Milyen hullámokat? Hát ugye a jó cselekedetek jó hullámokat indítanak el, a rosszak meg rosszakat. Tehát biztos, hogy Szent Ferencnek halála az utolsó ítéleten nem csak azt fogják megköszönni, amit ő tett, hanem amit mi is, az ő szerzetesei, meg Szent Ferenc atyának lelkületét hordozó világiak tettek. Minden pohár vizet megköszön a Jóisten, és minden pohár vizet, amit gyerekeink, unokáink adtak, azt nekünk is valamilyen módon meg fogja köszönni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy igen, nyithatsz bankszámlát, menjek országában, a szépen jól nevel gyermeked által, unokáid által, az ő tetteik, jó cselekedeteik Isten előtt kedvesek. Mostan ugye ez a bevezető után elmondanám, hogy most 13-án kezdődik augusztusban a Csíksomlyói ifjúsági találkozó. És ugye fiataljainkat, 14-15-17 éves fiatalokat nem lehet ketrezbe tartani. Az a jó, hogyha találkoznak hasonló értékrendű, gondolkodású fiatalokkal. És most különösképpen a nagymamákhoz, szülőkhöz szólok, hogy gyerekeinket regisztráljuk be, iratsuk be erre a Csíksomlyói ifjúsági találkozóra. Tehát nagy élmény tud lenni a fiatalnak. Nem lehet mondani azt, hogy ide sem mehetsz, oda sem mehetsz. Ez egy olyan hely, ahova bátran elengedhetik a szülők, a nagyszülők, a gyerekeket, az unokákat. És miért ne tudnád kifizetni azt a költséget, nem olyan magas az unokádnak, ajándékozz meg, legyél egy ilyen nyári Mikulás, angyal. És de azt mondja, fiam, menjél el, ott van 6-700 olyan fiatal, akik te korabeliek, Erdély összes településéről, városáról vannak, ismerkedjél, barátkozzál, együtt imádkoztok, énekeltek, táncoltok, este a tábortűzkönyvet beszélgettek, az biztos, hogy jót tesz. Ugye nagyon sok régebb ugye voltak nagy családok, hát mi volt, mit tudom én. Édesapám még 18-an voltak, első unoka testvérek. Hát azok mindegy utcában laktak. Hát milyen buli volt ott, a mindennapi ifjúsági találkozó volt. De sajnos most olyan nagyon sok az egyke, magányos gyerek. Biztosok, menj el, 3-4 nap, beköltözöl a többiek közül, sátorba vagy. Na, a szobák is vannak, azt is ki lehet bérelni, és jól érzed magadat. Jó lesz ott neked. Öröm lesz a te szívedbe. És azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség. Hát ugye egy ilyen ifjúsági találkozó, hát az annak idején az elsőket még én is szerveztem, többen is voltunk persze, és mindig nagy öröm volt, az év fénypontja volt, hogy együtt lehetünk, és Szatmár is, Nagy Károly is, Temesvár is, nagyváradi fiatalok együtt imádkozhatnak, énekelhetnek, ez igen-igen nagy lehetőség. Ingyen utazhat a gyerek, a diák, van ellenőrzője a vonaton. Engedd el, biztosan jöjjön el. Most ugye, hogyha a fiatal gyerekedet, az unokádat szépen tudod nevelni, és vallásos, jó magyar ember lesz belőle, hát akkor annál nagyobb ajándékot nem tudsz időskorodra magadnak adni, nem igaz? Tehát, hogy a kis kertedet, ha nem műveled, ha nem kapálod, nem, hát rágyázod. Vajon abból a kertből lesz szép virág? Biztos, hogy nem. Tehát meg kell adni a módját annak. És én azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen csit, ez egy biztos egy ifjúsági találkozó, ez egészséges, jó dolog. Adja az Isten, hogy tényleg, hát büszke örömmel, hozd el, küldd el, engedd el a gyermekedet. Ugye úgy van, hogy az egy Csíksomlyon van, az egy bekerített kert, egy olyan kert, ahol 3 hektár, hát ugye ottan van lehetőség mozogni, jönni, menni. A kapun csak azt engedik be, aki 14 évet betöltötte, és 24 év alatti. Tehát, hogy ő karszallagot kap, vigyázunk rájuk, tehát, hogy ügyelünk, hogy baj, ne essék ott a nagy kárt egymásban, ne tegyenek a fiatalok. És hogy én úgy tudom, hogy nagyon sok életre szóló barátság, szerelem, kapcsolat született egy-egy ilyen találkozón. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy na, ide engedj el. Itt biztos, hogy nem fognak drogot árulni, biztos, hogy nem fognak nem tudom milyen butaságokat, alkoholt se engednek be, nem? Tehát, hogy vigyázunk a fiatalokra, azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek. És én azt látom, hogy igen, mindig is boldogok. Tehát sírva szoktak a csit végén egymástól elválni és hazamenni. Gyermekeinkért még mit tudunk tenni? Ugye lassan kezdődik a tanév. Igen, hogy jó osztályba kerüljön. Nézzük meg, hogy ki az osztályfőnök, ki a tanítónő, ki a tanár. Hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy szép legyen, jó legyen, eredményes legyen. Nézzünk utána, hogy gyermekeinkkel mi van. Én folyamatosan járok a fiatalokkal, és azt gondolom, hogy amit egy tanácsot tudnék adni a igen, gyerekvállaló szülőknek, az az, hogy hát vidd magaddal. Tehát én bármerre megyek, gyerekeimet, unokáimat magammal viszem. Mit jelent ez? Hát, hogy mit tudom én, most is meghívtak, tartsak valahol egy misét, hát egyedül hamarabb oda mennék, könnyebb lenne, de én úgy gondoltam, van egy mikróbuszunk, és telerakjuk azt gyerekekkel, és akkor elmegyünk együtt. Ők minisztrálnak, az elején, végén mondanak egy-egy verset, és útközben itt-ott megállunk egy-egy dínyére, meg fagyira, meg minden, és jól el leszünk. Tehát, hogy nem kell a gyermektől irtózni, nem kell félni. Tehát én eddig felneveltem, hát ugye közel 7000 gyereket, és olyan örömmel, büszkén mondhatom el, hogy 35 év alatt nem volt úgy, hogy én valamelyik gyereknek azt mondom, gyerek szívem, hogy ne jött volna oda, hogy ne tudtuk volna megbeszélni azt, ami fontos. És nem kell elítélni a gyereket, a gyerek vázlatozik. Milyen olyan hülyeséget kitalál, megpróbálja megvalósítani, aztán nem mindig sikerül, nem mindig jön össze. De, hogy mondjam, mégiscsak megpróbálja. Aztán legtöbbször ő maga csodálkozik egy pár év múlva, hogy milyen hülye voltam, hogy volt nekem ilyen korosztályom is. Változik az ember. Amikor az egyik nő mondta, hogy megtalálta a szekrény alján a férje múltját. Közben ugye ez a férfi Hát 20-valahány éves volt, amikor elvégezte a közgazdászati egyetemet, és aztán most ilyen nagy, hát befutott üzletember, és mindig kosztümbe jár, égle, vasalt, nadrágbas, ingbes, minden, és azt mondja, hogy elé került a szekrény aljába egy doboz, és ott az ő férjének a, hát, hogy mondjam, a tizenéves nyakkendői voltak meg, hát ilyen kiegészítők, és mutatta a képen, hogy hát milyen mikágeres, meg mindenféle hasonló nyakkendővel járkált az ő férje, és az el nem tudja képzelni, hogy hát hogy nézhetett ki, és tényleg a régi képeken mutatta, és hosszú haj, és hát ugye akkoriban, hogy volt, kinőttem. Igen, testvérem, kinővünk sok mindent. Nem kell pánikolni, hogyha a gyerek valamit kipróbál. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kéne kipróbáljon, de úgy mondjam, na, aki kezd itt megégeti a kályhán, aztán utána már jobban ügyel arra, hogy ne legyen semmi probléma és baj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szeressük a gyerekeinket, és próbáljuk meg bevonni a magunk életébe. Persze úgy kell azt a dolgot csinálni, hogy a gyereknek is meglegyen a maga öröme. Tehát, hogy na, nem mondjuk azt, hogy ez nem rád tartozik, ezt úgy se érted. Én, ha megyek temetni, oda is viszek gyereket. És persze, hogy előtte és utána megmagyarázom, hogy hova is menjünk, és mi fog történni, és hogy fog az alakulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk. Most ugye gombászás szezon van Székelyföldön, esik, és tényleg rengeteg gomba van. És hát így végezetül a Mária Rádió hallgatóinak elmondok egy kedves, ilyen régi gombásos viccet. Hát ugye három legény elindul gombászni, és közben eltévednek, és hideg lesz, és esik az eső, és besötétedett, és nagy bajban vannak, és imádkoznak, jó Isten, mi lesz velük, és megjelenik nekik a jó tündér. Na és hát, gombász testvérkék, hát mit kívántok? Mindenki egy-egy dolgot kívánhat. Tehát persze az első férfi mindjárt meg is szólal, hogy jaj, jó tündér, én nagyon fázok, éhes is vagyok, én nagyon-nagyon szeretnék otthon lenni. Súgy eltűnik, már mindjárt otthon is van, terített asztal, nyami-nyami, minden. A második, hát erre felbuzdul az, hogy angyalka, én is szeretnék nagyon-nagyon hamar otthon lenni, jó melegbe, anyukával, apukával, itt félek, sötét van, hideg van, na, ott ő is hamar hazajel, kerül minden, és jön a harmadik is, és megszólal sírva, hogy jaj, angyalka, nézd, egyedül vagyok, fázok, hideg van, én úgy szeretném, hogy itt legyenek a barátaim is mellettem. Na, s erre megjelenik a másik két barát is, és ott vannak megint egyedül a hideg erdőben. Igen, jó dolog együtt lenni, jó dolog társra találni, és tegyünk meg mindent, hogy a gyermekeink akár a Csíksomlyói ifjúsági találkozón most augusztus 13-ától társakra, barátokra találjanak, olyanokra, akik amikor hideg van, amikor nehézség van, akkor is ott állnak mellettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Horváth Endre vagyok. Dicsértessék Jézus Krisztus. Ebben a műsorban, az alfától az omegáig elnevezésű műsorban jelenések könyvét, Újszövetség utolsó könyvét igyekszünk közelebbről megismerni, gyakorlatilag közösen olvasni annak a szövegét. Egy olyan könyvről van szó, ami újra meg újra megijeszti keresztény a hívőket. Egyszerűen túl komplikált, és túl ijesztő képekkel van tele. Hogyha valaki hallgatta az eddigi, az előző előadásaimat, akkor éppen az látszott meg benne, hogy egyáltalán nem csak az ijesztő események leírásáról van szó, a végidő eseményeknek a leírásáról, hanem sokkal inkább arról, hogy a szerző, Szent János a látnok, Isten kegyelmével szembenéz a világba levő rosszal, abból a bizalommal, hogy Isten győzni fog. Tehát minden ellenére a könyv elsősorban és mindenek előtt a remény megfogalmazása. Isten minden rosszal szemben győzelemre viszi az ő ügyét. És az, amit leír a szerző a látomásaiban, az sokszor már előre vetíti azt a dicsőséget, amit az Úristen azoknak készített, akik szeretik őt. Most pont egy olyan részlethez értünk el a jelenések könyvének olvasásában, ami bizony tele van ijesztő képekkel, ijesztő szimbólumokkal, és olyan szentírási részlet, amit nagyon-nagyon nehéz értelmezni. A sok szimbólum szinte sokszor káprázik az ember szeme, míg olvassa, hogy merre is akarja vezetni a szerző, és nagyon nehéz egyrészt értelmezni is, még nehezebb pontos jelentést adni ezeknek a szimbólumoknak. Miről van szó? Ez a hét harsona által kiváltott isteni büntetéseknek a leírása. Arról beszéltem már, hogy a jelenések könyvében három olyan hetes elemből álló sorozat van, ami valamilyen módon az Isten csapásait, az Isten büntetését jelzi a bűnös világra. Először találkoztunk a hét pecsittel, amit fel kell törni. Itt az látszódott meg, ez a hatos fejezetben van leírva, az látszódott meg, hogy igazából nem annyira az eseményekre utal a szent szerző, hanem fölsorolja azokat a szereplőket, az apokaliptikus küzdelem szereplőit, egészében pontosabban azokat az erőket, amelyek formálják a világtörténelmet. És ezek között az erők között vannak ijesztő erők is. A halál, a gyűlölet, az igazságtalanság, amelyeket szimbólumokkal tesz érzékelhetőbbé. Ugyanakkor azonban vannak olyanok is, amelyek a jó oldalán harcolnak. Mindenek előtt Krisztus, a fehér lovas, a vértanúk vére, és maga az Isten ereje, amely a végén pontot tesz minden rosszra. A második ilyen hetes sorozat, az a hét harsona, amiről beszélni fogunk, a harmadik pedig a harag hét edénye, amely igazából a végső büntetések leírását tartalmazza. Az a szentírási rész, amit a jelenések könyvében most elmélkedni fogunk, az elsősorban a 8-as meg a 9-es fejezet. Azonban a 11. fejezetnek a végén fejeződik be a hét harsonáról szóló leírás. Ugyanis a 8-as fejezetben van 4 harsona, a 9-es fejezetben még 2 harsona megszorolása, aztán be van iktatva egy rész, a 10-es és a 11-es fejezetnek egyik jó nagy része, amit a következő alkalommal fogunk taglalni, mert egy önálló rész, és a 11. fejezet végén hangzik el a 7. harsona, ami aztán megadja mind a 7 harsona mondani valójának a lényegét. Az egész jelenes bevezetéseként, tehát még mielőtt megszólalna a 7 harsona, találunk egy olyan leírást, ami arról beszél, hogy Isten milyen módon próbálja befolyásolni a világtörténelmet. 8. fejezet, 2. verse kezdik így, hogy láttam a 7 angyalt, akik Isten előtt állnak, 7 harsonát adtak neki. Ez a hét harsonának az átadása, a harsona Isten jelenlétének a hangja. Ugyanis mindenek előtt a Sínai hegyen, amikor Isten leszállt, hogy megkösse a 10 parancsolattal Izrael a szövetséget, akkor egy egyre erősödő harsona zúgás hallatszott. És több másik helyen is a harsona vagy a kürt mindig az Isten jelenlétének, pontosabban a mennyei udvartartás ünneplésének, de ami az Istenhez kötődik, a hangja. Itt is tehát, amikor a hét harsonát adnak át ennek a hét angyalnak, akkor alapvetően azt akarja mondani, hogy valami, amivel az Úristen cselekvése lesz majd nyilvánvaló. Tehát ezek a büntetések is egyértelműen az égből veszik kezdetüket. Hogy ez mennyire így van, azt mutatja egy leírás, ami rögtön ezután következik. Ezt mondja a szöveg. Ezután egy másik angyal jött, és megállt az oltár előtt aranytömjénzővel. Nem mondja a szöveg, hogy melyik oltár. Érthetően a mennyei templomról van szó. Úgy képzeli el a Szentírás, hogy a mennyekben is Isten palotája, Isten templom áll, amelynek a pontos másolata van a földön Jeruzsálembe. És a jeruzsálemi templomnál két oltár volt, egyrészt az áldozati oltár, másrészt pedig a tömjénező oltár, illetve a kitett kenyerek oltára. Az áldozati oltár az a templom előtt volt, az az oltár, amelyiket pedig a tömjén áldozatot be kellett mutatni, benn a szentek szentélye előtt. Valószínűleg erről a másodikról van szó, bár nem nevezi meg a szent szöveg. Angyal tehát egy arany tömjénezővel, az arany ismét csak az isteni, meg az égi vonatkozást jelzi, odáll az oltár elé. Sok illatszert, pontosabban tömjént adtak neki, hogy mindegyik szent imádságához adja az oltárra, amely Isten trónja előtt áll. Vagyis a szentek imádsága, Isten dicsérete, az is szinte mint a tömjén, amelynek fel kell szállni a Jóisten színe elé, és ehhez még hozzáadják azt az égi valóságot, mondhatnánk az angyolok imádságát, ami erősíti a szentek imáit, hogy valóban eljusson az Úristen színeri. Ahogy a tömjén fölszáll, és a tömjén mindig az Isten dicséretének a jele, ugyanúgy az Istenhez szóló imádság is, Isten imádása az angyalok meg a szentek imájával együtt fölszáll az Isten színeri. És a tömjén füstje fölszállt a szentek imádságával együtt az angyal kezéből Isten elé. Vagyis könyörgés eljut Isten szín elé. És ha már eljut Isten szín elé, akkor a meghallgatásra talál, és Isten elkezdi az ő cselekvését. Akkor az angyal fogta a tömjénezőt, tedd bele az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Érthetően itt úgy kell érteni, hogy az oltárról parazsat vett, de mégis a tűz kifejezést használja, és azt a tüzet, azt a Istentől kiinduló energiát veszi és a földre dobja, amivel elindítja az Istentől kiindulva a világtörténelem fontos eseményeit, magát az isteni ítéletet. Ez jelzi azt, hogy amikor a földre dobja, akkor mennydörgés, zúgás, villámlás és nagy földrengés támadt. Vagyis az Istentől érkező tűz megingatja a világ mindenséget összetartó erőket. Igazából ez az egész csak azt akarja elmondani ezekkel a szimbólumokkal, hogy a szentek imája eléri azt, hogy Isten közbeavatkozzon a világ történelem eseményeibe. A szentek imájának az erejét megtámogatva az angyalok imájával, az Isten meghallgatja és annak megfelelően válaszol is rá. Igazából a hét angyalnak a harsona megfújása azt jelzi, hogy lehetővé vált ez az isteni cselekvés. A hét angyal, akinél a hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a harsonát. Itt mielőtt nekiállunk magyarázni részletesen ezt a hét harsona megfújását, röviden néhány gondolatot előre kell bocsátani. Sőt, röviden össze kell foglalni azt, hogy mi ennek a hét harsonának a lényege, ugyanis annyira sok rétű, sok színű szimbólumokkal írja le, hogy az ember szinte elveszik az egyes részletekbe. 7 harsona van, az első harsona egy hatalmas jégeső, tűzzel együtt, amely kiégeti a földet. Tűzzel és vérrel együtt, ami kiégeti a földet. A második, egy tűzzel égő hegy esik a tengerbe, és ott végez pusztítást. A harmadik, egy csillag esik a földre, amelynek a neve keserűség, és megmérgezi az ivóvizeket. Tehát először a földet, utána a tenger, utána az ivóvizeket. A negyedik harsona szóra a világító testek naphol csillagok veszítik el a fényük egy részét. Az ötödiknél egy csillag esik a földre, amely igazából egy égi lény, egy bukott angyal kell, hogy legyen, amely felnyitja a mélység kutyát, abból egy szörnyű sáska hat tör elő. A hatodiknál pedig az Eufrátesznél megkötözött 4 angyal lesz felszabadítva, hogy aztán annak a hadserege végez egy szörnyű pusztítást. Mind a 6 harsona zúgás valamilyen szörnyű pusztulás indul el a földön. A 7. harsona zúgás aztán az égieknek az ünneplése, hogy Isten végül pontot tesz minden rosszra. Fontos megjegyezni 2 dolgot. Mielőtt nekiállunk részletesen elemezni az egyes csapásokat, az első. Az egyiptomi 10 csapásra való utalásokat találunk jó néhány harsona szóban, ami már önmagában el akarja helyezni ezeket a csapásokat. Az egyiptomi 10 csapás az Isten ellenes, az Istennel szembeforduló embereket sújtja, nem az igazakat. Igaz, hogy egy jó néhány olyan csapás, amit itt felsorol, az egyértelműen minden egyes embert elér, például az ivóvizek megmérgezése, de amiről az egyiptomi 10 csapásra való utalással beszél a szöveg, az a bűnösök, az Isten ellenes embereknek a büntetése. Ugyanígy Joel prófétától származik a sáska had pusztításának a leírása, pontosabban Joel jóval részletesebben írja le, de tőle veszi a Jelenések könyvének szerzője, ami szintén egy büntetést jelent. És az 5. harsonaszónál kifejezetten mondja is, hogy azokat kell, hogy bántsák, csak azokat, akik nem viselik homlokukon Isten pecsétjének jelét. A 7. fejezetben hallottuk, hogy Isten angyalai elpecsételik, tehát homlokukon megjelölik Isten pecsétjével az Úrnak a szolgáit. És a 7. fejezet írta le azt, hogy milyen dicsőségben részesülnek az ő szolgái. Itt tehát alapvetően azokról az emberekről van szó, akik büntetésként kapják mindezteket a csapásokat, mert nem engedelmeskednek az Istennek. Érthető, hogy egy-egy szörnyű tragédiánál, egy földrengésnél, vagy akármilyen csapásnál nem lehet szétválogatni a jókat és a rosszakat. Nem lehet szétválogatni egy földrengésnél az elhullott emberek között, hogy mindenki, hogy csak a bűnösök pusztuljanak el. De itt, amit leír ennél a 7 harsonánál, az alapvetően a bűnösök büntetése. Persze mindenki bűnös. Egyértelműen mindenki a bűnösök között van. Ugyanakkor azonban más dolog az, hogy vétket követek el, vagy más dolog az, hogy szándékosan, tudatosan, Isten ellenes módon élek. Itt, amiről szó van, az éppen a nem Istenhez tartozó embereknek, az Isten ellenes embereknek a büntetése. Ugyanakkor az is egy jellegzetes dolog, hogy újra meg újra kihangsúlyozza a szöveg, hogy a csapás csupán egy harmadát sújtja a földnek, a víznek, az élőlényeknek, az embereknek. Ez ismét csak egy szimbólum, hiszen nagyon nehéz lenne azt mondani, hogyha például tengernek a vizei vérré változnak, akkor miért pont csak az egy harmada? Hogy lehetséges csak az egy harmada? Vagy hogy a napnak az egy harmada nem világít? Igazából ez az egy harmada mindig azt jelenti, hogy a büntetés csak részleges. Ezek azok a tragédiák, amik a világ történelem során zajlanak. A harag 7 csészéjének a kijöntése, 7 egyedének a kijöntése, amiről még a későbbben fogunk hallani, azok a végső csapások, amikor gyakorlatilag befejezik a világtörténelem. Ez, ami itt le van írva, ez a világtörténelem során zajló tragédiák, amivel Isten bünteti, de igazából megtérésre akarja kényszeríteni, késztetni az istenellenes embereket. Tehát nagyon fontos, hogy amikor olvassuk ezt a részt, akkor felismerjük ezt, hogy miről beszél a Szent Szerző. Talán ez a hét harson a legijesztőbb, talán az egész Jelenések könyvében. De gyakorlatilag arról beszél, hogy Isten igazságossága azt is jelenti, hogy az Isten ellenes, az Isten ellen támadó embereket kiszolgáltatja a gonosznak a hatalmába. Ijesztő, ugyanakkor mégis tudatosítani akarja bennünk a Szent Szerző ezt az ijesztő igazságot is.

Hallgassuk tehát a hét harsonának a leírását. Így szól a Szent Szöveg. Az első angyal megfújta a harsonát. Erre vérrel vegyes jégeső és tűz támadt, és a földre hullott. A föld harmad része megégett, a fák harmad része elhamvadt, és minden zöldelő fű kiégett. Már maga a megfogalmazás, hogy vérrel vegyes jégeső és tűz, főleg a jégeső meg a tűz nem fér össze. Az egyiptomi csapások sorában itt a jégeső mellett villámok vannak, ami hát egy viharnál nagyon is logikus. Azt a kijelentést értelmezte át tűzzé. Önmagában a tűz és a jégeső nem férne össze. Itt ez a szimbólum akarja jelezni azt a szörnyű pusztítást, amit végez a növényzet körében, mind a jégeső, mind a tűz. Érthető, hogy a büntetés az embereknek szól, akik rá vannak utalva a növényzetre, mint táplálékra. Manapság ezt talán nem annyira egyértelműen értjük, de az ókorban sokkal kézzelfoghatóbb volt, és hát egy-egy szörnyű tragédia mai napig, ma is rossz időszak, ma is nehézséget okoz az emberiségnek. Abban az időben egy-egy aszályos év sokak számára éhezést és halált jelentett. Egy hatalmas jégeső egy egész országot nyomorba dönthetett. Sőt, vérrel vegyes ez a csapás. A vér ismét csak a büntetés jelleg

büntetésképpen, ami egy szörnyű büntetés. A hatása ennek a jégeső tűz vér keveréknek, hogy a föld harmad része növényzet fák kiég. És elsősorban a tűz hatását írja le. De mindenképpen a pusztulás egyharmada. Részleges a pusztulás, de ez itt a csapás szörnyű. A második angyal megfújta a harsonát. Valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe. És a tenger harmad része vérré változott. És még csak egy furcsa dolog, hogy a tűzzel égő hegy, egy meteorit, a tengerbe zuhan, és a tenger egyharmad része vérré változik. Hogy lehet, hogy csak egyharmad része, meg mitől változik vérré, hogyha már egy meteorit hullott a tengerbe. De a mondani valója ennek a második csapásnak is az, hogy nem csak a föld növényzetét, hanem a tengert is egy szörnyű csapással csújtja, pusztítja az Úristen büntetése, amivel ismét csak az ember élet lehetőségét szűkíti. Ismét csak az embernek szól a csapás. Mert így folytatja a szöveg, ekkor meghalt a tengerben élő teremtmények harmad része. A bibliakori ember számára, ami gyakorlatilag a földközi tenger vidékén terült el a Római Birodalom, úgy is nevezték a Róma, földközi tengert, hogy a mi tengerünk, úgy nevezték a rómaiak. Tehát gyakorlatilag a tenger minden lehetőségével, minden táplálékforrásával igen-igen meghatározó volt az ember hétköznapjaiba. Azáltal, hogy egy harmada elpusztul a benne levő élőlényeknek, elsősorban harakra gondolhatunk, de minden másra is, az egy szörnyű csapás lehetett az egyszerű szegény embereknek. És elpusztul a hajók harmad része is. És még csak nem világos, hogy mitől pusztul el a hajók harmad része. A vértől. Tehát a szimbólumok igazából sokszor egymásnak ellene mondanak, de mindegyik külön-külön értelmezi azt, hogy a tengeri valóságnak, ami az emberhez kötődik, annak is a harmad része elpusztul. Egy szörnyű veszteség a tengeri élőlények, a tengerhez kapcsolódó hajók tekintetében is. A harmadik angyal megfújta a harsonát, és egy nagy csillag hullott le az égből, égve, mint a fákja. Beleesett a folyók harmad részébe és a vizek forrásaiba. Ez a nagy csillag egy égi lényre utal, mivel neve is van, rögtön mondja, ezért talán egy bukott angyalra kell gondolnunk. Nem nevezi meg, de itt már az ivóvizeket, a folyókat és a forrásokat sújtja. Eddig sújtotta a növényzetet, sújtotta a tengert, most pedig közelebb jut az emberhez az ivóvizek egy harmadát. Ivóvíz nélkül az ember nem tud létezni. A tengerből nem ihat. És azáltal, hogy a harmadik csapás az ivóvizek egy harmadát is megfertőzi, azáltal a csapás még inkább az embereknek a bőrén érezhető. Az egyiptomi csapások közül az ivóvizek is vérré változnak, mikor Mózes sen keresztül ezzel bünteti az Úristen. Itt nem vérré változik, hanem ürömmé. A csillag neve ugyanis, az égi lény neve, amely leesett, üröm. Az üröm a keserűségnek a szimbóluma. A vizek harmad része ürömmé változott. És számos ember meghalt a vizektől, mert keserűek lettek. Ez a leírás, amit legkönnyebben alkalmazható, értelmezhető lelki vonatkozásban. Az üröm, amely keserűvé teszi a vizeket, amiből élünk, és ami keserűvé teszi az ember szívét, az nem más, mint a reménytelenség. Ami ténylegesen halált okoz. A hitnek a halálát mindenek előtt, de ezer más szempontból is elveszi az ember életerejét, és a pusztulásba viszi. A reménytelenségnek a szörnyű bűne, ami éppen azért veszélyes, azért alattomos, mert az ember nem sorolhatja be egyetlen egy bűn kategóriába se. De épp azért biztosan öl. Ez az égi lény, ami megfertőzi az ember ivóvizeit, mondhatnánk így kútmérgező, ez az égi lény
keserűséget akarja árasztani.

árasztani a reménytelenséget az emberi szívekbe, és ezáltal pusztítani őket. Ez miatt is kell gondolnunk, hogy egy bukott angyalról lehet szó, annak ellenére, hogy csak egy csillagról beszél a Szent Szöveg. Ekkor láttam és hallottam, hogy egy magányos sas repült az égen, és hangosan így kiáltott: jaj, jaj, jaj a föld lakóinak, a másik három angyal további harsonázása miatt, akik ezután fogják megfújni a harsonát. Ez egy a feszültséget még fokozó, közbeiktatott kis elem, amikor egy sas, egy madár, akit beszél, érzékelteti az olvasóval, hogy sok szörnyűség történt ezzel a négy harsonaszóval is, még szörnyű büntetés az elkövetkező három. Az ötödik angyal megfújta a harsonát, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre. Újra csak egy égi lény. Mondhatnánk egyértelműen további szövegből, egy bukott angyal. Neki adatott a mélység kútjának kulcsa. A mélység maga a rossznak, az alvilágnak a szimbóluma, a kút pedig az, amelyik levezet eddig az alvilág mélységeibe. És megkapja a kulcsot, mint hogy ez a kút le volna zárva. És ő kinyitja a mélység kútját. És fölszállt a kútnak a füstje, mint egy nagy kemence füstje. Erre elsötétült a nap, és a levegő a kút füstjétől. Amikor az alvilági valóság föltör a föld színére, az megmérgezi, elsötétíti a levegőt is, a légkört is. Ismét csak egy olyan kép, amit az ember sokszor jól ismert tapasztalatból is. Néha egy-egy közösségben annyira mérgező a légkör, hogy egyszerűen szinte nem tudunk egészséges kapcsolatokat kialakítani. A gonosz, az alvilág erői arra törnek, hogy megmérgezzék a valóságunkat. A kút füstjéből sáskák jöttek ki a földre, és olyan hatalom adott nekik, amilyen hatalom a föld skorpiójának van. A sáska hat pusztításának a leírását, ahogyan említettem, Joel prófétától veszi szent szerző, ahol részletesen le van írva, hogy ezek a sáskák, akiknek az onásai egyszerre egy szörnyű hadsereggé válnak, beugrálnak minden egyes ablakon, pusztítanak, gyilkolnak, rabolnak, és nyomort, pusztulást, sivárságot hagynak maguk után. Mint amikor egy sáska járásnál letarolják a sáskák a vetést, ugyanúgy letarolják a gonosz erői, ilyen sáskaként, ezt mondja, hogy ugyanakkor skorpió hatalmuk van, vagyis skorpió farkuk, amivel tudnak gyilkolni, megcsípni, ezzel pusztítják el az ember világát. Azt a parancsot kapták, hogy ne bántsák a föld füvét, egyetlen zöldelő növényt sem, egyetlen fát sem, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs rajta Isten jele. Isten jele, Isten pecsítje, az az Istenhez tartozás jele. Ilyen értelemben használja az egyház mind a kerességre, mind a bérmálásra, illetve mind a papságra az eltörülhetetlen jegy, megnevezést, ami az élő Isten pecsítje. Isten az ő pecsítjével megjelölés sajátjának ismer. Ez lehet egy kicsit megalázó, hiszen annak idején éppen, hogy a rabszolgákat pecsételték meg, de ez az Istenhez tartozást jelenti. És akiknek nincs ez a jele, akik nem az Istenhez tartoznak, azok szenvedik el ezeket a csapásokat. És mi csak azt kell mondanunk, hogy gyakorlatban lehetetlen szétválasztani a jókat meg a rosszakat. Mégis ezek a pusztító csapások elsősorban nekik szólnak. Parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, csak kínozzák őket 5 hónapig. Kínjuk olyan, mint amikor az ember megsebzi a skorpió. Azokban a napokban az emberek keresni fogják a halált, de nem találják meg, vágyódni fognak a halál után, de a halál el fog menekülni előlük. Úgy tűnik, hogy a skorpióknak a hatalma, a sáskáknak, akik skorpió módjára kínozzák az embereket, hogy ezek a hatalma csak viszonylagos. Fájdalmat okoznak, szörnyűként, de igazából nem veszik el az emberek életét. Itt azonban az derül ki, hogy
olyan szörnyű kínokat okoznak, hogy az emberek még a halálnak is örülnének. De az, még azt a kegyet se kapják meg, hogy meghalhassanak, hogy ne kelljen tovább szenvedniük. Érthető, hogy itt nem elsősorban csak fizikai kínzásokról van szó, hanem mindarról a fájdalomról, ami a lelkiekben megjelenhet. Ezek a sáskák érthetően, hogy csak szimbólumok, de jelzik azt a mély-mély fájdalmat, amit az Istentől elfordult emberek élnek át az Isten büntetéseként. Amit itt tudatosítani akar a Szent Szerző bennünk, az, hogy az Isten nem hagyja szó nélkül a rosszat. Pontosabban úgy tűnik, hogy a rossz saját maga okoz olyan szörnyű pusztulást, az alvilág erői, amelyekkel szövetségben élnek az Istentől elfordult emberek, maguk olyan szörnyűséget képesek cselekedni, hogy az emberek szívesebben még meg is halnának, de nem bírnak menekülni ebből a szörnyűségből. Aztán leírja a sáskáknak a kinézetét, hogy harcra kész lovakhoz hasonlítottak, fejüken, mint egy aranyhoz hasonló korona volt, arcuk olyan volt, mint az emberek arca, hajuk olyan volt, mint az asszonyok haja, fogaik, mint az oroszlánok foga. Mellvértjük olyan volt, mint a vaspáncél, és szárnyuk zúgása, mint a harcra száguldó nagyszámú lovas szekér zúgása. Skorpióhoz hasonló farkuk volt, és fullánk volt a farkukban, ebben pedig hatalom, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. A mélység angyala volt a királyuk, akiknek a neve héberül Abaddon, görögül pedig Apollyon. A leírás igazából a seregnek a szörnyű, ijesztő kinézetét írja le. A mélység angyalának a neve viszont, mint az Abaddon, mint az Apollyon, azt jelenti, hogy pusztító. Vagyis épp arról van a szó, hogy hadseregével olyan szörnyű pusztítást végez, amivel hihetetlen módon megtetézi mindazt a pusztítást, amit az első 4 harsona zúgás okozott, vagy kiváltott.

érthetően, hogy mindezek a képek csak szimbolikusak. De az, amit el akar mondani a reményét vesztő igazaknak a szentszerző, akik az igazságtalanságtól, az üldöztetéstől szenvednek, hogy Isten igenis számon kéri az istenteleneken az ő tetteiket. Sőt, igazából azt akarja elmondani, hogy a rossz maga, amiben élnek, amihez hozzájárulnak az istentelenek, az okozza azt a szörnyűséget. Végső soron itt Isten cselekvése csak abban áll, hogy megengedi, hogy a gonoszságnak az erői működjenek. Hogyha eszünkbe jut egy-egy háború minden szörnyűségével, akkor látjuk azt, hogy mit jelenthet igazából az a pusztulás, az a sok szörnyűség, amit az alvilág, a gonoszság erői elszabadítanak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem lehet szétválasztani a jókat és a rosszakat. Annyi, hogy Isten a jóknak, a hozzá hűségeseknek megígéri azt a reménységet, hogy az ő győzelme jelent. A hatodik harsona nagyon sok mindenben hasonlít az ötödikhez, annyiban, hogy a pusztítást nem egy bukott angyal, hanem az Eufrátesz mellett levő négy angyal végzi. Így szól a szöveg, a hatodik angyal megfújta a harsonát, és egy hangot hallottam az Isten színe előtt álló arany oltár szarvai közül, amely azt mondta a hatodik angyalnak, aki a harsona volt: oldozd el a négy angyalt, aki a nagy Eufrátesz folyónál meg van kötözve. Eloldozták a négy angyalt, akik készen voltak az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre, hogy megöljék az emberek harmad részét. Az Eufrátesz folyó az egyik határfolyója annak a területnek, amelyiken fekszik Babilon is. Babilon, mint a gonoszság hódító ereje, és azok az angyalok, amelyek ott vannak megkötözve, tehát egyelőre hatalmukban korlátozva, azok itt most felszabadulnak, és egy ismét csak a gonoszság erőit jelképezve egy szörnyű pusztítást végeznek. Mivel Babilonhoz kapcsolódik ez a gondolat, ezért az Isten ellenes erőkre, aminek különleges hatalmat ad az Úristen, megengedi pusztítást. Itt is igazából nem a négy angyal pusztít, hanem a hadserege. A lovas sereg száma 20 000-szer 10 000 volt. Hallottam a számokat. Így láttam a lovakat a látomásban, akik rajtuk ültek. Azoknak tüzes, kék és kénkő színű melvértjük volt. A lovak feje oroszlán fejhez hasonlított, szájukból tűz, füst és kénkő tört elő. Ettől a három csapástól elpusztult az emberek harmad része. A tűztől, a füsttől és a kénkőtől, amely a szájukból előtört. Mert a lovak ereje a szájukban és a farkukban van. Mert a farkuk a kígyóhoz hasonló feje van és azzal ártanak. Igazából ez a hatodik csapás is az ötödikhez hasonlóan egy olyan szörnyű, háborús pusztítást idéz, ami mindazt az elemi csapásokat, ami az első négy esetben megjelent, csak még inkább kihangsúlyozza. Az emberek és az emberek világa, amint az alvilág pusztító erőinek ki van szolgáltatva. Az a világ, amely elutasítja magától az Istent. Mindezek a képek, szimbólumok igazából szándékosan ijesztőek akarnak lenni. De azt mutatják meg, hogy milyen pusztítást végez, akár kívülről, akár belülről, mindaz, hogy elutasítjuk az Istent. És ha körbenézünk a világban, ezt látjuk. Látunk most szörnyű háborúkat, de igazából ezek a háborúk először az ember lelkébe kezdődtek, az Isten elutasításával. És az, amit el akar mondani a Jelenések könyvének az írója, hogy Isten nem hagyja szó nélkül mindazt az igazságtalanságot, az Isten ellen fordulást. Megbünteti azt ténylegesen azáltal, hogy engedi működni azt a rosszat, amit az emberek maguk szabadították föl. Engedi, hogy tetteik következménye a fejükre hulljanak.
végső soron csak arra volna szükség, hogy kérjék az Isten irgalmát, egy kis alázatra. És ehhez kapcsolódik az, hogy hogyan fejeződik be a hatodik csapás, amikor azt mondja, a többi ember, aki nem halt meg ezekben a csapásokban, mégsem tartott bűnbánatot. Az ember azt gondolná, hogy ez a sok-sok csapás, ez rádöbbentette a hibájukra. Nem, mégsem tartottak bűnbánatot. Nem tartottak bűnbánatot kezeik tette miatt, hogy ne imádják a gonosz lelkeket, az aranyból, ezüstből, rézből, kőből és fából való bálványokat, amelyek nem tudnak látni, sem hallani, sem járni. Nem tartottak bűnbánatot a gyilkosságaik fölött, sem mágiáik fölött, sem paráznaságuk, sem lopásaik fölött. Vagyis mindaz, ami az Istentől eltávolítja őket, attól nem fordulnak el. A világtörténelem tele van olyan csapásokkal, amelyeket az Isten azért enged meg, nem ő adja. Egyszerűen az ember bűnéből fakad fel. De azért enged meg, hogy meglássuk, hogy mekkora szörnyűs pusztítást okoz az Isten nélküliség. És egy ismétlődő tapasztalat, hogy az emberek legtöbbször még ekkor sem térnek meg. A hetedik harson a szó, amely ekkor megszólal, egy olyan ünneplést indít el, ami már az égben zajlik. A hetedik angyal megfújta a harsonát, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A mi urunké és az ő Krisztusáé lett ennek a világnak az uralma, és uralkodni fog örökkön örökké, ámen. Vagyis a hetedik harsonával elkezdődik Isten különleges uralma. Itt gondolhatunk talán a hetedik napra is, amikor az Isten megpihen, itt viszont a hetedik harsona szóra éppen, hogy átveszi az ő uralmát. Isten és Jézus Krisztus, az ő fölkentje. Jézus Krisztus ténylegesen világmindenség királya, de most a gyakorlatban még nem az. Arról a pillanatról beszél a hetedik harsona szó kapcsán a Szent Szöveg, amikor elkezdődik a világuralom, a gyakorlati világuralom, Isten uralmának a megvalósulása. Nem csak rejtve, hanem valóságosan, láthatóan. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt ültek, arcra borultak és imádták az Istent. Hálát adunk neked, mindenható Úristen, aki vagy és aki voltál, mert átvetted hatalmadat és uralkodol. Isten uralma megvalósult a földön. A nemzetek, a pogányok ugyan dühöngtek, de eljött a te haragod. Az idő, hogy a halottakat megítéljék, és megadják a jutalmat szolgáidnak, prófétáknak és a szenteknek, azoknak, akik nevedet félik, a kicsinyeknek és a nagyoknak, hogy megrontsák azokat, akik megrontják a földet. Igazából ez az ítélet napja. Az ítélet napja, amikor Isten végérvényessé teszi azt, hogy csak ő parancsol, megjutalmazza övéit, és kiirtja, elpusztítja azokat, akik rontják, pusztítják a földet. Minden egyes bűnnel nem csak az én lelkemnek teszek rosszat, hanem pusztítom a világot is. Az emberi közösséget, de még a teremtett világot is. Isten, aki magának teremtette az embert is, meg az egész világmindenséget, most számon kéri azokon, akik pusztítják a földet, és helyreállítja az igazságosságot. A hét harsonának a leírása talán kicsit ijesztő az is, de éppen azt akarja elénk állítani a Szentíró, János a látnok, hogy Isten milyen módon érvényesíti az ő igazságosságát. Az igazságosság nem önmagában áll. Mindig ott van az irgalom lehetősége. Jézus a kereszten olyan módon adta oda az életét, hogy ténylegesen mindenkit fölbír emelni. De csak azt, aki igent mond neki. Azt mutatja meg a Jelenések könyve, hogy mi lesz a világból, ha megmarad az Isten nélküliség útján. És ha körbenézünk, akkor ezt ténylegesen a gyakorlatban is látjuk. És zavarba ejtően sokszínű szimbólumokkal mutatja be. Mondhatná sokkal egyszerűbben is. Miért nem mondja sokkal egyszerűbben? Mert ha körbenézünk a világba, akkor tényleg ezt a káoszt látjuk mindenfelé.
ettől a káosztól akar bennünket visszatartani, elijeszteni, akkor, amikor elénk állítja azt, hogy mi történik, és mi lesz ennek a vége. Mert a legutolsó szó mégis az Isteni, aki a 7. harsonára átveszi az uralmát, megjutalmazza övéit, és elpusztítja, akik a földet pusztítják. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kívánom, hogy ezen keresztül is közelebb tudjunk jutni a Jelenések könyvéhez, ami egy igen-igen különleges, nehéz, de annál gazdagabb üzenetet hordozó szentírási könyv. Ebben segítsen bennünket a Jóisten. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Már Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat az Úrangyala imádságára, majd azt követően a Zsolozsma déli imaórájára, amelyet a szokott módon felajánlunk a Mária Rádióért, fennmaradásáért, fejlődéséért, működéséért, munkatársakért, önkénteseinkért, adakozóinkért, betegeinkért, szenvedőkért, adakozóinkért és az összes hallgatóinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogad el Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!
0: Úrunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted. Jobbot teremtett és formált meg engem. Adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
1: Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben.
0: Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál.
1: Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted.
0: Jöjjön el hozzám irgalmad, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem.
1: Jussanak szégyenbe, akik galádul bántak velem, én akkor is parancsaidról elmélkedem.
0: Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik.
1: Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted.
1: Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Ments meg, Istenem, ellenségeimtől. Te légy oltalmazóm támadóim ellen.
0: Ments meg engem a gonosztevőktől. A vérengző emberektől szabadíts meg.
1: Mert íme leselkednek életemre, rám rontanak a hatalmasok.
0: Nincs bennem vétek vagy bűn, Uram. Nincs bűnöm, mégis sietnek, hogy rám roncsanak.
1: Ébredj fel, jöjj ide és lássad, te vagy erősségem, te rád figyelek, mert Istenem, te vagy erős váram.
0: Szeretetével Istenem elém siet. Isten megadja, hogy elnézzek ellenségeim fölött.
1: Én meg hatalmadról énekelek, már korán reggel örvendezem jóságod miatt.
0: Mert te lettél az én erős bástyám, gyötrelmem napján az én menedékem.
1: Te vagy erősségem, rólad szól énekem, te vagy Isten az én erős váram, az én jóságos Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem.
1: Boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebet üt rajta, de be is kötözi. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál.
0: Megharagudtál
1: ránk, fordulj felénk újra.
0: Megráztad a földet úgy, hogy meghasadt. Gyógyítsd meg töréseit, mert megingott.
1: Népedet kemény próbára tetted, kábító borral itattál minket.
0: De jelt adtál azoknak, akik félnek téged, hogy megmeneküljenek az íj elől.
1: Hogy megszabaduljanak azok, akiket szeretsz. Szabadíts meg jobboddal, és hallgass meg minket.
0: Isten így szól szentélyében, újjongva osztom fel Szichemet. Szukkot völgyét is felmérem.
1: Gileád az enyém, és enyém Manassze is. Efraim sisak lesz fejemen.
0: Júda királyi jogarom, Moab az én mosdótálam.
1: Sarumat Edomra ráteszem, és csatakiáltásom Filisztea fölött hangzik.
0: Az erős városba kivezetel engem, Edomba kiirányítja léptemet.
1: Csak te, Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk.
0: adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér.
1: Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebet üt rajta, de be is kötözi.
1: Ha elmétek távol járt Istentől, most keressétek őt tízszeres buzgalommal, mert aki rátok hozta a csapásokat, örökké tartó örömet hoz a szabadulással.
0: Az Úr maga a jóság.
1: Teljes a szabadulás nála.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, ad nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattunk a mai gyönyörű szép napon is. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Hamarosan kezdődik a szentségimádás. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvar helyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szentségimádást közvetítünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi Stúdió kápolnájából Barbusz Péter, a Szent József Plébánia templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat Ladgyel. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, béke fejedelme, te azt akarod, hogy családjaink békében éljenek, egyetértés uralkodjék a házastársak, szülők és gyermekek, idősek és fiatalok között. A béke országa akkor fog eljönni, ha mindannyian készek leszünk elfogadni annak előfeltételeit, ha képesek leszünk szeretettel adni magunkat egymásért. Dicsőtelek téged a békében élő családokért, mert szeretetükkel egymást szolgálják. Áld meg őket, és ott, hogy el ne fáradjanak ezen az uton. Áldott légy, mert azokat a családokat is a béke útjára vezeted, amelyeket most veszekedés, válás, erőszak oszt meg. Veszekedéseik legnagyobb kárvallottai a gyermekek, mert életükből elvesznek a lelki értékek. Áldott légy, mert az ilyen családokat is szeretettel hívod, hogy békéd útjára vezetve megerősítsd őket, és ha elfogadják békédet, akkor saját életükben is tapasztalják, hogy kezet nyújt, csókot vált egymással az igazság és a béke. Jézus Krisztus, béke fejedelme, köszönöm neked a békességszerző szavakat, amelyeket a kereszten halálod előtt kínzódóért imádkoztál. Köszönöm neked a békét, amely a leírhatatlan szenvedések tengerében eltöltött. Köszönöm a szeretetet, amely imádkozott ellenségeiért. Ez a béke útja, ez a megbocsátás is, a megbékélés, az imádság is, az áldás útja. Jézus jól tudott, hogy szívünk megállás nélkül a békét keresi, s hogy nem lehetünk boldogok, ha ellenségeskedünk, ha nem békélünk meg veled és a körülöttünk élő emberekkel. Jézusom, miközben köszönetet mondok neked a szeretet erejéért, melyel megbocsátottál, ugyanakkor megnyitom előtted a szívemet is, mindazok nevében, akik haragban élnek, s akiknek a szívében nincs a megoszlást ledőzni képes szeretet. Jézus béke fejedelme, adj nekünk erőt a kiengesztelődéshez és a megbocsátáshoz. Amen.

Jézus szentséges szíve, minden szív királya, imádattal borulok le előtted, és hálát adok lángoló szeretetedért. Szívből óhajtom, hogy jöjjön el a te országod. Vigyázz reám, hogy bármi történjék is, el ne távolodjak tőled, sőt, egyre jobban ragaszkodjak hozzád. Tarts távol a bűntől, erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Jézus szentséges szíve, egész életemet arra szentelem, hogy téged szeresselek, szolgáljalak, és mindenben téged kövesselek. Nélküled minden hiába való, de veled már most enyém a mennyország boldogsága. Add áldásod, hogy erről hitelesen tanúskodjam testvéreim között. Mária, Jézus után a tiéd a legszeretetleméltóbb és legtökéletesebb szív. Taníts meg rá, hogy fiadat napról napra egyre jobban szeressem. Mivel a mennyben Jézus közvetlen közelében élsz, járj közben értünk is. Amen.

Uram Jézus Krisztus, szent szívednek ajánlom magamat és egész életemet, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömet és szenvedésemet, hogy téged dicsőítselek és szeresselek. Legyen egész életem tiéd, aki mindig szeretsz engem. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadjak. Szelíd és jóságos szív, add meg nekem a végső bűnbánat kegyelmét, légy biztos menedékem, halálom óráján, és vezess be országodba. Hiszen tudom, és hiszem, hogy Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Éppen ezért kérlek, engedd elhunyt drága szeretteinknek is, és nekem is gyarló hívednek, hogy egykor e földi bajtól, bútól, küzdelemtől és gyötrelemtől megszabadulva megpihenhessek szentséges szíveden. Amen.

Jézusom, kopogtatni szeretnék a te szíved ajtaján, kérni és könyörögni jöttem a te mindenható, szerető szívedhez. Te tanítottad, hogy kitartóan és álhatatosan kell imádkoznunk. Én is így teszek. Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a te jóságos, részvéttel teljes, nagykegyelmű szívedet. Így teszek, hogy elnyerhessem gyógyító kegyelmedet, amelyet most kérek tőled, és amelyre oly nagy szükségem van. Hozzád jövök, és kérlek, te adj nekem enyhülést. Hozzád kiáltok, kérve a te könyörületességed, segítsen szükségemben. Amen.

Ó, megváltóm szent szíve, könyörülj rajtam a te nagy irgalmasságod szerint. Irgalmasság szent anyja, Mária, hozzád is folyamodom ügyemben. Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek szent fiad szíve előtt. Könyörgök hozzád, légy szószólóm, és tárt Jézus szent

Megváltó Jézusunk, felénk kitárt, megsebzett szívedben látjuk a végtelen szereteted, mely nem csak a nyomorult bűnösök menedéke, hanem a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje, és szükségünkben segítünk. Most hozzád fordulva arra kérünk, hogy fogadd gondviselő szeretetedben családjainkat, barátainkat, az értem imádkozókat és a velem vagy nálam jobban szenvedő embertársaimat is. Bocsásd meg vétkeinket, leborulva kérlek, segíts rajtunk minden szükségünk idején. Ó, szeretetteljes szív, légy kegyes megpuhítani az elkeményedett szíveket, enyhíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkek gyötrelmeit. Légy menedéke a haldoklóknak, vigasztalója a szenvedőknek. Végül, ó szeretett szíve, légy minden dolgomban, de legfőképpen halálom óráján, légy biztos menedéke megriadt lelkemnek. Azon rettenetes pillanatban fogadj el irgalmad ölében. Ó Jézus, szentséges szíve, bízom benned, ne engedd, hogy elvesszek. Amen.

Jézus fenséges szíve, örök életünk reménysége, áldott szív, mely életre hív, melyből értünk vér és víz fakadt, hogy lemossa bűneink végső áldozatként meghasadt. Jézus jóságos szíve, néked ajánljuk életünk, kérünk, cseréld ki a mi szíveink, hogy érezhessük szerető szíved melegét, s eképp szeressük mi is testvérünk, viselvén együtt életünk nehezét. Amen.

Ó Jézus szentséges szíve, önsd ki áldásaid bőségét az egyházra, szentatyánkra és az egész papságra. Adj kitartást az igazaknak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket, légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre szereteted uralmát. Amen.

Jézus, szíved oly csodálatos, a szeretet benne, mint virág illatos, mely egyre ontja illatát mindenkire egyaránt. Ó Jézusom, szíved fedjen engemet, és fakasszon bimbót szívemben a te szereteted, hogy csak benned és általad szeressek bárki mást. Kérlek, űzd szívemből a gonosz minden varázsát, s add nekem a te szívednek jóságát. Jézusom, fölajánlom imáimat a te szíved szándékára, ott és akkor használd értékét, hol a legnagyobb szükség van rá. Amen.

Jézus szíve, neked adom mindenemet, értelmemet, hogy felvilágosítsd szívemet, hogy irányítsd akaratomat, hogy megerősítsd nyomorúságomat, hogy meggyógyíts szívemet, hogy feláldozd lelkemet, hogy megments engemet. Amen.

szeretetre méltó üdvözítő, attól a kívánságtól indítatva, hogy lelkem hálás érzelmeit irántad kinyilvánítsam, és bűneimért valamennyire elégtételt nyújtsak, magamat legszentebb szívednek szentelem, és teljesen neked ajánlom magamat. Azon felül fölteszem magamban, hogy kegyelmed jó voltából téged soha többé megbántani nem akarlak. Amen.

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak téged, hiszek benned, szeretlek téged, és bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává, és minden kívánságodnak megfelelővé. Add, jóságos Jézusom, hogy én benned, és te én bennem élj. Védj meg veszedelemben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem egészségét, add áldomást minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Amen.

Jézusnak szeretettől lángoló szíve, az isteni szeretet végtelen kiáradása. Imádlak, szeretlek és egyesülök szentséges szíved szándékával, óhajtva, hogy ezután mindig csak szeretetedből éljek. Szent szíved sugallata szerint kívánok ezután eljárni mindig és mindenben. Meg akarok halni a bűnnek, csak általad és érted kívánok élni. Jézusom szerető szíve, mindent elfogadok, egyesülve jóságos szíveddel, bármi ér is, magam és mások bűneinek engesztelésére. Szerető szív, légy biztos menedékem, életem minden szakában, és majd halálom óráján. Amen.

0: Jézus béke fejedelme, te arra tanítottál bennünket, hogy e világ nem adhat békét, mert a béke tőled származik. A fiatalokra ma óriási veszély leselkedik. Mindenki béke után áhítozik. Ám jöjj, de sokan nem lelik meg. Hamis proféták áldozatává válnak, olyanékéve, akik békét hirdetnek, de egy szót sem szólnak megbocsátásról, kiengesztelődésről, igazságosságról és szeretetről. Sokan a kábítószer, az alkohol, a féktelen élvezetek útjára lépve a világ törvényét követik, ám az nem biztosított békét a számukra. Jézus, utasd meg magad nekik, légy az ő békéjük, hogy minden fiatal elmondhassa Szent Ágoston szavaival, nyugtalan az én szívem, Istenem, amíg benned meg nem nyugszik. Jézus béke fejedelme, légy ifjúságunk békéje. Jézus béke fejedelme, áldj meg minket, akik itt egybedültünk, ajándékozz nekünk a te békédet. A te békét áldott harmataként szálljon le minden nyugtalan szívre, minden szorongással teli félelemben élő szívre, minden elkeseredett, sajgó szívre. Hárítson el minden békétlenséget, minden viszályt családunkból, közösségeinkből, az egyházból és a világból. Azok, akik a szenvedés miatt veszítették el békéjüket kegyelmed erejével, nyerjenek vigasztalást. Azok, akik képtelenek megbékélni másokkal, képtelenek megbocsátani, nyerjék el a béke kegyelmét, hogy összetartásban éljenek. Dicsőíts meg nevedet, béke fejedelme, mindenkiben, akinek beteg a lelke és a teste. Áldj meg minket a béke királynőjének közben járására, te a kérsz és uralkodon, örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az örökatya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szűzanyom éhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az Isten igével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíva, Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíva, a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíva, az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíva, jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíva, minden erénynek mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíva, minden dicsérete legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyre a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben a mennyei atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketörés, nagy irgalmú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az életi szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsából áldofott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk!
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve hordoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk minden hatóról, Isten, tekints szeretett fiú szívre és a dicséretre és elégtételre, amit a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik jövőmódért esdekelnek, adj megengeszted a bocsánatot. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az emberiség felajánlása Jézus szentséges szívének. Urunk Jézus, az emberekre árasztott szeretetedet sokan hálátlanul közömbösséggel, hanyagsággal is megvetéssel visszanozzák. Ime, mi leborunk oltáról előtt, és őszinte tiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnös közönségéért és a sírelmekért, melyeket szeretett legméltóbb szívedet minden oldalról illetik. Mély fájdalommal először is a magunk számára kérjük irgalmadat, készek vagyunk önkéntes engeszteléssel elégtételt nyújtani nem csak a saját magunk bűneiért, hanem mások vétkeikért is, akik az üdvösség útjától messze tévedtek. Nem követnek téged, a pásztort és vezért, meggátolkodtak hitetlenségükben, lából tapossák keresztségi fogadásukat, és lerázták törvényed édesigáját. Mindezeket a szánandó bűnöket összesen is általában is kiengesztelni törekszünk, egyenként pedig jóvá tenni akarjuk. Az életmód is az öltözködés fényűzését és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan törvetését az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok megszegését, a te nevedre és szentjédre szólt szörnyű káromlásokat, a te földi helytartód és popságot gyalázását, magának az isteni szeretet szentségének mellőzését, vagy szentség töréssel illetését, a nemzetek nyilvános bűneit, amelyekkel az általad alapított egyház jogai és tanítás ellen szegülnek. Ó, bárcsak jóvá tehetnénk ezeket a megbántásokat, hogy téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk azt az áldozatot, amelyet a kereszten atyádnak bemutattál, és oltárainkon naponként megújítasz. Hozzácsatoljuk a szizanya, a szentek és a jámbor hívek engesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik, kegyelmet segítségével, erős hittel, tiszta erkölcsökkel, az evangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért. Amennyire csak tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek. A boldogságos szűz közbenjárására fogadd el, kérünk, legkegyesebb Jézus, készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkban és szolgálatodban a végső álhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és minnyájon eljussunk abba a hazába, ahol te az atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztust, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hoztad ránk, ott kérünk, tested is vére szent titkát tud tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelni élvezzük, aki élsz és uralkodsz.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi stúdió kápolnájából. Barcbusz Péter a Szent József plébánya templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk, vigyázzanak magukra és egymásra. Kívánok önnek Istentől megáldott szép napot. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

0: hatásait. Békés szép délután kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának, határainkon innen és túl. Most a következő percekben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imánca, azt követően pedig közösen imádkozzuk a fájdalmas rózsafüzért. Telefonszámunk elhangzott 061-374-0904-es, egészen 12 óra 10 percig, 13-ig telefonálhatnak, és várjuk a hívásaikat, és ha adásba kerülnek, akkor kérem, hogy kapcsolják ki a rádiókészüléket. A hónap első péntekén vagyunk, Jézus szentséges szívének ajánljuk fel az imádságainkat magunkban is. Imádkozunk elhunyt András, Henriett, Péter és Sándor lelkeügyéért, a közelmúltban elhunyt Derzsi Emil és Szabó Adrián önkéntes társaink lelkeügyéért, és hát azokat az önkéntes társainkat is imáinkba foglaljuk, akik már nem tudnak itt lenni, vagy betegek, vagy elhunytak, őértük is felajánljuk az imádságainkat. És a következő egy recepcióra érkezett imakérés. Ja, már jött is az első telefon. Mária Rádió, tessék!
1: Dicsérteszék a Jézus Krisztus! Margitka vagyok Foltról. Nagyon szeretnék kérni imát a testvéreim, betegek, és azoknak szeretnék támaszt nyújtani. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja! Hát várjuk a hívásaikat a négy magyar nyelvű Mária Rádiók helyszíneiről. Kedves hallgatóink, remélem, hogy hallgatják adásunkat, és bekapcsolódnak.
2: Kérem
0: az imádásba.
2: Kérem a közös imád súlyos betegekért, Imriért, Csilláért, Anikóért, Ottóért, két Andrásért és családtagjaikért, valamint Éva családjának megtéréséért, és a 101 éves Terézért és nagy családjáért, valamint népünkért és a békéért. Köszönöm.
3: Szeretnék szívem teljes szeretetével Annáért, Irénkéért imád kérni. Közösen imádkozzunk értük. Adja meg nekik az Úr azt, amire leginkább szükségük van. Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, a déli imaláncot hallják a budapesti stúdióban honnap első péntekén. Várjuk a hívásaikat a 061-374-0904-es számon, és már jött is a telefon. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsérteszék a Jézus Krisztus! Attiláért szeretnék imád kérni, aki most külföldön él és dolgozik. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük! Imádkozzunk érte! Mindörökké, amen!
5: Mártáért, Csabáért és Balázsért.
6: Amen.
5: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak gyógyulásért, szabadulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőért a keresztem hordozásához. A magyar nyelvű Mária Rádió önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
0: Mária Rádió, tessék!
7: Dicsérteszik az Úr Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a kapott kegyelmekhez, és imád szeretnék kérni egyházunkért, a hazánkért, a fiatalokért, a Mária Rádió összes dolgozója és önkéntesei, illetve az adakozóiért, azokért, akikért senki nem imádkozik, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, a családod megholtjaért, meg a többi megholtakért is, és köszönöm szépen a meghallgatást! Dicsérteszik az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Mária Rádió, tessék!
8: Dicsérteszék a Jézus Krisztus!
5: Közös imában szeretném megköszönni az én drága Jézusomnak és a Szűzanyának, hogy együtt tudtam nyaralni a gyermekeimmel. Köszönöm.
0: Adunk hálát közösen. Mária Rádió, tessék. Mária Rádió, tessék mondani, hallgatom.
6: Tessék, imád szeretnék kérni. Először is meg szeretném köszönni az idáig kapott kegyelmeket a drága jó Istennek, amit eddig adott nekem. És imád szeretnék kérni az ima erejét, hogy a családomba visszatérjen a szeretet és a béke, és a feleségemnek is a nézőpontja más legyen. Nagyon köszönöm, dicsértessék.
0: Békesség legyen, mindörökké a mennyisztágya. Mária Rádió, tessék.
8: Nagy szeretettel kérem önökért a közös imát drága Jézus nevében, Hanna lánya egész életére, drága szüleimnek valamit egészségért, hogy tudjak dolgozni a hivatásomban, amit nagyon szeretek, és a Szentlélek mindennapi kiáradásáért. Hálaimát minden eddig, és eljövendő fegyelmét. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni Szili András atyáért, a háború befejezéséért, a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki imádkozunk együtt erre a szándékra is. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fogdúra vagyok, Domonygörögből, és engem nagyon megiklettek a szeretetnánk lelki napokon a Szűzanyának a szavai, hogy meg tudjuk vakítani a sátánt az imáinkkal. És én erre szeretném felállni erre a szándékra, mert ha ezt megtesszük, akkor a két legfájóbb pontunkat, a családot meg az egyházat ért rombolást meg tudjuk állítani. Úgyhogy erre a szándékra kérnék.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja, imádkozom velünk. Mária Rádió, tessék. Halló!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, annak kér lelki békéért imát és esőért.
0: Imádkozunk erre a szándékra is, önnel együtt. Még van néhány percünk, 061-374-0904-es. Várjuk a hívásaikat ebben a három percben még.
12: Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért, kérni meg az ima szándékot Mikolár Furuzsináért, Horváth Melléért, Nyúl Renátáért, és azokért a Keszthelyi Ranoldásról és diáklányokért, akik a Rózsafüzért imádkozzák szombatonként délben délután, melyik is kérném az áldását, kérném az ima szándékot még a háború megszűnéséért, a békéért, az összetartozásért, és köszönöm Úr Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket, köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mária Rádió, tessék.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én vagyok vonalban,
0: igen,
13: Ilona vagyok.
0: Igen, tessék mondani, hallgatom.
13: Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, egészségükért. Imád szeretnék kérni a lányom gyógyulásáért. Imád szeretnék kérni az én jobb legyen az eredményem, mert 9 hónapja nem jobb az eredményem, a férjem gyógyulásáért. És olyan most Margit nagynéném szemműtét gyógyulásáért. Imád szeretnék kérni unokáim szerencsés hazalétükért. Imád szeretnék kérni a másik unok, amivel nagy család vagyok. Imád szeretnék kérni a munkahelyemet tartásáért, hogy maradjon. Imád szeretnék egy 2 éve húzódó szerencsés balesetből kifolyólag lezárásáért, a pápáért, a püspökökért, a papokért, a békért, a háború megszűnéséért, és mindenért, a Mári vagy a Rózsa füzérolvasóért, mert én mindenbe bent vagyok, adakozók legyenek, hogy önök tudjanak, mert engem ez éltet, és a Jóisten áldása, a kegyelme a Szűzanya tiszteletére is kérem az imád. Önök a Jóisten áldása legyen, éjjel-nappal én imádkozok, havécére megyek, akárhova, imádkozok, hogy önök létezzenek, de legyen sok adakozó, legyen, mert én havi adakozó, pont vámos.
0: Köszönjük szépen, és együtt imádkozunk önnel. Mária Rádió, tessék!
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én megköszönöm a kegyelmeket drága Jézusomnak és a Szűzanyának, és szeretnék imád kérni a családom hitének megmaradásáért, Gábor atya gyógyulásáért, Magyarország egységéért, és a világ békéért, és minden beteg emberért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tessék, Mária Rádió. Halló?
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Három atyáért szeretnék kérni, nagy betegek, Tibor atyáért, Attila atyáért, és Erdő Péter úrért, Liboros úrért. Köszönöm szépen, imád szeretnék kérni értük.
0: Imádkozzunk együtt önnel. Mária Rádió, tessék!
16: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni, hogy az egy szózattól vengjen az egész föld, dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb oltári fenség. Köszönöm
0: szépen. Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
17: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni élő családtagjaimért, hogy a szükséges kegyelmeket be tudják fogadni, elhúny szeretteimet, pedig kérem az Úr Jézus irgalmas szeretetét fogadja be országába. És mindannyiunknak adjon kegyelmet a Mária Rádió segítségével, hogy tovább tudjunk járni ezen az úton. Köszönöm
0: szépen. Köszönjük szépen, Isten áldja. Kedves hallgatóink, a hónap első péntekén a déli imaláncot hallották a budapesti stúdióból. A következő percekben a fájdalmas József Üzer imádsága következik a négy magyar nyelvű Mária Rádió imádságával, és kérem, hogy csatlakozzanak a József Üzérhez, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További békés szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérre verítékezett. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. A nagy dolgok nem következnek be könnyen, fáradtság és áldozat nélkül. Jézus szenved a Getsemáni kertben, vérre verítékezik és buzgón imádkozik, hogy beteljesedjen a mennyei Atya akarata életébe, szenvedésében és halálában. Engem is meghívott Isten a keresztségbe, a szentségre, a keresztény élet teljességére, a bűnnel és a nagy gonoszság elleni küzdelemre. Kérlek téged, Mária, Istennek szent anyja, add meg kegyelmedet, hogy minden bűnre vezető alkalmat elkerüljek.
2: Sziasztok, visszaszámolok.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére elverítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére elverítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére elverítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most...

0: testét megostorzásának titkába darabokra szaggatták, és sebeiből a szent vér folyik. Ez az ára az emberi lélek szabadságának, hogy ne maradjon a szenvedélyek és a bűn rabszolgája. Hogy uralkodjam testemen és szenvedélyeimen. Kérlek téged, Mária, Istennek szent anyja, hogy buzgón járuljak a szentgyóláshoz és az Úr testének vételéhez, azért, hogy megőrizzem lelkem szabadságát.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. És arcul ütötték. A teremtmény üti arcul teremtőjét. Az ember kezet emel Istenére. Ez a bűn szörnyű titka. Mégis Isten hallgat. A megváltott türelmes, gyengéd, irgalmas és alázatos. Türelmesen vár a bűnös megtérésére. Isten engem is körülvesz türelemmel és megértéssel, és vár a szeretetemre. Kérlek téged, Mária, Istennek szent anyja, add meg kegyelmedet, hogy türelmes és megértő legyek fele barátaimhoz.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Ne engemet csirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket csirassátok. Jézus a keresztet hordozva elesik súlya alatt, együttérzésre van szüksége, de nem az hozhatott neki vigasztalást, mert az ember bűnben él, megsérti Istent személyes és családi életébe. Isten engem is a személyes bűnbánatra hív, a bűnnel való szakításra és a kölcsönös családi szeretetre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy szakítsak a bűnnel, és épülésére legyek másoknak jó példámmal.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A kereszten Jézus felajánlja szenvedését és halálát a világ üdvösségére, vagyis értem és minden emberért. Atyától kéri a megbocsátást minden bűnösért. Ez az általános amnestia, feloldozás és kiengesztelődés. Nekem is megbocsátja Isten bűneimet, a bűnbánat és a kiengesztelődés szentségében, valamint hív, hogy megbocsássak másoknak is. Kérlek téged, Mária, Istennek szent anyja, hogy megbocsátó szeretettel legyek azok iránt, akik megbántanak engem.
1: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásában megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A fájdalmas rózsafüzér első tizedét a felvidéki, a második és negyedik tizedét a budapesti, a harmadik tizedét a székelyudvarhelyi, az ötödik tizedét pedig a délvidéki Mária Rádió imádkozta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Ave Maria, boldog Isten anyja! Te benned termett váltságunk aranya! Téged dicsérni nyelvem meg nem unja! Ave Mária! Grácia pléna, vagy malasztal teljes, mert te szent méhed Istenséggel ékes.

Telek József, ferences rendi szerzetes teológiai tanár, hitszónok írja a 18. században Mária Európa megmentőjéről. Arra a rettenetes romlásra, arra az egész Európát rettentő, végső szorongatásra emlékeztetlek benneteket, amely legutóbb az 1683-as esztendőben Bécs városának ostromlásakor váratlan történik vala. A IV. Mohamed török császár hadvezére ugyanis összehódítván 300 000 török, tatár, jancsár és eretnek vitézből álló tábort, minek utána azzal a magyar hazánkat soha el nem felejthetetlen rablásokkal keresztül skasul kóborlá, végre aztán Bécs városa környékét is megszállá, annak bástyáit éjjel s nappal tüzet okádó dandárokkal képtelen ostromlá, s magában teljességgel elvégzé vala, hogy a keresztény névnek egész Európában romlást szerzene, sőt, annak szikráját is kioltaná. Ó, boldog Isten, minőmű félelem, sírás, jajgatás, s böjtölés nevelkedett e mostoha időben a keresztény tartományokon. Már Bécsnek reménysége csak egy gyenge hajszálon függ vala. Már a török, tatár és egyéb vad pogány nemzetek Róma ellen és minden északi határok ellen vérszopó fegyvereket bátran köszörülik vala. De mindazonáltal ezekben a végső szorongatásokban is találkozott a kereszténységnek, mint régen a zsidó népnek, egy hatalmas istápja, egy szabadító esztere, akinek oltalma alatt az erősek kézíja meggyőzettetett, és az erőtlenek felövedzenének erősséggel. Ki volt a kereszténységnek ez a hatalmas tisztápja és Isten után szabadító esztere? Nem más, megismerte a keresztény néppel az akkori első Innocentius nevű szentséges pápa, hanem az Úr Jézusnak szent anyja, a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária. Európa akkor is válságban volt, mint ahogy sokszor azelőtt is és azután is. A szűzanya pátrónánk volt mindig, minden időben, minden veszedelemben. Hiszen nem csak anyagi, de főleg hitbéli, szellemi, kulturális értékeink forogtak nem egyszer kockán. Az elmúlt években ismét felerősödött a keresztény és a nemzeti értékek védelme, illetve ezek együtt emlegetése. És mivel ezt a két fogalmat gyakran használják összekapcsolva, felvetődik a kérdés, melyek is ezek az értékek. A piarista gimnáziumok tanulói számára kiadott erkölcstanban ezt olvashatjuk. A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem beszélnek valami szokatlan nyelven, nincs semmi különcködő életmódjuk. Tanításukat nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek izgágasságából merítették, és semmi emberi bölcselkedésre sem esküsznek, mint sokan mások. Ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Öltözködésben, táplálkozásban a lakosság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlennek látszó életmódot folytatnak. Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények. Mindenben részt vesznek, mint polgárok, mindent eltűrnek, mint idegenek, minden idegen táj a hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások, gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Testben vannak,
de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fönnálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk fölülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek, őket azonban mindenki üldözi. Nem ismerik és mégis elítélik őket, megölik őket, de élettel támadnak. Koldus szegények, és mégis sokakat gazdagítanak. Mindenben hiányt szenvednek, mégis mindenben bővelkednek. Megszégyenítik őket, és a szégyenben éri őket a dicsőség. Rágalmaik visszahullanak amazokra. Megrágalmazzák őket, és épp a rágalmak közt éri őket a dicsőség. Hírnevüket megtépázzák, de fényesen bebizonyul az igaz életük. Szidalmazzák őket, és ők áldással felelnek erre. Megvetik őket, de ők tiszteletet adnak mindenkinek. Jót tesznek. És mégis, mint gonoszokkal bánnak velük. Ha kínozzák őket, örülnek, mintha életre támadnának. A zsidók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogányok volnának. A pogányok is üldözik őket, de maguk a támadóik sem tudják, hogy miért is bántják őket. Egy szóval, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek jelen van a test minden tagjában. A keresztények is ott vannak a világ városaiban. A lélek ott lakozik a testben, de mégsem a testből való. A keresztények is ott vannak a világban, de ők sem a világból valók. A láthatatlan lélek a látható testben van, a világban élő keresztények is láthatók, de vallásosságuk láthatatlan. A test haraggal és harccal támad a lélek ellen, mert akadályozza élvezeteiben, pedig semmi jogtalanság nem esett rajta. A világ is gyűlöli a keresztényeket, mert ők visszautasítják élvezeteit, holott a világot nem sértették meg. A lélek szereti az őt gyűlölő testet és tagjait. A keresztények is szeretik üldözőiket. A lélek be van zárva a testbe, de ő tartja össze az egész testet. A keresztények is úgy vannak a világban, mintha börtönbe volnának, de mégis ők tartják össze a világot. A halhatatlan lélek mulandó hajlékában lakozik. A keresztények is a mulandó világban zarándokolnak a mennyei örökké valóságra várva. A lélek jobbá lesz, ha étellel és itallal nem kényeztetik el. A keresztények is folyton gyarapodnak, noha nap után üldözik őket. Isten olyan fontos őrhelyre állította őket, ahonnan nem szabad elmenekülniük. Nurziai Benedek, vagy katolikus és ortodox nevén Nurziai Szent Benedek, a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. Skolasztika ikertestvére. 1964-ben 6. Pál pápa, a nyugati keresztény szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította. Jakobus de Voragine, Legenda Aurea. Benedek Nurcia tartományból származott, Rómába került, hogy a szabad tudományokat tanulja, de még gyermekkorában abba hagyta a tanulást, és föltette magába, hogy a pusztába vonul. Dajkája, aki igen gyöngéden szerette, egészen addig a helyig elkísérte, amelynek a neve Effide. Történt, hogy a dajka búza szitálása kölcsönkért egy rostát. Gondtalanul helyezte az asztalra, leesett és ketté tört. Mikor Benedek látta, mennyire sír, fogta a rosta darabjait, és mire fölkelt imádságaiból, teljesen összeforva találta. Ezután titokba elhagyta a dajkáját, elment egy helyre, ahol 3 éven át az emberek elől elrejtőzve élt.
csak egy Románus nevű szerzetes tudott róla, aki gondosan ellátta a szükséges dolgokkal. Mivel Románus monostorától nem vezetett út a barlanghoz, a kenyeret egy hosszú-hosszú kötére kötötte, és úgy szokta leengedni. A kötére csengőt is erősített, hogy hangjára Isten embere megtudja, mikor küldi neki a kenyeret. Ilyenkor kijött a barlangból, és átvette. Ám az ősi ellenség megirigyelte az egyik szeretetét és a másik táplálékát, és egy kővel eltörte a csengőt. De Románus nem hagyott föl az ő szolgálatával. Benedek életrajzi adatai Nagy Szent Gergely pápától származnak. Rómába küldték tanulni, Benedek hamarosan elhagyta a várost, és tanulmányait is abba hagyta. Rövid ideig egy aszkéta életet élő közösségbe tartozott, majd, mint hallottuk, teljes magányba vonult, és a tökéletes lemondást kereste. 3 év múlva felhagyott a remete élettel, és azoknak a nőtlen férfiaknak lett atya, akik közösségében kívántak keresni az Istent. Monte Cassinón egy régi erdőnek és egy hajdani szentélynek a romjaiból korostort épített, és benne egységes alkotmányhoz igazodó közösséget hozott létre. A közösség tagjai szent szabály szerint éltek, pontosan meg volt határozva az imádság, az olvasás és a munka, az étkezés és az alvás ideje. 547. március 21-én ért véget Benedek földi élete. A templomba vitette magát, gyengeségében a tanítványokra támaszkodva állt, kezét az ég felé emelte, így lehelte ki lelkét, írja Nagy Szent Gergely pápa. A galliai liturgikus könyvekben már a 8. század végén megjelenik július 11, mint Szent Benedek születésnapja, de az ünnep eredetéről idáig semmi nem derült ki. Szent Benedek jelentőségéről, életéről és szelleméről a Pázmány Péter elektronikus könyvtár lapjain, a Magyar Nyelvű Keresztény Irodalom tárháza állományában olvashatunk. Ennek értelmében manapság a magyar nép nem sokkal többet tud Szent Benedekről, mint hogy neve napja március 24-én van. Örül a Benedek napnak, mert Benedek zsákban hozza a meleget. Némely imakönyvből imádkozik is hozzá, mint a jó halál patrónusához. Ezzel ki is merül, amit a magyar Szent Benedekről tud. Pedig Szent Benedek egyike azoknak a világtörténelmi nagyságoknak, kiknek a gondviselő Isten az emberiség nevelésében, szellemi és erkölcsi színvonalának emelésében sorsdöntő részt juttatott. Mikor a pogány római birodalomnak kezéből már kihullott a gyilok, amellyel a Krisztus követők millióit halomra ölte, akkor csillogó, de üres tudományával, erkölcsi rothadásának mérgező leheletével ejtette kábulatba, s akarta megfojtani a nagy Konstantin alatt szabadsághoz jutott, de a szabadsághoz hirtelenében még hozzá nem szokott ifjú kereszténységet. Szent Benedek egyike volt azoknak a gondviselésszerű férfiaknak, akik a fiatal kereszténységet ebből az ájulásból fölébresztették. Életszentségének messze ragyogó példájával, a krisztusi bölcsességnek nemesen egyszerű szavaival visszavezette a kortársait Krisztushoz. Föltámasztotta az ős keresztények áhítatos istentiszteletét, lelkes buzgóságát. A római világbirodalom már nem volt pogány, de még nem volt egészen keresztény. A haldokló pogányság végső erejét megfeszítette, hogy a maga erkölcsi lazaságával, föloszlásának indult életével Krisztus fegyelmezett egyházát is megbontsa, a lelkeket zavarba hozza. A három világrészt fölforgató népvándorlás betetőzte a fölfordulást. Ekkor az általános zűrzavar idején a maga kemény életének példájával, hatalmas szervező erejével, bölcs szerzetesi törvénykönyvével Szent Benedek rendet teremtett
messze tündöklő példát adott a megnyugvásnak, a belső rendnek, az ellenséges külső viszonyoktól független helyreállítására. Az egyháznak voltak Szent Benedeknél nagyobb tudománnyal, ragyogóbb elmével megáldott fiai is, de ezekkel szemben Szent Benedeknek gyakorlati jelentősége éppen az, hogy az ő működését, hatását nem zárta le a Monte Cassinói kolostor kriptája, hanem tovább élt, tovább dolgozott szerzetes fiaiban. Az ő Istentől megáldott szelleme volt a vezére a térítő szerzetesek számtalan nemzedékének, akik Európát s benne a mi magyar hazánkat is keresztényé, s ezzel az igazi művelődés részeseivé tették. Szent Benedek szerzetes fiai lettek az egyház jobb keze, amely jobb kézzel az egyház a régi világból megmentette, amit menteni lehetett, s érdemes volt. S amely kézzel a népvándorlás friss férű népeit anyai keblére ölelte, s a keresztény középkor nagy nemzeteimé nevelte. Íme, Szent Benedek nem csak a naptárban jelez, és nem csak a naptárban jelzi a tavasz beköszöntését. Életet fakasztó tavaszt hozott az ő áldott szelleme a keresztény világ számára is. Szent István intelmei, nagyobbik legenda, részlet. Miután Asztrik apátot övéivel együtt tisztelettel befogadták, a Vashegy lábánál egy Szent Benedek atyáról elnevezett kolostort épített, ahol mindmáig virul a szerzetesi gyülekezet a regula rendjében, s mivel bővelkedik a fenntartásához kellő mulandó javakban, nincs más szüksége csak arra, hogy az övéi és mások lábát az evangélium szerint megmosogassa. Szent Benedek apát mindennapi imája a kereszt előtt. Adj nekem, jóságos Jézusom, téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelked, érted hevülő lelkesedést, téged föllelő bölcsességet, téged fölismerő világosságot, érted égő szereteted, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavadra hallgató fület, a te szépségedben gyönyörködő szemed, a te fölségedet magasztaló nyelved, neked tetsző életmódot, a tőled jövő megpróbáltatás viselésére béketűrést, hozzád ragaszkodó hűséges kitartást, és adj nekem, Jézusom, boldog halált. Ajándékozzál meg jelenléteddel, fényes föltámadásoddal, és a boldog örökké valóságban ad nekem jutalmul tenn magadat. Ámen. Merre tart Közép-Európa? Mely országok tartoznak hozzá? Mit gondolnak rólunk nyugaton és keleten? Egyre jobban foglalkoztatják ezek a kérdések térségünk keresztény közösségeit, a Kárpátok Európájának, mindenek előtt Közép-Európának felelőssége van abban, hogy a kereszténység megőrzésével az európai kultúra alapjait is védjük. Szabó Lőrinc, Hazám, Keresztény Európa című verse egy igazán mai költemény. Ennél időszerűbb nem is lehetne. Ha nem tudnánk, hogy Szabó Lőrinc a 20. század első felében élt, azt hihetnénk, most írta ezt a versét. Pedig nem. Ez a költemény már 95 éves. Ez a vers rádöbbenti olvasóját arra, hogy amit az elmúlt években lehetett tapasztalni Európában, egy nagyon régi farizeus magatartás újabb fejleménye. 100 év, de tán 2000 esztendő óta folyik a kereszténység ellenében szervezkedő ármány, amely most 21. századi szakaszába lépett. A költő már akkor látta, hogy az üres ég eszméjét kínálják a megcsúfolt és megfeszített országa helyett. Szabó Lőrinc, Hazám, Keresztény Európa.
utálom és arcába vágom. 100 év, de tán 2000 óta őrült, mocskos, aljas világ ez, ez a farizeus Európa. Kenyérs jog helyett a szegényt csítítja karddal, üres éggel, és cinkos lelkiismeretét avatag és modern mesékkel. 100 év, de már 2000 óta hány szent vágy halt meg gaz szívében. Hazám, keresztény Európa, mi lesz, ha bukására döbben, mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített, s mert jósága, hite, imája egyszer már mindent elveszített? Mi lesz, ha megjöbb pokoli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vassisakos, pestist hozó, bosszúálló angyalsereggel? Mi lesz, ha megjő Krisztus és új országot teremt a földön? Ha elhullnak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön. Ha égi szerelmét a földi szükséghez szabja ama bárány, s újra megvált, ó, nem a jók, de a gonoszok vére árán. Hazám, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Istent, a szeretetet és a békét? Van-e olyan hely, ahová biztonságért fordulhatunk, bármi is történjen a világban, vagy a személyes életünkben? Kétségen kívül sokan várnak az Istenhez fordulással addig, amíg igazán nehéz idők szakadnak a nyakukba, reménykedve a jövőben az élet és a világ körülményeitől függetlenül. Viszont néhányan olyankor is Istenhez fordulnak, amikor úgy tűnik, jól mennek a dolgok. Fogalmunk sincs, hogy mit hoz a jövő. Ha nehéz időket, Isten akkor is ott lehet velünk. Ha könnyebb időket, akkor is szükségünk lesz Istenre, hogy betöltse azt a belső űrt, ami a szívünkben van, és hogy értelmet adjon az életünknek. Ha Isten részt vesz az életünkben, akkor könnyen megnyugodhatunk. Mindannyiunknak van egy alapja, amire reményünket és hitünket építjük. Sokáig hittük, sőt, mai napig is elhisszük, hogy ezek a keresztény, európai, sőt, nemzeti értékeinkből épült alapok. Ne hagyjuk, hogy elvegyék hitünket, hogy kiüresítsék az eget, bízzunk benne, hogy Európa elbírja még az Istent, a szeretetet és a békét. Kosztolányi Dezső, Európa. Részletek. Európa, hozzád, feléd, te feléd száll szózatom a század vak zűrzavarában. S még mások az ébe kongatva temetnek, harsány ditirambbal én te rád víg jó reggelt köszöntök. Ó, ősi világrész! Te régi, te rücskös, te szent, te magasztos, lelkek nevelője, illatokat és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted,

Már értik azóta az én gügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvérem ezer van. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár, ami várunk, ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből, és égi szavakból. Vigyázzon ránk, égi édesanyánk, és Nurziai Szent Benedek, Európa védőszentje, hogy együtt rakhassuk a lélek várát szeretetből, Isten dicsőségére. Köszönöm, hogy minket hallgatnak. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nehemiás könyve 6. fejezet első 19-es versora, vagyis az egész 6. fejezetét vettük, és ott hagytuk abba, hogy a keveredés az egy sátáni módszer, és Sanballat nevének jelentése és az ő származása is nagyon érdekes. Sanballat szamariai származású volt, ennek utána nézhetnek az igében, most nem akarom elolvasni. A neve pedig azt jelenti magyarul, hogy a hold Isten ajándékozott életet. Ez egy nyilvánvaló bálványisten, a hold istene, de nem is ez a legérdekesebb az ő nevében és származásában, hanem az, hogy szamariai volt. Királyok második könyvének a 17. fejezetében van részletesen leírva, hogy honnan eredtek a szamariaiak. Amikor az asszíriai fogságba elvitték a 10 törzset,

0: akkor Izrael északi része, Szamaria, ahonnan elvitték őket, az szinte lakatlan maradt. Voltak azonban ott maradt emberek is, de nagy része lakatlan maradt. Akkor Asszíria királya az ő országából innen-onnan embereket telepített be oda, hogy ne maradjon lakatlan. Amikor azok ott elkezdtek élni, oroszlánok támadták meg őket, és akkor azt mondták ezek az emberek, hogy azért támadnak meg minket az oroszlánok, mert ennek a helynek az istenét mi nem ismerjük és nem tiszteljük. Ezért hát az innen elhurcolt papok közül küldjön egyet vissza Asszíria királya, és tanítsa meg az ott lévő népeket a hely istene tiszteletének a módjára. Jött egy pap, és elkezdte őket tanítani Mózes törvényére, meg az Isten tiszteletének a módjára, de azért minden nép megtartotta a maga istenét is, a bálvány istenét is, és egy keverék nép jött létre, és ezt a keveredést a legszebben, hogy ahogy említettem, a Királyok második könyve fejezi ki a legjobban. Tehát a saját bálvány istenüket is, meg az egy igaz élő istent is, egyiket is tisztelték meg a másikat is, egyiket is szolgálták meg a másikat is, de ez lehetetlenség, mert két úrnak nem lehet szolgálni. Ez a keveredés a sátánnak, a testnek a módszere. Nos, ezt jelenti a testtel tanácskozni, hogy adunk egy kicsit a testnek is, adunk egy kicsit a kényelmünknek is, kívánságainknak is, meg hát Istennek is. Ez Isten előtt elfogadhatatlan. Amikor azt mondja nekünk a testünk, hogy tanácskozzunk, akkor meg kell látnunk azt, amit Nehemiás meglátott. Négy dolgot cselekszem én. Az a munka, amit a hívő emberre bízott Isten, az igen nagy munka ebben a világban. Ti vagytok a világ világosságot, ti vagytok a föld sója. És ha a só megízetlenül, mert azok az emberek, akik sók ebben a világban, elkezdenek tárgyalni, és egy összekúszált, összezagyvált akármi lesz belőle, akkor a nagy munka, a nagy feladat, a nagy megbízatás megszűnik. Elhalványodik az a fény, amit Isten ránk bízott. Nagy munka, nem mehetünk alá, nem tanácskozhatunk testtel és vérrel. Van azonban ennek egy másik jelentése is. Az egyén életünkre is vonatkozik, de a közösségi életre is vonatkozik. Ebben a világban most nagy tanácskozások vannak. A nagy tanácskozásoknak mindig az lenne a célja, hogy kompromisszumot kössek. Egyik is engedjen, a másik is engedjen, és aztán majd valami kijön belőle. Ugyanez van vallási téren is, nagy keveredés van, nagy valláskeveredés, valahogy úgy vannak vele, hogy a szeretetnek a jegyében, a tolerancia jegyében, az egymás megbecsülése jegyében teszik. Jó, ez rendben van, de van Istennek igéje, és Isten igéjével nem lehet kompromisszumot kötni. Isten valamit kijelentett, és Isten ahhoz tartja magát, hogy abból nem lehet engedni senki kedvéért. A békesség kedvéért sem, mert a felülről való bölcsesség tiszta, azután békeszerető. A hívő ember békeszerető ember is szereti a másik embert, még az ellenségeit is, de nincs olyan tárgyalni való senkivel, ami az Isten igéjének, a világosságától, az Isten igéjének a tisztaságától, szentségétől eltéríthetne bennünket, hogy abból bármit is engedjünk, egy jó tányit is. Nem lehet, mert ég és föld elmúlnak, de az ő beszédei semmiképpen el nem múlnak. Az a nagy munka, amit ránk bízott Isten, sárba tipródik és semmivé lesz és megszűnik, ha mi tanácskozunk és engedünk abból, amit Isten ránk bízott. Ebből nem lehet engedni. Tanácskozni azokkal lehet, akikkel egyikát húzunk, akikkel egy munkában állunk, akikkel egy falat építünk, akikkel egy úrnak szolgálunk. Azokkal lehet tanácskozni, és azokkal meg is értjük egymást, és az a beszélgetés hasznos, az az együttműködés jó, de egyébként nem. Mi volt a célja ennek az egész tanácskozásnak? Figyeljük meg, hogy az ellenségnek mi volt a célja. Gonoszt gondoltak ellenem, merényletet készítettek ellenem. Tehát itt nem a mi személyünk a fontos, ott sem Nehemiás személye volt a fontos, hanem tudják, és tudták, hogy Nehemiáson áll vagy bukik az építés, ezért őt akarták félretenni. Mindegy, hogy milyen módon, hogy abban maradjon a munka. És jó jegyezzük meg, hogy Isten munkája, a nagy munka az, hogy a világban világítók legyünk, hogy a Föld sói, Isten eszközei legyünk, őt képviseljük ebben a világban, ez porok kockán, ebben tárgyalni jó, engedni való nincsen. Innen folytatjuk, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk, majd az irgalmasság rózsa fűzérét imádkozzuk. Adjunk hálát a Jóistennek a kapott kegyelmekért, az imáink meghallgatásáért, a szeretetéért, bűneink bocsánatáért. Kérjük továbbra is a Szűzanya közben járását értünk és családjainkért. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, jótevőiért, hallgatóiért, munkatársaiért, az Anyaszent Egyházunkért, a pápáért, papokért, szerzetesekért, püspökökért, ezen a papi szerzetesi hivatásokért, a betegekért, az őket ápolókért, az orvosokért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, családi békéért, az ifjúságért, hitünk megmaradásáért, növekedéséért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, halottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259-420-555 vagy a 0359-420-555-ös telefonszámon. SMS-ben is elküldhetik ima szándékukat a 0758-420-555-ös telefonszámra.
0: És telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel.
2: Haló! Halló, Mária Rádió. Halló. Megszakadt, tessék próbálkozni.
1: A rózsafűzért felszeretném ajánlani egy súlyos betegért, Dezső bátyáért, aki a szeredai kórházban fekszik. Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani feleségem Rózália és fiam Imre gyógyulásáért. Isten fizesse. A heti rózsafűzért és szentmiséket felszeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, a testi-lelki gyógyulásunkért, a bűneink bocsánatáért, családunkban minden egyes tagjáért, a gyermekeinkért, unokáinkért, dédunokáimért, testvéremért, családjáért, a drága Jóisten adjon egészséget, szerencsét és békességet. Jóisten áldása legyen velük, vigyázzon rájuk ebben a nehéz időkben, a gonosz távozásáért, a családunkból Jézusom, hallgass meg! Bízunk benned.
0: Telefonálót köszöntöm nagy szeretettel. Haló.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzért, a szentmisét felajánlnám a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességét, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokáért, a négy unokákért, hogy a drága jó Istenem őrizze meg őket, meg a gonosz embereket, hogy adjon nekik békességet, szeretetet.
0: Hallgassa meg a
3: Jóisten. Köszönöm szépen, bejutottam a drága Úr Jézuskának a drága szent nevébe.
0: Köszönjük.
3: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke családunkban. Szüleink nyugalmáért, Jézusom, bízom benned. A szent olvasót felajánlom, hogy a lányom feltett szándéka terve sikerüljön. Szűzanyám, kérlek, segíts! A mai imát felajánlom 2 hónapja elhunyt Enikő húgomért, hiányzik nagyon, nyugodj békében, a szívünkben itt vagy. Köszönöm.
0: És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló? Haló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzért, és az egészet immát. Szia, hogy itt legyen napot, és fél szeretném ajánlani a hálapokat, figyelj neki. Szűzanyám és az ő szent fiának. Bűneim, bocsánatai, testi-lelki, társadalmi, családom, minőtes tagjai, halottaim, lelkegyvét, a betegekét, pápa szándékára, világ békét, tisztított üzben szenvedő lelkekét, az ellenségeimet. Csatlakozom az általános ima szándékokhoz, önökét, egy áldott szép napot kívánunk, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mi is kívánunk önnek további áldott napot.
1: Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani gyermekeimért, az unokáimért, akik reggel indulnak Olaszországból haza. Jóisten segítse, hogy szerencsésen érjenek. Egy mindennapos hallgató voltam Váradról. A heti rózsafűzért és szentmiséket fel szeretném ajánlani betegségemből gyógyulásért, a halottaink lelki üdvért. A drága Jóisten bocsássa meg bűneit, adjon örök nyugodalmat nekik. A heti rózsafűzért és szentmiséket fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért.
2: Újabb telefonáló van a vonalban. Haló?
5: Ez a állítás.
2: Haló?
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
3: Ezt a Szent Rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom azokért, akik a máma reggel 6 órakor Gyimesfelsőlökről indultak Magyarországra kirándulni, a gyermekeket vitték, hogy a Jóisten őrizze meg őket, hogy szerencsésen odaérjenek, célba érjenek, és szerencsésen hazajöjjenek. A szülők nagyon aggódnak értük. Továbbá felajánlom egy betegvárki testvéremét, aki a Székelyudvarhelyi kórházban várja gyógyulását. Ezeket tisztán tudom, tudja, hogy kiről van szó. Lelki testvérem, a drága Jóisten őrizze meg, sőt, mesél is, hogy jobban a betegsége, gyógyítsa meg, és a fájdalmait enyhítsa, hogy még tudjon hazajönni, már mindenkinek az otthona. A Jóisten fizesse meg, hogy meghallgattak. Kicsértessék a Jézus Krisztus, bocsánat, hogy nem mondtam annál itt.
2: Köszönjük, hogy
3: hívott.
2: Imádkozzunk érte és minden betegért.
1: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a drága jó szüleimért, a férjemért, a testvéremért, a sógornőmért, az anyósomékért. Adj, Uram, örök boldogságot nekik, az örök világosság fényeskedjék. Teréz Alfaluból. Gyermekeimért és családjaikért ajánlom a rózsafűzért, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért unokáimért, drága jó Jézusom, áld meg őket, adj kegyelmed, vezesd őket a te utadon, a te ösvényeiden. Köszönöm, Jézusom, légy áldott mindörökké, amen.
2: Újabb telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló?
5: Magyarországon.
2: Haló? Mária Rádió.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió munkatársáért, önkéntesséért, hallgatóért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Szűzanyám, segíts meg az unokámat, találjon meg egy megfelelő munkahelyet, köszönöm. A betegekért, a halottakért ajánlom fel a rózsafűzért, köszönöm. A rózsafűzért felajánlom a drága családomért, hogy térjen vissza a testvéri szeretet, Isten fizesse. Gyermekeim szerencsés utazásait kérem a szűzanyát és Szent Kristóf oltalmát, köszönöm, írja egy édesanya. Férjem gyógyulásáért, egészségért ajánlom a Szent Rózsafűzért, köszönöm. Gyermekeim szerencsés utazásáért kérem a szűzanya és a Szent Kristóf oltalmát, köszönöm szépen. A férjem gyógyulásáért, egészségért ajánlom fel a Szent Rózsafűzért, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imádságát gyermekeimért, aki műtét előtt áll, gyermekemért. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és a lelkét. Oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse, írja egy édesanya. A mai imákat szeretném felajánlani egy fiatal család békességért, szeretetért, hogy bízzanak meg egymásban, neveljék lányukat békességben. Nagyon szépen köszönöm, üvegcsűrről egy édesanya. Uram, bízom benned. Ezt a rózsafűzért hálából ajánlom fel a Jóistennek, és kérjük segítő kegyelmét, áldását továbbra is. A rózsafűzért szeretném felajánlani gyermekeimért, az unokáimért, akik reggel indulnak Olaszországból haza, segítsen Jóisten, szerencsésen érkezzenek meg. Kérem szépen a mostani rózsafűzért a mai nap minden imáját, drága, súlyos beteg férjemért Isten fizesse minden velem együtt imádkozónak szolgálatát. Menjem lába gyógyulásáért, áldásért a munkájára, oltalomért, egészségért kérem a Szent Rózsafűzért, köszönöm.
0: És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló?
2: Haló?
3: Haló?
2: Mária Rádió, hallgatjuk.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Ennekkel imádkozó a rózsafűzést felajánlom. Csorban József apatársamért, akinek máma lenne születésnapja, és az anyatársamnak pedig hétfőn lenne neve napja, a Klára neve tisztelte. Ennyit itt legyen áldott nyugalmit csendben. Felajánlom én a családomért, minden szóban a vizsó hallgatomért. Ifjúságokért, betegekért, idősökért, a mányozárdő összes dolgozóit, önkénteseit, adakozóit, hallgatóit, habbátikért, mindenkiért felajánlom és imádkozok önökkel. Egy áldott hétvégét adjon a drága szívanya mindenkinek. Köszönöm, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Maradjon velünk, imádkozunk ezen szándékokra együtt.
1: A betegekért és a halottakért ajánlom fel a rózsafűzért, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaikért, önkénteseikért, adakozóikért. Alkalmas időjárásért imádkozzunk, hallgass meg, drága Jézusom, kérésünket. Hallgassa meg a Jóisten. A mai irgalmasság rózsafűzért hálából szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért, valamint Zsolt fiam, Árpi és Zsolt atya gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért, a Jóisten adjon örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről.
0: Újabb telefonáló van a vonalban, haló.
3: Halló, dicsetessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörök jemme.
3: A rózsafűzébe elhangzó imáimmal szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért. Szükséges, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne toruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítne, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért és az örök világosság tényeskedjen nékiek. Nyugodjanak békében, valamint a Mária Rádió összes dolgozóiért és önkénteseiért, és jó egészséget adjon nekik a Jóisten, valamint a világ békéért. Köszönöm szépen, hogy megtetett hallgatni.
0: Köszönjük, hogy hívott.
3: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Maradjon velünk, imádkozzunk egyen szándékokra együtt, mindörökké dicsértessék.
1: Az irgalmasság rózsafűzért önökkel együtt imádkozva felajánlom kislányom helyzetének megoldásáért, biztonságérzetének visszanyerését és saját magam egészségemért, hogy derüljön ki, miért szédülök, legyen meg a gyógymód. Köszönöm szépen, írja egy édesanya.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak ima szándékfogadásunkba. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt az üzanya, az irgalmasság rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak egy áldott szép napot, kegyelmekben gazdag hétvégét kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Székelyudvarhelyi stúdióból a kedves hallgatókat. Imádkozzák velünk az isteni irgalmasság rózsafüzérét, a világ békéért. Isten irgalmát bűneinkért, magunk és az egész világ számára. Ó, Isten irgalmának minden hatósága, a bűnös ember egyetlen mencsvára. Te az irgalom és a könyörület tengere vagy. Ki alázattal kér, megsegíted azt. Gondoljunk áhítattal Jézus kínszenvedésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Ó legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét, az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejébe megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattuk az isteni irgalmasság rózsafüzérét, akik önökkel voltak.
1: Pál Ferenc.
3: Bíró Júlia.
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kívánunk önöknek kegyelmekben gazdag hétvégét, áldó szép napot, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmári stúdióból augusztus első péntekén. Akik önökkel együtt imádkoznak ebben a közel egy órában,
1: Trepszker Erika
0: és Gyugodi Beáta. A saját utadat járni, nem az enyémet, nem a másokét, hanem a saját utadat. Az utat, amelyik az élethez vezet. Nem tudom, hogy merre visz a következő lépés. Szükségem van a segítségedre, ezért hozzád kiáltok. Neked adom át magam, rád támaszkodom. Mutasd meg nekem, merre kell mennem. Kedves hallgatóink, most meghívjuk önöket arra, hogy engedjék, hogy az Isten szeretete megérintse, átjárja és betöltse önöket. Ebből a szeretett kapcsolatból gyűjtsünk erőt a napi munkánkhoz, a találkozásainkhoz, életünkhöz. Hálatelt szívvel időzünk Isten jelenlétében, imádkozzunk, engeszteljünk együtt.

Folytassuk elmélkedés sorozatunkat Ferenc pápa szeretett bennünket kezdetű enciklikájával, amelynek újabb fejezet címe Isten igéjének visszhangjai a történelemben. Nézzük meg, milyen hatást váltott ki Istennek igéje a keresztény hit történetében. Több egyházatja is arról beszélt, különösen a kis-ázsiaiak, hogy Jézus oldalsebe a lélek vizének forrása. Belőle fakad az ige, Jézus kegyelme, és belőle fakadnak a kegyelmét közvetítő szentségek. A vértanúkat az élet ama vizének mennyei forrása öntözte és erősítette meg, amely Krisztus oldalából fakad, vagy ahogy Rufinus fordítja, a Krisztus bensejéből fakadó mennyei és örök források vize. Mi hívők, akik a lélek által újjászülettünk, ebből a sziklaüregből származunk, a felkent öléről vagyunk kimetszetve. Sebzett oldala, melyet a szíveként értelmezünk, tele van a Szentlélekkel, aki élő víz folyóihoz hasonlóan árad felénk belőle. A lélek forrása teljes egészében Krisztusban van. A nekünk adott lélek pedig nem eltávolít bennünket a feltámadt Úrtól, hanem betölt bennünket vele, mert amikor a lélekből iszunk, magát Krisztust isszuk. Krisztust idd, mert ő a vizet árasztó szikla. Krisztust idd, mert ő az élet forrása. Krisztust idd, mert ő a folyó, amelynek ereje megörvendezteti Isten városát. Krisztust idd, mert ő a béke. Krisztust idd, mert élő víz folyik kebléből. Írja Szent Ambrus. Szent Ágoston a Szent Szívnek, mint az Úrral való személyes találkozás helyének tisztelete előtt nyitotta meg az utat. Vagyis számára Krisztus keble nem csak a kegyelem és a szentségek forrása, hanem meg is személyesíti Krisztust. Ágoston a Krisztussal való bensőséges egyesülés szimbólumaként, a vele való szerető találkozás helyeként mutatja be. Belőle ered a legmélyebb bölcsesség, mely abban áll, hogy megismerjük őt. Ágoston ugyanis azt írja, hogy János, a szeretett tanítvány, amikor az utolsó vacsorán Jézus keblére hajtotta a fejét, a bölcsesség legmélyebb titkához került közel. Tehát nem egy teológiai igazság merőben értelmi szemléléséről van szó. Szent Jeromos elmagyarázta, hogy a szemlélődésre képes ember nem kellemes csermelyek vizével oltja szomját, hanem az Úr oldalából fakadó éltető vízből iszik. Szent Bernát átvette az Úr átszolt oldalának szimbolikáját, és azt kifejezetten Krisztus szíve szeretetének kinyilatkoztatásaként és ajándékaként értelmezte. A seb által elérhetővé válik számunkra a szeretet és irgalom nagy misztériuma, s azt magunkévá tehetjük. Én azonban, amit nem találok magamban, azt bizakodva keresem a megváltó bensejében, mert ez túlcsordul a jóságtól és az irgalomtól, mely szentséges testének nyílásain keresztül patakzik, ellenségei ugyanis átszúrták lábát és kezét, lándzsával megnyitották oldalát, ezeken a nyílásokon keresztül mézet szívhatok a kőből, és finom olajat a legkeményebb sziklából. Ízlelhetem és láthatom, milyen finom és édes az Úr. A kegyetlen vas átszúrta lelkét és megsebezte szívét, hogy együtt érezhessen gyengeségeimmel együtt. Szívének titka testének nyílásain keresztül tárul fel, már szemlélhetjük Istenünk végtelen jóságának eme fenséges misztériumát, írja Szent Bernát. Ez a téma különös módon újra megjelenik Szent Thierry Vilmosnál, aki arra biztatott, hogy lépjünk be Jézus szívébe, aki saját keblén táplál bennünket. Ez nem is meglepő, ha emlékszünk arra, hogy e szerző számára a művészetek művészete,
a szeretet művészete. A szeretetet a természet teremtője adja. A szeretet a lélek ereje, s ez a szeretet, mint egy természetes súly, a helyére, avagy a végcéljához vezeti a lelket. A neki megfelelő hely pedig, ahol teljesen a szeretet uralkodik, Krisztusnak a szíve. Uram, hová viszed azokat, akiket átölelsz és magadhoz szorítasz, ha nem a szívedbe? Szíved a te istenséged édes mannája, melyet ó Jézus bensődben, végtelenül bölcs lelked aranyedényében őrzöl. Boldogok, akiket öleléseddel odavonzasz. Boldogok, akiket emetitok rejtekébe a te szíved berejtettél. Szent Bonaventura összekapcsolja a két lelkiségi irányvonalat, a szentségek és a kegyelem forrásaként mutatja be Krisztus szívét, ugyanakkor azt javasolja, hogy Krisztus szívének ez a szemlélése váljon baráti kapcsolattá, szerető, személyes találkozássá. Egyfelől segít felismerni a kegyelemnek és a szentségeknek a szépségét, melyek ebből az életforrásból, az Úr sebzett oldalából fakadnak. Hogy a kereszten elszenterült Krisztus oldalából alkottassék az egyház, és beteljesedjék az írás szava, föltekintenek arra, akit átszúrtak, Isten rendelkezése megengedte, hogy a katonák egyike szent oldalát megnyissa és láncsájával átszúrja, s így a vízzel együtt patakzó vérben ömöljék üdvösségünk ára.

barátja, szerető szív. Serkenj fel tehát, Krisztus barátja, és légy olyan, mint a galamb, mely fészkét a legfelső szikla hasadékba rakja. Ne szűnj meg virrasztani benne, mint az otthonára talált veréb, s mint a gerle, rejtsd bele tiszta szerelmed fiókáit.

0: Kedves hallgatók, most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt a Jézus szíve litániát és a felajánló imákat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden erény mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!

0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden végasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Most ajánljuk fel önmagunkat alakok Szent Margit imájával, Jézus szentséges szíve oltalmába. Uram Jézus Krisztus, neked ajánlom és szíved elé helyezem magamat és egész életemet. Minden tettemet, bajomat, szenvedésemet, örömömet, munkámat, hogy azzal, ami vagyok és amin van, neked szolgáljak, téged dicsérjelek és szeresselek. Erős elhatározásom, hogy maradék nélkül hozzád tartozom. Mindent irántad való szeretetből teszek, s ellent mondok mindannak, ami nem kedves előtted. Ezért ajánlom fel egész életemet neked, aki engem oly nagyon szeretsz. Téged választalak üdvösségem oltalmazójául. Légy erősségem gyengeségemben, álhatatlanságomban. Ó szelíd és jóságos szív, légy menedékem halálom óráján, tégy bizonyságot rólam Isten előtt, és fordítsd el tőlem büntető haragját. Szeretettel teljes szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és rosszasságom miatt jogosan félhetek mindentől, de szerető szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Ezért semmisíts meg bennem mindent, ami nem tetszik neked. Járja át mélyen az én szívemet is, a tiszta szeretet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadhassak. Üdvözítőm, kérve kérlek szent szeretetedre, írd be nevemet legszentségesebb szívedbe, mert az az én boldogságom, ha életemmel, halálommal neked szolgálhatok.

Most pedig ajánljuk fel a családokat azért, hogy a szeretet parancsát megtartva és egymást segítve növekedjenek a hitben és az erkölcsös keresztény életben. Jézus isteni szíve, te alakok Szent Margitnak kijelentetted azt a kívánságodat, hogy a keresztény családokon uralkodni akarsz. Összejöttünk tehát ma is, hogy családunk feletti uralmadat elismerjük. Ezentúl a te életedből akarunk élni. Azokat az erényeket akarjuk szívünkben felvirágoztatni, amelyekben már a földön megígérted a békét. Uralkodj tehát értelmünkön a hit egyszerűsége által. Uralkodjál szívünkön a szeretet által, mely fenntartás nélkül érted égen, s amelynek tüzét mi a gyakori szentáldozással élezgethetjük magunkban. Légy vezérünk, ó isteni szív, valahányszor összegyűlünk. Áld meg testi-lelki vállalkozásainkat, oszlasd el gondjainkat, szenteld meg örömeinket, és enyhítsd szenvedéseinket. Ha ne talán egyik vagy másik közülünk megtalálna téged szomorítani, figyelmeztesd arra, hogy te, Jézusunknak jóságos szíve, irgalmas vagy a bűnbánó bűnösök iránt. És ha majd üt az elválás órája, és gyászba borít bennünket, akkor minnyájan hódoljunk meg örök, szent akaratod előtt, mind akik elköltöztek, és mind akik visszamaradtak a földön. Azzal a gondolattal fogjuk magunkat vigasztalni, hogy eljön a nap, amelyen egykor egész családunk a mennyországban egyesülve dicsőségedet és jóságodat fogja magasztalni. Szűz Mária szeplőtelen szíve és a dicsőséges pátriárka Szent József mutassa be neked ezt a felajánlásunkat, és életünk minden napján emlékeztessen bennünket rá. Éljen Jézusunknak, királyunknak szent szíve. Amen.

nemzetünk felajánlása a legszentebb szívnek. Imádandó megváltó, ki szentséges szívedet az egész emberiség számára mindenkor feltárva tartod, ki irgalmasságot számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához, és estve kérjük, terjeszd ki hatalmas oltalmadat küzdő és szenvedő népünk fölé. Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenné tesznek bennünket. Áld meg bűnbánó és hűségre térő népedet, tarts távol a korszelleme által fenyegető veszélyektől, és szenteld meg. Erősíts szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink oly hűen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy népnek gyermekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősíts szívünkben a buzgóságot, erényességet és álhatatosságot. Add mindnyájunknak a békét, amelyet a világ nem adhat, a te szent békédet.

Most pedig 13. Leó pápa imájával ajánljuk fel az egész emberiséget Jézus szent szívének, hogy mi hamarabb eljöjjön a szeretet és a béke országa. Uram Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik alázatos szívvel és töredelmes lélekkel hozzád fohászkodunk. Tieid vagyunk, a tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék, köszöntsük az isteni szívet, amely által üdvösségünk támadt. Dicsértessék és áldassék mindörökké.

imádságunk lezárásaként Szent Gáli Kata Anyám című versét hoztuk önöknek útravalóul a következő hetekre. Fogadják szeretettel. Anyám, úgy szeretném, ha szeretnél engem, és fölém hajolnál, miként Betlehemben szent fiadat nézted. Anyám, úgy szeretném, ha tanítanál járni, szavakat pötyögni, az Istent imádni égő szeretettel. Anyám, úgy szeretném, hogyha messze tértem, aggódó szívvel visszafordulj értem, mint Jézusért tetted. Anyám, úgy szeretném, ha munkámat néznéd, gondjaimat látnád, s arcom verítékét letörölnéd lágyan. Anyám, úgy szeretném, ha örülnél vélem, mennyegzőn, sikeren, híren, dicsőségen, mint egykor fiaddal. Anyám, úgy szeretném, hogyha velem sírnál, és találkozhatnánk ott, a keresztútnál, s imádkoznál értem. Anyám, úgy szeretném, hogyha majd felérek a nagy Golgotára, s hazatérni félek, ott légy én mellettem. Anyám, úgy szeretném, hogy vedd a karodba elszálló lelkemet, és vidd a magasba örököléssel. Anyám, úgy szeretném, hogy taníts meg engem, hogyan kell odafenn a glóriát zengenem, mindig veled együtt, mindig veled együtt.

0: első pénteki imádságunk végén megköszönjük önöknek, hogy velünk voltak ebben az engesztelő imádságban. Figyeljünk továbbra is az Úr Jézusra, hogy életünk egyre inkább hasonlóvá váljon az ő életéhez, és a szívünk egyre nyitottabbá váljon azok felé az embertársaink felé, akik segítségre, gondoskodásra szorulnak, akik gondokkal küzdenek. Fohászkodjunk naponta, Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból,
1: Csukodi Beáta
0: és Trebszker Erika.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Amikor hazamentek Jézussal, utána 10 óra volt. A személyes ige nekem egy nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen az életemben, amióta megtértem, az a személyes igék kísérnek, és van egy különleges ige, csak kicsit körülírom, az volt a lényeg, hogy én 25 évig úgy jártam templomba, hogy nem hallottam meg semmit a homiliákból és az igékből, és 25 év után, 41 évesen, 25 évvel a bérmálkozásom után egyszer csak egy misén odafigyeltem, hogy mi az evangélium. És ez mondjuk így nekem teljesen váratlan volt, és az a részlet volt, amikor a János, ez egy olyan, hogy úgy mondjam, köznapi pillanat, János evangéliumában a Krisztus sétál, és két tanítvány mögé szegődik, dumálgatnak, már mondanám így, hogy néhány srác találkozik akkor ott, 2000 évvel ezelőtt, és utána elmennek Jézushoz ezek a srácok, hát nyilván későbbi tanítványok. És elhangzik egy ilyen mondat, vagy ilyen mondatocska ennek az igének a végén, és ez a kis mondat, ez a három szó, hogy 10 óra volt, ez egyszer csak nekem belehelyezte az időbe ezt az igét, ezt a találkozást a Jézussal. És szerintem egy kulcsmomentum, hogy mindenki találkozzon a Jézussal, a személyes Jézusával, személyesen valamikor találkozol, és nekem ott az az ige, ez a kicsi mondatocska, hogy ott éppen akkor 10 óra volt, ez belehelyezte az időbe, és ahogy belehelyezte az időbe, belehelyezte az én szívembe is, hogy ilyen van, hogy személyes Jézus, ilyen, nem hogy van, ilyennek lenni kell. És mondhatom, hogy nekem azóta személyes a kapcsolatom a megváltóval, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt a kegyelmet adta, hogy akkor ott, abban a pillanatban, ott hátul a templom leghátsó részén, én mégis ezt meghallottam, és a szívem még jutott, az agyamból eljutott a szívembe, és én ott azóta egy személyes Jézusom van nekem. Ez csodálatot és hálát adok a Jóistennek ezért.
1: Bakos Kristóf, építészmérnök és világi lelkipásztori munkatárs gondolatait hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk, és az imádságról folytatódik tovább a mai katekézis sorozatunk. Az imádandó jelenléttel kezdeném. Krisztus az Eukarisztiában, tudjuk, önmagát ajánlja fel. Csodálatra méltó jelenlét ez. Különösen nekünk, akik szűkölködünk, szegénységünkön és megtért szívünkön keresztül közelít hozzánk gyermeki lélekkel életed alkonyának utolsó pillanatáig. Az én országom bennetek van, olvassuk a Szentírásban, az Eukarisztiában újra és újra életre kelnek Krisztus szavai, még akkor is, ha a közvetlen válasz késik, és azok számára is, akik talán nem ismernek ebbe belegondolni. Az Eukarisztia előtt hosszasan időzve sokan engedik át magukat Krisztus jelenlétének, amely lényük legmélyéig átjárja őket. Akik igent mondanak az érlelődés hosszú folyamatára, lépésről lépésre épül lelki életük, maguk sem tudják hogyan. Az imádság által ez mindig egyszerű. Az ima valamiképpen Krisztushoz vezet. Ki ez a Krisztus minden szeretet szeretete? Ő lenne az, akiről János apostol így ír, köztetek van valaki, akit nem ismertek? Ő az, aki feltámadása óta minden nap együtt örvendezik velünk, ma, holnap és mindörökké. Benne soha nem apadnak el az újongó örömforrásai. Ő az, aki velünk hordoz az élet nagy fájdalmait, félelmeit, a megtört kapcsolatokat. Földi életében az ember Jézust szíve legmélyéig érintették mások szenvedései. Sírt, amikor valaki meghalt, akit szeretett, Lázárt, a barátját is megsíratta. Van, aki csak sejti, mások tisztán hallják, mintha ezt mondaná, nem tapasztalod, mennyire közel vagyok hozzád, s hogy a Szentlélek által benned élek. Ne félj, veled maradok a világ végezetéig. Soha nem hagylak magadra, soha. Még ha kevés érezzük is a Szentlélek jelenlétét, számunkra ő az élet. Nem számít, milyen keveset értünk az evangéliumból, szívünk mélyén ott világítanak igazságai. Függetlenül attól, hogy felfogjuk-e az Eukarisztia misztériumát vagy sem, csodálatra méltó jelenlétté válik bennünk. Mikor távol maradtál Krisztus Jézustól, ő már akkor is ezzel az örömhírrel várt, kedvemet találom benned. Jézus, föltámadt Urunk, te a szívet nézed és nem a külsőt. Lelkünk mélyén néha így szólítunk meg, Jézus Krisztus, nem vagyok méltó hozzád. De egyetlen szavattól megnyugszik, gyógyulást talál a lelkem. Krisztusunk, te nem vagy kínjaink és aggodalmaink okozója, mint inkább állandó jelenlétet felkelti szívünkben a veled való közösség örömét.

Élve Irén, advent. Testvéreim, már itt az óra, keljetek fel. Forduljatok az Úr felé hívő lélekkel. Már a kakas rikolt, s a pirkadat a hajnal homlokotokon ragyog bíbor sugarakkal. Most álljátok ki szíveteket egészen, ne éljetek gyáván kis hitűségben. Közel az üdvösség, a vétket vessétek le, öltözzetek világosságba, erényekbe. Az Úr Jézus Krisztus töltsétek magatokra, mint tavasszal a fényt a kertek rózsabokra. Mint égbolt s tengerszem, őt tükrözzétek, mert ő a szépség, ő az eszme, ő a lényeg.

Uram Jézus, segíts, hogy téged sugározzalak, amerre járok. Hasd át egész valómat lelkeddel és életeddel. Árazd el lelkemet, hogy többé már ne én legyek, hanem egész valón téged sugározzon. Te ragyogj rajtam keresztül, másokra, és engedd, hogy egész életem a te sugárzásod legyen. Érezze ezt meg mindenki, aki a közelembe kerül. Érezzék meg jelenlétedet lelkemben. Többé már ne engem lássanak, hanem egyedül téged. Uram Jézus, maradj velem, és akkor én is világítani fogok. Hadd legyek fényed mások felé. Jézusom, ez a világosság egyedül a tied. Semmi nem az enyém. Te vagy az, aki bennem másokra ráragyogsz. Így dicsérjelek téged, ne csak szavakkal, hanem példámmal, tetteim erejével, hogy szívem feléd áradó szeretetének teljesége tanúsítsa bennem jelenlétedet. Amikor Jézusra a szülei rátaláltak, visszatért velük Názáretbe, és alávetette magát akaratuknak. 30 éves koráig nem is hallunk róla többet, olyannyira, hogy az embereket teljesen megdöbbentette, amikor nyilvánosan prédikálni kezdett. Éppen nő az ács fia, aki nem tett mást, csak alázatosan végezte egy ács munkáját a műhelyben 30 éven keresztül. A szemlélődő élet nem más, mint Isten jelenlétének és gondoskodó szeretetének fölismerése az élet legapróbb mozzanataiban. Mindig elérhetővé tenni magunkat Isten számára, szeretni őt teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből, tekintet nélkül arra, milyen formában jön el hozzánk. Jézus szegényeinkben testet öltve érkezik, bennük fedezhetjük fel őt. Jézus mindig közeledik feléd és felém is, de igen gyakran csak elsétálunk mellette. A cselekvő és szemlélődő élet nem zárja ki, hanem inkább kölcsönösen erősíti és kiegészíti egymást. Ahhoz, hogy a cselekvés igazán eredményes legyen, a szemlélődés nélkülözhetetlen. És amikor ez utóbbi elér egy bizonyos szintet, sok akadályt elhárít a cselekvés útjából. A szemlélődésben a lélek közvetlenül Isten szívéből meríti a kegyelmet, hogy majd cselekedetei által szétossza. Úgy gondolom, ha át tudjuk ültetni saját életünkre a következő imát, amelyet mindjárt elmondok, és ki tudunk benne teljesedni, minden megváltozik, hisz annyira telve van Jézussal. Nagy változásokat hozott a szeretet életébe is. Drága Jézus, segíts, hogy fényed hordozói legyünk, bármerre visz az útunk. Tösd el szívünket életadó lelkeddel, itas át és végy birtokodba minket olyan teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod legyen. Ragyogj át rajtunk és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már nem minket lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, és akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz. És világossággá válhatunk mások számára is. A fény csak belőled árad. Ó Jézus, nem belőlünk, te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk téged, ahogyan neked a legkedvesebb fényedet árasztva azokra, akik körülöttünk élnek. Hadd hirdessünk téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit érted cselekszünk, szívünk irántad érzett teljes szeretetének minden jelével.

körülbeír én, szállást keresők. A csillagok alatt az út fagyos hósivatagba fut. A szél kavarja a télhavát, szállást keres a szent család. S nem fogadja be Betlehem lakói közül senki sem. Gyújtsál a szívedben szelid mécsest, s világíts te nekik. Az irgalom és az öröm énekeljen küszöbödön. Vannak árvák, bénák, vakok, akiknek sorsuk elhagyott. Ó, ők is szállást keresők, lásd bennük az üdvözítőt, ki anyja méhében pihen, és nem fogadja be senki sem. Század-századra hömpölyög, ez a jelkép olyan örök, kietlen vak az éjszaka, s ember-embernek farkasa. Lángoljon benned szeretet, és csókold fel a könnyeket. Szállást keres a szent család, tárd ki a lelked ajtaját.

a közös imádság szépségében föltárul előttünk mindaz, ami szavakkal alig fejezhető ki hitünkből. Ez a szavakon túli valóság ébreszti fel bennünk a dicsőítést. A misztikus szemlélet a mennyország örömének tükröződését fedezi fel ebben. A szemlélődés megszabadít a megszokások halálos tompultságából. Lehetővé teszi, hogy a legapróbb földi eseményekben is evangéliumi kincsek letalálj. A legreménytelenebb emberben is megláttatja veled a föltámadt Krisztust. Fölfedezi a teremtés túláradó szépségét az egész univerzumban. Az Isten képmására teremtett ember maga is teremtő. A szemlélődés csodálatot ébreszt bennünk, mindaz iránt, amit emberi kéz alkotott gyermekségétől egészen haláláig. A művész kezei nyomán evangéliumi arcok elevednek meg előttünk, melyekre egyszerűen rátekinteni is elég, hogy megsejtsünk valamit Isten titkából. A szemlélődés néha a cselekvés ellentétének észleljük, a passzivitásra, a felelősségtől való elmenekülésre vezethet, de a tények tanúsítják, a mások iránt elkötelezett keresztények éppen a szemlélődés forrásából merítik energiájukat. Isten előtt a várakozás szenvedélyével megmaradni nem múlja felül az emberi lehetőségeket. Néhányan azon keseregnek, hogy Isten hiányát, távolmaradását érzik, mintha jelenléte az ő érzeteikhez kötődne. Pedig ő jelen van akkor is, amikor buzgóságuk eloszlik, és az érzetek elmúlnak. Részvétét soha nem vonja meg tőlünk. Eljön a nap, amikor mindenki megtudja, és talán így szól, nem Isten távolodott el tőlem, hanem én nem voltam jelen. Már születésed előtt megálmodtalak, mondja Isten, amikor ráébredünk, hogy Isten előbb szeretett minket, mint mi őt. Végtelen ámulatba ejte fölfedezés. A szemlélődés nem más, mint az az állapot, amelyben teljesen rabul ejt minket szeretetének csodája. Bár mindannyian sebeket hordozunk, mégis mindenkit áthat a titokzatos jelenlét csodája. Lényünk legmélyén ott rejtőznek az ismeretlenség, a kétségek, a rejtélyes aggodalmak, hatalmas pusztaságai, a bűn szakadékai, amelyek ki tudja, honnan kerültek oda. De lassan megértjük, hogy az emberi lélek mélységeiben Krisztus imádkozik áthatóbban, mint ahogy ezt el tudnánk képzelni. Engedjük, hogy a Szent Lélek egy gyermek bizalmával imádkozzon bennünk. És csodálkozva vesszük észre, hogy a pusztaságokban kivirul az élet, és eljön az idő, amikor Isten jelenléte mindent betölt. Krisztus Jézus, veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak engednünk kell, hogy átjárja életünket, amit már befogadtunk az evangéliumból, bármi kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz, hogy napról napra előrébb jussunk, hisz te nem megérkezett embereknek szeretnél minket. Krisztus

percig, Pál, adventi kérés. Jöjj, Urunk Jézus, lelkünk nagy királya, hozzád száll mennybe híveid imája. Lelki sötétség egyre jobban terjed, mint a must erjed. Hisszük jöttödet, nem hiába várjuk, szívünk kérését színed elé tárjuk. Vándorútunkon gyárhassunk mi fényben, itt a bűn éjben. Úgy vágyik lelkünk örökfény honába, megváltott lelkek dicső otthonába, tudjuk, onnan már nem kell tovább mennünk, megpihen lelkünk. Adj tűrő szívet, téged visszavárod, hogyha késnél is csak téged imádod, és ha majd eljössz szent angyal seregkel, lelkünk emeld fel.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leo pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szent Atya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunkulai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divattyamult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni. és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leó pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más mutatott rá 14. Leó. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leó pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás, a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leó leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leó pápa. 14. Leó válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnifikát szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseménye volt a Szent Mise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az angyalos boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
3: Urunk színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma, örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük, szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ami Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt, és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mintha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félelmet, hogy feloldjuk a kételyeket.
4: Jesus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
3: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elbevessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk, és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
4: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita. aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
3: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érintse meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
4: Ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
3: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad. Zárta homíliáját Leó pápa az Assisi angyalos boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
5: Amen.

a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit Székelyudvarhelyről. A stúdió mikrofonjánál Gerib Anikó, technikai munkatársam József Ferenc. Újból együtt vagyunk ezekben a percekben, és közösen ajánlhatjuk fel a hamarosan imádkozandó rózsafűzért, ami szándékainkért, kéréseinkért, hálaadásainkért, kiké megfogalmazva a maga szándékát, ide téve a közösbe, és ezt megtehetik, hogyha hívnak bennünket a vonalas telefonszámaink jól ismert számain, amiket elmondok azokért, akik most hallják esetleg először, vagy nem pontosan jegyezték meg, 0259 420 555, vagy 0359 420 555. Nagyon szépen kérem, hogy halkítsák le, kapcsolják ki a rádió készülékeket, még mielőtt elkezdik formálni ezen telefonszámokat. Írhatnak nekünk szöveges üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy a webcímünk is él a www.mariaradio.ro, és ezen belül az ima szándékokra kattintva küldhetik el kéréseiket. Hallgatom az első betelefonálónkat. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Én már kérnék Szatmáról, van az apatársam megműtve, vagy még itt a műtét, egy nagyon nehéz műtéten, 76 éves, nehéz, nagyon, és egész nap be akartam jutni, de a Jóisten azt akarta, hogy imádkozzak a rádióval, az minden imád, mert első péntek is van, nem jutottam be, de együtt imádkoztam egész nap a rádióval, imádkozunk közösen, ezért az férfiért is, hogy a Jóisten tartsa meg, még ha meg nem, akkor tűrjön, mert nagyon nagyon fájdalmas lesz az élete, ha megmarad. Köszönöm a Jóistennek, hogy vannak nekünk, hogy tudunk akihez szólni, akitől kérünk egy közös imád. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Igen, együtt imádkozzunk a betegeinkért különösen, és az orvosokért, a hozzatartozókért, akik ilyen helyzetben vannak. Üzenetünk van, de előtte meghallgatok még egy betelefonálót. Halló, Mária Rádió!
2: Igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: A rózsafüzét és a szentmisét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, halottaim lelki küzdőjét, a világ békéjét, a pápa szándékára. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy fontos szándékért, és kérem a szűzanyát, járjunk közbe értünk Szent Fiánál, a családomért, és mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani feleségem Rózália és fiam Imre gyógyulásáért. Isten fizesse. Imádkozzunk együtt értük. Egy következő üzenet így hangzik. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból. Jézusom, bízom benned. A közös ima erejében bízva imádkozzunk a Budapesten élő Varga Julia Julikáért, nak a gyógyulásáért, valamint a családjáért, erőt, kitartást és segítő kegyelmet kérve számukra. Köszöntök egy újabb betelefonálót, halló Mária Rádió!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafűzést és a szent misét szeretném felajánlani. Hálából a sok-sok kapott kegyelmekért az Úr Jézus szentséges szíveit, az egészségem javulásáért, a családomért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim bocsánatáért és minden betegét. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta, kívánok áldott szép délután, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: mindörökké, amen. Köszönjük önnek is, és tartsunk együtt az imában. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból. Jézusom, bízom benned, imádkozzunk. Háláért ajánlom ezt a rózsafűzért, a mai napért és a sok kegyelemért. Gyímesből Erzsébet imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani nagybátyám Márton Domokos és a felesége Anna Szöszi mama lelki üdvéért, valamint a posom Gerib Domokos lelki üdvéért. A Jóisten adjon nekik örök boldogságot, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszöntök egy újabb betelefonálót, Halló Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mind, tessék mondani. Én itt vagyok, udvarhelyen, te tessék mondani a szándékot.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, és a lebénul gyermekemnek a lábagyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért és a lelki-testi gyógyulásomért és a látásomért, a család békességét és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gonosz emberekért és az egész családom a halottaikért és a drága gyermekem nyugalmáért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk ezen szándékokért is. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, gyermekeimé házasságáért, bűneink bocsánatáért, gondjaik megoldásáért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Isten fizesse, Anna imádkozik velünk. A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából gyógyulásomért. Magdi írja nekünk Máré falváról is, imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottakért. Jóisten adjon nekik örök boldogságot. Köszöntöm a telefonnál lévő hallgatót. Halló Mária Rádió.
5: Halló, kicsertessük részt. A rózsafűzért szeretném ajánlani. Kapott kegyelmetünk. Még született unokámért, aki egy kicsit gyenge, hogy a Jóisten adjon erősödjön meg. A menyemért is. Isten fizessen a lehetőségét.
0: Köszönjük, hogy mindörökké, amen. Köszönjük, hogy velünk tart, és együtt imádkozhatunk önért és a családjáért. A fiam hite megerősödéséért, nehéz anyagi helyzete jóra fordulásáért, egészségért kérem a szűzanya segítő kegyelmét, egy édesanya imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom egészségért, békességért, hálából a sok kegyelemért, férjem örök nyugalmáért ajánlom föl, köszönöm, egy áldott napot kívánva a szeretettel. A rózsafűzért felajánlom az egészségemért, fiam családjáért, férjem örök nyugalmáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért a mai szent napon, első péntek lévén felajánlom a betegekért, a házhoz, ágyhoz kötöttekért, és a papjainkért, akik az Úr Jézust vitték el és viszik el a beteg ágyakhoz. Jóisten adjon erőt számukra. Köszöntöm a telefonnál lévő hallgatónkat. Halló Mária Rádió.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
6: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, Mária Rádió munkatársért, önkéntesséért, Nagyváradra, Legrinc családért, Pintér családért, Székelyhídra, Cservit családért, Szalacsra, a Jagos családért, Pintér családért, Erdei családért, és a Mária Rádió munkatársait, hallgatóért, a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjunk együtt, tartsunk együtt az imában. Hálából ajánlom fel a rózsafűzért. Köszönöm, írja nekünk egy kedves hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom az ifjúságért. Jézusom, alakíts szívüket a te szent szíved szerint. A rózsafűzért felajánlom családomért. Jézusom, bízom benned. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenbe dolgozó gyermekeimért, Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percen. Imádkozzunk együtt, kérjük együtt az Úr Jézust és az ő drága szent anyát, köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió.
7: Tettek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Szeretnék imádkozni.

0: öcsémnek az egészségét, a húgom egészségét, és három fiúcskának az egészségét, hogy a Jóisten segíjem, és sérőzze meg bajtól őket, adja a segítséget gyermek. És még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjon erős nyugodalmat, a gonosz élet távolítan a hatás körülből. Kérem a szűzanyámot, hallgassa meg a kérésemet, hogy gyógyítsam, hogy ne fájjanak a lábaim is minden porcika. Kérem a szűzanyámot, hallgassa meg a kérésemet, Isten kutatja, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük, hogy együtt tartunk, és együtt mindörökké, amen. Ezt a rózsafűzért és az egész hetimát felszeretném ajánlani családom egészségéért, békességéért, Isten fizesse. Minden imát és szent miséket felajánlom az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért. Nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevében. Udvarhelyről imádkozik velünk egy hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy családért, szabadulásért az alkohol és a cigaretta rabságából. Minden imát és szentmiséket felajánlom elhunyt szeretteimért. A mai rózsafűzért felajánlom a gyógyulásomért, fiam megtéréséért, hogy találja meg az igazítását, családom egészségéért, békességéért, egy édesanyja imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom, és a szentmiséket családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm, egy édesanyja. Köszöntök egy telefonálót. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki.
2: Ezt a rózsafűzőt és a napi szentmiséket szeretném ajánlni édesanyámért, Csiszer Béninéért, születésnapjára, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik édesapámmal együtt. Nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe, az én egészségemért, fiam családjának egészségéért, önökért és minden hozzám tartozó élőért is elhunytét. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, Jézusom, bízom benned. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, sikerért, további testvérem gondjai megoldásáért és az egész család tagjaimért, írja nekünk Mónika. Ezt a mai nap rózsafűzérét, az első pénteki éjjeli virasztást felajánlom gyermekeimért, Dánielért, férjemért, Dávidért, szüleimért, Izabella és Sándorért, Jézusom, ments meg minket minden gonosz erőtől, hálából a jó Isten. Áldalak, magasztallak, imádlak téged, Úr Jézus, szívem szabadítója. Imádkozzunk együtt, és adjunk hálát minden szabadulásért. A rózsafűzért felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom a békéért. Ezt a rózsafűzért felajánlom az ifjúsági találkozóban kapott kegyelmekért, minden tanúságtevőért, a minden szentmiséért, a Jóisten áldása legyen rajtuk és rajtunk. És megköszönöm a kedves hallgatóknak, vagy a kedves betelefonálóknak és SMS íróknak, akikkel együtt voltunk, és arra bátorítok mindenkit, ne menjen messze, hiszen hamarosan együtt imádkozunk minden szándékért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel hívok imára minden kedves Mária Rádió hallgatót. Imádkozzunk együtt a mai délutánon is Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából, a Szent Király hívek vezetésével, mondjuk közösen a világosság rózsafűzérét, felajánlva minden elhangzott és el nem hangzott szándék mellett egyéni szándékainkért. Imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászárt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségben megerősítsen.
1: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne hívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikével kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokoltól.

0: Ott legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.

0: aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled,

0: Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk.

0: Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: megtanulta isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halál.

0: Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk.

0: Bölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján.

0: aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kukor tüzétől, vidd a mélyre a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a

0: Gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szent fiadnál, és megmenet.

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó felsik a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsa Füzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Istenünk,
1: te áron püspököd arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság, Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atyának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen főségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságverinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvet élt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázásokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztaláskút fejem,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a benned reménylők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmes nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerúgt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mennyben lakó én Istenem, vedd fülembe.
3: Megköszönjük a kedves Mária hallgatóknak, hogy együtt imádkozták velünk a rózsafüzért, felajánlva minden elhangzó és el nem hangzott szándékért. A Mária királynő kápolnájából elköszönünk, megköszönve a Szent Király híveknek, hogy eljöttek és vezettek bennünket az imába. A kedves Mária rádió hallgatóknak egy áldott estét és egy nagyon szép hétvégét kínálva köszönök el a mikrofonnál Geri Banikót, technikai munkatársamat, József Ferencet hallották. Dicsértes

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvöl helyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatja Albert Leander ferences atya, a kántori szolgálatot ellátja Bíró János, a kegytemplom kántorkarnagya. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt!

0: Krisztusban, kedves testvérek, a mai szent misében elhunyt Almási Károly és Mihály testvéreink lelki üdvéért imádkozunk. A szent mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Náhum próféta könyvéből. Örvendezésre hívja népét az Úr. Íme jön már a hegyeken az örömhírt hozó, aki békességet hirdet, mert az Úr helyreállítja Jákob házának nagyságát, és népének, Izraelnek dicsőségét. Bár vadfosztogatók széllyel szúrták őket, és tönkretették csemetéiket. Jaj a vérengző városnak, Ninivének, amely tele van hazugsággal és rablással, s folyvást fosztogat. Csattog az ostor, dübörög a robogó kereke, zihál a harci mén, és száguld a szekér, a lovak neki rugaszkodnak. Csillog a kard, villog a lánca, tömérdek a sebesült, rengeteg a halott. Számtalan a holttest, mindenütt hullákba botlanak. Utálatosságot hozok rád, gyalázattal illetlek, és pellengére állítalak. Olyan leszel, hogy aki rád tekint, mind elfordul tőled, és így kiált. Nézzétek, így pusztult el Ninive. Nem lesz, aki megsajnálja téged, és részvétel lenne irántad. Ez az Isten igéje.
1: Legyen hálom.

Én vagyok, aki életre keltem. Közel van a pusztulás napja, sorsuk hamarosan utolérjük őket.

Lássátok végre, hogy egyedül én vagyok. Rajtam kívül nincs más Isten. Én vagyok, aki lesújtok.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségébe, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, aki az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön országába. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus felszólít bennünket, hogy aki követni akar engem, az vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Az evangélium sokszor úgy érzékelem, minthogyha egy olyan lenne, mint egy érme, aminek két oldala van. Ha el akarjuk fogadni a teljes evangéliumot őszintén, akkor magunkévá kell tegyük mind a két oldalát az érmének. Hiszen Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, akik fáradtak vagyotok, és én megkönnyítelek titeket. De ugyanakkor azt is mondja pont a mai evangéliumban, hogy aki követni akar, az vegye fel keresztjét, és úgy kövessen. Kérdés, hogy miért jövünk Jézushoz? Hogy megkönnyítsen minket, vagy hogy keresztet adjon nekünk? Vagy mikor kell Jézustól a könnyebbséget kérni, mikor kell vállalnunk a keresztet? Azért jöttünk Jézushoz, hogy a fölösleges, az értelmetlen terhektől megszabadítson, és azért jövünk Jézushoz, hogy felvegyük azt a keresztet, amely üdvösségre és dicsőségre akar bennünket vezetni. Magunktól erre nem vagyunk képesek. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a keresztjeink, vagy a nehézségeink az életünkben, azok olyan keresztek, amiket hordoznunk kéne, pedig Jézus éppen azt akarja, hogy neki odaadjuk azokat. És vannak, amiktől meg szeretnénk szabadulni, pedig sokszor azok vezetnek bennünket üdvösségre. Hogy tudunk ebben dönteni? Magunkban nem tudunk dönteni. De hogyha a lelki életben kitartunk, hogyha rendszeresen szent áldozáshoz járulunk, megerősödünk az oltári szentségben, hogyha hallgatjuk az evangéliumot, és azt úgy, mint a szűzanya a szívünkben zárjuk, hogyha ezen az úton haladunk, akkor ez azt jelenti, hogy Jézussal haladunk. És akkor fel tudjuk ismerni, tudunk dönteni amellett, hogy mi az, amit le kell tenni Jézus lábához, mi az, amit hordoznunk kell. Nagyon szép az a történet, amit mesélnek, hogy az egyik nővér hittanórán a keresztútat magyarázta a gyerekeknek, és amikor a negyedik állomáshoz érkeztek, akkor a nővér mondta a gyerekeknek, hogy itt Jézus találkozik édesanyjával. És ez a találkozásban nincs lehetőségük beszélni, de sokszor a tekintetünk is beszédes tud lenni. És megkérdezte a nővér a gyerekektől, hogy vajon mit mondott a szűzanya Jézusnak. És az egyik gyerek azt mondta, hogy amikor a szűzanya látta, hogy Jézus a keresztet hordozza, akkor biztos azt mondta, hogy ez így nem igazságos, mert mennyi jót tettél az emberekért. A másik gyerek pedig azt mondta, hogy lehet, hogy azt mondta a szűzanya, de miért éppen te, aki a Isten fia vagy, te, aki csodákat tettél, segítettél az embereknek. És az egyik kislány csendesen mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy valószínűleg a szűzanya azt mondta Jézusnak, hogy fiam, folytasd utadat. A mai evangélium bennünket is arra hív, hogy Jézussal együtt merjük keresztjeinket vállalni. Azt, ami üdvösségre vezet, azt vállalni. Azt, ami fölösleges és értelmetlen, azt Jézusnak átadni. Amen.

0: Imádkozzunk testvérek Jézus Krisztushoz, aki az életét áldozta értünk.
1: Vedess minden keresztényt arra, hogy szóban és tettben kiálljon kereszted mellett.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segíts mindenkit, akik mások felén döntenek, hogy igazságosan ítélkezzenek.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Ajándékozz minden gyógyítatlan betegnek bátorságot, hogy szenvedését kereszted gyanánt fogadja.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vezest el hunytjainkat, köztük Károly és Mihály testvérünket, az új élet dicsőségére.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Mert te engedelmes voltál egy kereszt halálig, ezért az Isten mindenek fölé emelt. Tiéd legyen a tisztelet és a dicsőség mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, nevén minden
0: nagy. Irgalmas

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: hitünk szent titka.
1: Hálatot hirdetjük, és hittel vagyunk a támadásunk, amíg el nem hisz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt Károly és Mihály testvéreinkről, és mindazokról, kik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, a szent apostolokkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által.

Krisztus testvére.

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten! Megváltó Fiú Isten! Szentlélek Úristen! Szent Háromság egy Isten! Jézus szíve az örök Atya fiának szíve! Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív! Jézus szíve Isten igéjével lényegileg egyesített szív! Jézus szíve végtelen fölségű szív! Jézus szíve Isten szent temploma! Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye! Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja! Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye! Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza! Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív! Jézus szíve minden erények mélysége! Jézus szíve dicséretre legméltóbb szív! Jézus szíve minden szív királya és középpontja! Jézus szíve, melyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak! Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik! Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt!

mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak. Jézus szíve az élet és szentség forrása. Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.

Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk. Jézus szíve, bűnösök áldozatja. Jézus szíve, benned bízók üdvössége. Jézus szíve, a haldoklók reménysége. Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit. Szelíd és alázatos szívű Jézus. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, s arra a dicséretre és elégtételre, melyet a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A szentmisét Albert Leander ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot Bíró János, a kegytemplom kántor karnagya látta el. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hallgassák a Mária Rádiót!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet,
1: hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: almádra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony.

0: Jajan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony.

0: Hallján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony!

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: s meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: Aján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Jön, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: van, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Jan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Atyán, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony!

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat.

0: hatalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: áján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölve.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Amen.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe föl.

0: Irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

Pásztor, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben meg.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronál.

0: irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária,

0: által. Amen. Rózsafüzér királynéja,
1: könyörög életünk,
0: csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög életünk,
0: Mária rádió királynéja,
1: könyörög életünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária rádió, egy fénysugár a lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől élő víz folyói, Mörgulesz kukotizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája hivatásokért. 21 óra 25 perctől Fiffentyű, a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség ifjúsági műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 órától együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma befejező ima óráját, és ezt követően 22 óra 10 perckor kapcsolunk Sepsiszentgyörgyre, ahonnan az éjszakai virasztást közvetítjük. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek! Ma este famoháról és cserebingóról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Volt egyszer egy ember, elment az erdőbe, és egy egész zsák famohát szedett össze. Azt gondolta, ha elviszi a városba, valakit csak megcsal vele, pénzért eladja. Volt egy másik ember is, az meg cserebingót szedett egy zsákkal. Azt gondolta magában, elviszi a városba, eladja pénzért, valakit csak megcsal vele. Megy ez a kettő, összetalálkoznak mendegélve a város felé. Jó napot! Jó napot! Kérdezi az egyik a másikat. Mit viszott? Én gyapjút viszek eladni. Hát maga mit visz? Én diót viszek eladni. Együtt mennek tovább, aztán az egyik azt mondja. Nem lenne jó, ha cserélnénk? Odaadnám a gyapjút a dióért. Hát azt lehet, én is odaadnám a diót a gyapjúért, akkor cseréljünk. El is cserélték, aztán elváltak egymástól. Miután elváltak, belenéztek a zsákba, akkor látták, hogy mit kaptak. Telt múlt az idő, egyszer megint összetalálkoztak. Mondták egymásnak. Na jól megcsaltál, te famoha! Te magad is megcsaltál, te cserebingó! Mostantól legyünk mi jó komák. Menjünk együtt tovább. El is mentek szolgálni, tehénpásztornak szegődtek el. Más dolguk nem volt, csak egy tehénre vigyázni. Elment a tehénnel először famoha. A hosszú napon a tehén csak bogárzott, de estére mégis elszökött. Mikor famoha hazament, verést kapott a gazdától. Kérti cserebingó. Hogy volt a szolgálat, jó komám? Jaj, nagyon jó volt. Ha tudtam volna, hogy ilyen, vittem volna egy széket és egy párnát is. Egész álló nap csak üldögéltem és aludtam. Másnap megy a másik, el is visz egy széket és egy párnát is. Hát a tehén a hosszú napon csak bogárzott ide-oda. A széket, a párnát egész nap csak cipelte a kezében cserebingó, de estére mégis elszökött a tehén. Verést kapott ő is. Már most mit csináljunk, barátom? Az éjjel elfutunk, itt hagyjuk ezt a szolgálatot. El is futottak, ott hagyták a szolgálatot, és mentek odébb. Ahogy mentek, megszomjaztak. Egy kúthoz értek, de vödör nem volt, semmi. Hát le kellett szállni a kútba. Leszállt előbb cserebingó, ivott egy jót, csak úgy a markából, aztán a famoha kihúzta. Leszállt famoha is a kútba, de a cserebingó nem húzta ki, ott hagyta a kútban és elfutott. Famoha nagy nehezen jutott ki a kútból. Ettől kezdve külön úton jártak, más komát kerestek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: A nappalból egy óra még, s a napfény est homályba hull. Törlesszük a nagy tartozást, szívünk most háladalra gyúl.
1: E nap munkája véget ért, amelyre hívtál, Krisztusunk. Készítsd az ígért égi bért, szőlőmunkásaid vagyunk.
0: Kiket most bérük vonz feléd, s kiknek majd végső díjat adsz, mindnyájunk munkáját segítsd, s munkánk után adj szent vigaszt.
1: Krisztus király, zengjen neked és az Atyának tisztelet, s a vigasztalónak veled, dicséret zengjen szüntelen. Amen.
0: Uram, ments meg életem a haláltól, és lábamat az elbukástól. Szeretem az Urat, mert meghallgatta esdeklő szavamat.
1: Hozzám fordította fülét, amikor segítségül hívtam a nehéz napokban.
0: A halál kötelékei körülfontak engem, és elértek az alvilág csapdái.
1: Gyötrelem és fájdalom várt rám mindenütt, az Úr nevét kiáltottam akkor. Uram, ments meg az életem!
0: Igazságos az Úr és jóságos, irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
1: Oltalmába fogadja a gyöngét. Nyomorult voltam, de ő fölemelt.
0: Lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled.
1: Megmentette életemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól, és lábamat az elbukástól.
0: Az Úr előtt járhatok, az élők földjén.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, ments meg életemet a haláltól, és lábamat az elbukástól. Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette. Tekintetem a hegyek felé emelem. Honnét is jöhetne segítségem?
0: Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette.
1: Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad. Nem szunnyad az, aki őriz téged.
0: Bizony, sosem szunnyad, sosem alszik, aki őre Izraelnek.
1: Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged. Ő áll jobbod felől.
0: Napközben a napheve nem éget, és a hold nem árt neked éjjel.
1: Megvéd az Úr minden bajtól, és megőrzi lelkedet.
0: Az Úr megőriz jártodban, keltedben, mostantól fogva és mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Rövid olvasmány. Isten titokzatos, rejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva a megdicsőülésünkre szánt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényes az írás szava. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.
0: Hogy Istenhez vezessen minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Áldjuk Krisztus Urunkat, aki jóságos irgalmával letörli a sírók könnyeit. Szeretettel kérjük őt.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Krisztus Urunk, te az alázatosokat vigasztalod, tekintsd a szegények könnyeit.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Halld meg, irgalmas Istenünk, a haldoklók sóhajtását, látogassa és erősítse meg őket, angyalod.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Minden száműzött ismerje meg gondviselésedet, nyerje vissza földi hazáját, és jusson végül az örök hazába.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Akik szánalmasan vergődnek a bűnben, hajoljanak meg szereteted előtt, és engesztelődjenek ki veled és egyházaddal.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Üdvözítsd jóságosan elhunyt testvéreinket, hogy teljes mértékben részesedjenek megváltásodban.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, a kereszt botrányában csodálatosan nyilatkozik meg a te kimondhatatlan bölcsességed. Engedd úgy szemlélnünk fiat szenvedésének dicsőségét, hogy mindenkor bizakodó lélekkel dicsekedjünk az ő keresztjével, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Nem attól keresztény valaki, hogy annak nevezik. A tettei teszik kereszténnyé, mondta Szent Ágoston.

Kedves hallgatóink, sokszor halljuk azt a véleményt, miszerint egyáltalán nem fontos a templomba járás. Mára már eljutottunk odáig, hogy a nyugati országokban a templomokat eladják vagy kiadják, sokszor kocsmát vagy akár diszkót csinálnak belőlük. Egyszer, amikor Helsinkiben jártam, az ismerősöm, aki végigvitt a városon, a parlament épülete közelében levő templomról mondta nehéz szívvel, hogy annak most már jó a helyzete, mert ma már valamilyen kiállító terem van benne, nem bármint régebben. Sokan úgy érzik, hogy elég, ha az ember néha betéved egy-egy istentiszteletre vagy misére, megnyugszik a lelke, aztán megy tovább és végzi a dolgait. Elég, ha csak karácsonykor vagy esetleg húsvétkor van ott a templomban, többet nem kell ezzel foglalkozni. Vannak, akik még azt is hozzáteszik, hogy otthon is lehet hinni, otthon is lehet imádkozni, nem kell ehhez semmilyen templom. Valóban, otthon is lehet, sőt kell hinni. Otthon is lehet, sőt kell is imádkozni. De a Szentírás arról beszél, hogy a kereszténység, a hit közösséget jelent. Egy olyan közösséget, ahol épp egymás hite által épülhetnek és erősödhetnek annak tagjai. Egy olyan közösséget, ahol egy-egy ige magyarázatán keresztül válaszokat kapunk a kérdéseinkre, megerősítést az élet nehéz pillanataiban, erőt kapunk a továbbhaladáshoz. De a kérdés talán mégsem az, hogy kell-e vagy nem kell templomba járni, hanem az, hogy ha elmegyek oda, milyen szívvel, hogyan leszek része annak, ami a templomban történik, hogyan, milyen szívvel követem végig az ige hirdetést, hogyan, milyen szívvel leszek része a liturgiának. A templom nem a pszichológus rendelője, hanem az a hely, ahol azon keresztül, ami ott történik, épp az élő Isten akarja megszólítani az ott levőket személyesen. Ki nem vágyik oda? Miért nem vágynak sokan a templomba? Mert annak, hogy a csak nekik szóló üzenet a szívükig valóban eljusson, vannak akadályai. A mai műsorunkban ezek közül csak néhánnyal tudunk sajnos foglalkozni, mert a kifogásoknak, a magyarázkodásoknak se szeri, se száma.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Engedjék meg nekem, hogy feltegyek most Önöknek egy érdekesen hangzó kérdést. Mi az, amit a templomban alkalomról alkalomra hall az ember? Miért megyünk oda? A válasz feltehetően mindenki részéről, aki most hallgat bennünket, az, hogy az Isten ígéjéért megyünk oda. De tudjuk azt, hogy vannak olyanok, akik nem az Isten ígéjét hallják meg a templomban, az Isten tiszteleteken, a miséken, vagy fogalmazhatnánk pontosabban így, nem hallják meg az Isten ígéjét az Isten tiszteleteken, miséken sem. Hogyan lehetséges ez? Úgyhogy nem mindegy, hogy azt, ami egy-egy Isten tiszteleten misén elhangzik, hogyan hallgatjuk. Jézus az egyik jól ismert példázatában arról beszél, hogy kimegy a magvető, szétszórja a magvakat, de azok közül vannak olyanok, melyek az út szélére, mások a köves talajra hullnak, vannak olyan magok, melyek a tövisek közé esnek, illetve olyanok is vannak, amelyek a jó földbe kerülnek. Egyszer valaki úgy fogalmazta meg ezt, hogy noha Jézus négyféle talajról beszél ebben a példázatban, mégis voltaképpen itt csak kétféle talaj van. Van jó és van rossz talaj. Miért fontos ez most a számunkra? Azért, mert, ahogyan már mondtam, nem mindegy, hogy hogyan hallgatjuk az Isten üzenetét egy-egy Isten tiszteleten vagy misén, mivel az csak jó vagy rossz talajba hullhat. Üzenete számunkra személyesen akkor van az igének, ha a talaj a szívünk megfelelőképpen elő van készítve. Egyik budapesti lelkész mesélte, hogy az egyik gyülekezetben odament egy gyülekezeti tag a kántorhoz, és azt kérte tőle, hogy az orgonán, ameddig bejön a lelkész, ne játsszon olyan hangosan, mert az emberek nem hallják egymás szavát. Sokan úgy gondolják, hogy egy Isten tiszteleten részt venni azt jelenti, hogy mielőtt a lelkész bejön, megbeszéljük az elmúlt hét gondjait, bajait, jól kisopánkodjuk végre magunkat, majd a pap elvégzi a dolgokat, amiket ilyenkor kell, felmegy a szószékre, prédikál, aztán hazamegyünk. De egy-egy alkalomra nem csak a lelkésznek, nem csak a papnak kell felkészülnie, hanem a gyülekezet tagjainak is. Az első gyülekezetekről azt tudjuk meg a Bibliában, hogy nem úgy jöttek össze, hogy csak az apostolok igehirdetését hallgatták volna, hanem még mielőtt bármit elhangzott volna, imádságos szívvel várták azt, hogy megértsék, mit akar tőlük az Isten. Ami nagyon fontos tehát, nem csak a lelkész kell felkészüljön az Isten tiszteletre, hanem a gyülekezet is. De mi az oka még annak, hogy sokak számára semmilyen üzenetet nem hordoz egy-egy olyan alkalom, amin az Isten ígéjét hirdetik? Az, hogy nehezen tudunk elengedni. Az ember hozza magával a templomba is azokat a gondokat, bajokat, melyekkel egy héten át szembe kellett nézzen, nem tud szabadulni azoktól, ami érthető is. Ilyenkor megpróbál ugyan odafigyelni, de nem telik el sok idő, azon kapja magát, hogy már másfelé járnak a gondolatai. Egyik követi a másikat, és az Isten üzenete már nem jut el hozzá. Majd hamarosan megjelenik az unalom. Egy-egy pillanatban, mikor ki akar lépni a gondok, bajok nyomasztó szorításából, amiket bevitt magával a templomba, úgy érzi, mintha az óra teljesen leállt volna. Mi a megoldás? Vissza oda, ahonnan ki akart lépni. A gondolatai újra és még hosszabban elkezdenek kalandozni valamerre. Egy másik oka annak, hogy az, amit az Isten nekünk üzen, nem jut el hozzánk, az, hogy sokan nem csak a gondjaikat, bajaikat hozzák magukkal, hanem az elvárásaikat is. Az ilyen emberek azt várják el, hogy az üzenet az ő akaratuk szerinti legyen. Jézus korában a farizeusok minden betűjét ismerték az ígének, de ez csak arra volt elég, hogy napestig vitatkozzanak felette azért, hogy ne ők alakuljanak át az Isten ígéje szerint, hanem az Isten ígéje alakuljon olyanná, amilyenné ők szerették volna alakítani. De ez egyáltalán nem járható út, mert az ígének kell az emberen alakítson, ezért van. De ha az én elvárásaimmal és az én vágyaimmal megyek oda, úgy fogok hazamenni, hogy semmi nem marad meg abból, ami elhangzott egy-egy alkalmon. És talán ebből adódik az is, hogy vannak olyanok, akik eljuthatnak még odáig is, hogy úgy gondolják, hogy a templomban épp őket prédikálták ki, pedig ez egyáltalán nem igaz. A szülőfalunkban volt egy ember, aki nagy tudású volt ugyan, de mégsem járt templomba. A kifogása az volt, hogy egyszer őt a pap kiprédikálta. Erősen csodálkoztunk ezen a kijelentésén, hiszen abban az időben a katolikus gyülekezetnek a papja egy olyan pap volt, aki nem arról volt híres, hogy kiprédikáljon valakit. Később ebből a papból püspök is lett. Ő inkább arról volt híres, hogy megpróbálta behozni az embereket a templomba.
De térjünk vissza az Isten igéhez és a templomba járáshoz. Sokan, ahogy említettem, azt szeretnék hallani, amit ők akarnak, de azt olvassuk az Isten igéjéről, hogy az élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Majd folytatja az ige saját magáról, nincs olyan teremtmény, aki leplezetlenül maradhatna ő előtte. Mikor az elvárás nem találkozik az Isten igéjével, mikor az, ami elhangzik egy-egy alkalmon, nem az, amit én elvárok, a legkönnyebb talán azt mondani, hogy engem kiprédikáltak. Valamivel meg kell magyarázni azt, hogy miért nem kér az ember abból az üzenetből, amit az Isten épp neki szánt. De másféle magyarázata is vannak az embernek. Ott van például az, amit szinte tudományosan hangzóan ateizmusnak nevezünk. Magyarul ezt egyszerűen istentelenségnek fordíthatnánk. De ott van még az a jól ismert, most nem érek rá, hogy csak kettőt említsünk. Pedig a Timóteushoz írt második levél harmadik részében, a 16. és 17. versekben az Isten igéiről azt olvassuk, hogy az hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. Az itt megjelenő ophelimos kifejezés, görög kifejezés nem csak azt jelenti, hogy hasznos, hanem jelenti azt is, hogy értékes, illetve azt is, hogy valamiből valamilyen konkrét kézzel fogható haszna származik az embernek. Azaz, ha úgy vagyok jelen egy-egy alkalmon, ha úgy vagyok ott a templomban, hogy a talaj a szívem elő van készítve, leteszem a gondjaimat, bajaimat, nem a saját elvárásaimat tartom fontosabbnak mindennél, akkor tudni fogom, hogy ott, ahol az Isten igéjét hirdetik, Istennek számomra lesz üzenete. És ez az üzenet meg is fog találni. Így lesz valóban értékes, és akkor lesz hasznom, maradjunk az iménti görög kifejezésnél, abból, hogy ott voltam, ahol hirdették az igét. Ha így vagyunk jelen egy-egy istentiszteleten, egy-egy misén, az, ami ott történik, már nem lesz unalmas, mert mi is részesei leszünk, részei leszünk, nem lesz feleslegesen eltöltött alkalom.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, hallgassuk most meg nagy tiszteletű Czakó Zoltán igehirdetésének részleteit, melyben a látszat és a valós Isten tiszteletről beszél a számunkra.
2: Isten igéjét olvasom a testvéreknek a Kolosai Levél második fejezetének a 16. verstől. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásában és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet, inak és izületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Az ember egy bálványgyár. Talán ismerjük mindannyian ezt a mondatot. Ugye Calvin volt az, aki ezt a nagyon egyszerű megállapítást mondta az emberi szívről. De hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Az egyik gyülekezetben egy fiatal fiú azért nem járt ifjúsági órára, mert nagyon szerette a számítógépes játékokat, és őszintén elmondta, hogy amikor már ott jár az idő, hogy indulnia kéne, az alkalomra dönt, és marad a számítógépe előtt. Mi a bálvány az életében? Hát nagyon egyszerűen a számítógép, a szerepjáték, és az, hogy ebben a világban, lehet, hogy elfogadott, ebben a képzelt világban sikeres vagyok. Nem úgy, mint a való életben. Ismertem egy másik testvért, aki a gyerek szolgálatban, mondhatni, egy oszlopos ember volt. Bármilyen gyerek szolgálatról is volt szó, ő mindig ott volt. És akár a testvéreknek is példát mutatott abban, hogy ezt a szolgálatot hogyan lehet, vagy hogyan kellene végezni. Egyik alkalommal megismerkedett egy lánnyal, hát aki nem volt egyetlen egy gyülekezetnek sem a tagja, és persze ebből kifolyólag ő nem is tartotta fontosnak ezt a fajta szolgálatot, főleg úgy, hogy ezt mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzi a barátja. Egy idő után a testvérünk elmaradozott a gyülekezetből, a szolgálatot már nem is végezte. Vasárnapi alkalmakon is csak hébe-hóba lehetett látni. Valóban olyanok vagyunk, hogy valaminek vagy valakinek kell lennie az életünkben, akit szeretni és imádni tudunk. Mi történne akkor, hogyha mondjuk itt ezekben a történetekben mondjuk ennek a fiatal fiúnak a számítógépét elvennénk? Egy édesapa próbálta így megviccelni a fiát, hogy egy tévére kapcsolható játék konzolt, hát bement az édesapja a fiának a szobájába, és szétverte a játékot, és kidobta az ablakon. És hát a gyerek hát üvöltözve, sikoltozva futott ki a játék után, hogy hát itt mi történt. Az édesapja elmondta, hogy neki már elege van abból, hogy a gyerek állandóan a gép előtt ül, ezelőtt a játék előtt, és állandóan nyomkodja. És hát az egészben a vicc ugye az volt, hogy hát amikor eltelt egy pár óra, akkor az édesapja megjelent ennek a játéknak az újabb verziójával, tehát ezzel akarta megviccelni, ami hát neki lehet, hogy vicc volt, de szerintem a gyerekének meg az édesanyjának már egyáltalán nem volt vicc, sőt, igen durva dolgokat mondott ez a fiú, tehát erről készült egy videó is egyébként, elég durva dolgokat mondott az édesapjáról, talán a leginkább közölhető az volt, hogy nem szeretlek, és mindezt azért mondta, mert egy dolgot eltávolítottak az életében, egy ilyen egyszerű dolgot, mint egy ilyen számítógépes dolgot, vagy mondjuk jelen esetben ez egy PlayStation volt, és bizony teljesen mindegy, hogy keresztények vagyunk, vagy nem. Mindannyian hajlamosak vagyunk ilyen vagy olyan formában bálványokat gyártani magunknak, és ezek előtt leborulni. És sajnálatos módon az ember szívét és elméjét annyira megrontotta a bűn, hogy ebben a kérdésben nagyon sokszor hajlamosak vagyunk rossz utakon járni, akár keresztényként is. Nagyon sokszor, hát nyilván kénytelenek vagyunk, ugye valamilyen Isten képet alkotni magunkban, vagy magunknak, és ezek előtt leborulni, tehát erre rá vagyunk kényszerítve. És ugye ezekre a kérdésekre válaszolnunk kell, hogy kicsoda ez az Isten, akit tisztelünk, ki által lehet ő hozzá járulni, mit jelent egyáltalán a hit, ezekre mindannyiunknak válaszolnunk kell. Valahogy kialakítunk ezekkel kapcsolatban egy Isten képet magunkban, és bizony megtörténik az akár egy keresztény ember életében is, hogy sokszor ezt az Isten képűséget úgy alakítja, formálja, hogy ez az Isten kép valahogyan felhasználó barát legyen. Úgy formázom, alakítom, hogy nekem is elfogadható legyen, meg akár másoknak is, akár az ismerőseimnek is, és én erről az Istenről fogok neki bizonyságot tenni. És bizony ebben a helyzetben megtörténik az, hogy olyan dolgok kerülnek az első helyre, amelyek egyébként önmagunkban nem lennének fontosak, vagy egyáltalán nem fontosak, és olyan dolgokat távolítunk el, amikre még pont hogy fontosak lennének. És ebben a helyzetben egy keresztény ember, egy hitre jutott, megtért keresztény ember is képes olyan dolgokra fókuszálni, ami egyáltalán nem fontos, például a külsőségekre, és Krisztus személyét a háttérbe sorolni, háttérbe helyezni. És olyan dolgok válnak fontossá egy ilyen embernek az életében, hogy mondjuk a templomban hol az ülőhelyem. Én már hallottam ilyet is, meg láttam is egyébként szószékről, sajnálatos módon, hogy valaki leült egy helyre, oda ment hozzá egy keresztény testvér, és fölállította, hogy üljön el innen, mert ő itt ül. Isten tisztelet alatt miért nem éneklünk zsoltárokat? Az az illető miért nem énekelt? És akkor elmondjuk mindennek azt az illetőt. Kifelé haladva ő nem dobott semmit a persejbe. Bezzegén! Remélem látták a mögöttem lévők. És még lehetne sorolni ezeket. Ezek mind olyan dolgok voltak eddig, amiket már hallottam, és nekem elmondták. Azt pedig teljes mértékben elnézzük, hogy mondjuk a gyermekünket minden apró cseprő dologért elverjük. Hogy a házasságunkban jelen van egy harmadik fél. Hogy a feleségem, férjem minden mondatára ugrok, és támadok. Hogy a munkahelyemről ezt-azt elviszek, még akár pénzt is, mert megérdemlem, hisz a munkahelyem kizsákmányol. Vagy már hetek, hónapok, évek óta nem olvastam igét, nem is imádkoztam, és valahogyan ez nem hiányzik. Ezek meg a kevésbé fontos helyre kerülnek. És bizony megtörténik az, testvérem, hogy a külső dolgokra fókuszálunk, a lényeges dolgokról pedig megfeledkezünk. De miben figyelmeztet bennünket itt az apostol, és rajta keresztül Isten szent lelke? Mi az, amire fel akarja hívni a figyelmünket? Így fogalmaz a 16-17. Versben, senki ne ítéljen el titeket ételért és italért, ünnep, új hold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. És hát valószínűleg a kolossai gyülekezetben is voltak olyan emberek, akik azt hangoztatták, hogy a keresztény életben van egy magasabb fok, egy gazdagabb és áldásosabb rész, ehhez pedig szükséges bizonyos külsőségekhez ragaszkodni, különféle ünnepekhez, vagy ahhoz, hogy mit egyek, mit igyak, vagy mit ne egyek, meg mit ne igyak, és ezekkel a külső dolgokkal vallásosabbnak hatott azoknál, akik ezeket nem így látták. Viszont itt az apostol arra bátorít bennünket, hogy ne ezekkel foglalkozzunk, ne a látszattal, hanem a valósággal. Neked ne látszólag legyen kapcsolatod Krisztussal, hanem valóságosan. Ne a külsőségekben merüljön ki a kereszténységed, hanem a te szívedben valóban történjen meg megtérés, újjászületés. Ne csak megtértnek látszál, hanem legyél is az. Ne csak tisztának, szentnek látszódj, hanem a szívedben valóban legyél is az. Ne az árnyékra fókuszálj, hanem a valóságra. Hát gondoljatok bele, milyen képtelen gondolat az, mondjuk én az a testvéreknek az árnyékával beszélgetnék, vagy az árnyékotokkal ebédelnék. Hát valóban ezt teszi minden keresztény ember, akinek az életében nem Krisztus van a középpontban, hanem minden más. Ha a te életed a ceremóniát, a külsőséget hajszolja, akkor valóban árnyékot, valójában árnyékot üldözöl, és hadd tegyek föl ezzel kapcsolatban néhány kérdést a testvéreknek. A kereszténységed mennyire fókuszál külsőségekre, mennyire merül ki azokban? Van-e valóságos kapcsolatod Krisztussal? Olyan kapcsolatod, amely során ő az életedbe beleszól, amely során te elfogadod azt, amit ő mondani akar neked? Mennyire csak látszólagos a Krisztus követésed? Mennyire jellemző az életedre az, hogy Krisztusban vagy? Ugye, ahogyan az elején is olvastam, maradjatok én bennem és én ti bennetek, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Mennyire jellemző ez ránk? Ugye nekünk csak egy dologra kell fókuszálnunk, magára Jézus Krisztusra, és aztán megjelennek a gyümölcsök, megjelenik a külsőség. Ismertem egy testvért, aki kertészkedéssel foglalkozott, hétvégén is volt, hogy dolgozott, tehát nem sűrűn, de azért egy hónapban talán egyszer egy hétvégét dolgozott, és egyik hétvégén besegített neki az édesapja is, aki egyáltalán nem ismerte Krisztust. Egy gyülekezeti tagnak a telkén dolgoztak, aki persze vasárnap reggel felajánlotta nekik azt, hogy elviszi őket a templomba Isten tiszteletre. Ugye ilyenkor úgy dolgoztak, hogy szombaton korán reggel elmentek, és ott is aludtak kinn a telken, és vasárnap este mentek haza. És hát ez a keresztény testvérünk, hát elmondta őszintén, hogy hát ő hirtelen erre nem gondolt. Ilyenkor egyébként vitt is magával Isten tiszteletet, ő ott úgy magában ezt elolvasta, ő neki az úgy teljesen jó volt. Ő nem gondolt arra, hogy mondjuk Isten tiszteletre elmenne, ezért nem is hozott olyan öltözéket. De hát beszélt az édesapjával, az édesapja azt mondta, hogy szívesen elmegy Isten tiszteletre, és ő ennek nagyon is örült, hát az édesapja még nem volt soha Isten tiszteleten. Hát, ha meghallja az evangéliumot. Hát de ugye kertész nadrágban voltak, nem is olyan szépen felöltözve, és ahogy bementek a templomban, a karzat lépcsői alatti rész helyen foglaltak helyet, hogy senki ne lássa őket, és a végén még az áldás sem várták meg, gyorsan próbáltak elviharozni, hogy hát nehogy valakinek szemet szúrjanak, hát nem úszták meg, hogy valakinek szemet szúrtak, mert ahogy kimentek a gyülekezetből, rögtön valaki utánuk ment, és mind a kettőjüket igen keményen lekorholta, hogy hát mégis hogyan tudtak így megjelenni az Isten tiszteleten. Aztán ő mondani se tudott semmit ez a keresztény fiú, mert ez az illető rögtön visszament a templomba, hogy ő még azért az áldáson ott ül. Persze itt most nem azt akarom mondani, hogy mindenki szakadt kertész nadrágba jöjjön vasárnap, meg olyan felvágott mini szoknyába, hogy azt már szerintem szoknyának is túlzás nevezni, mert bizony adjuk meg az Istennek a tiszteletet. De itt ebben a történetben az a kérdés inkább, hogy ennek a kedves gyülekezeti tagnak miért volt annyira fontos, hogy utána menjen ennek a két embernek. Valószínűleg azért volt számára fontos, mert számára az árnyék sokkal fontosabb lett a lényegnél, Krisztusnál. Azt már egyáltalán nem vette észre, hogy egy ember most először jött el a gyülekezetbe, és talán hallott valamit Jézus Krisztusról, és valami elindult az ő szívében. Ez kit érdekel? A külsőség a fontos. És bizony sok olyan családról is tudok, sajnálatos módon, akik keresztény értékrendek alapján nevelték a gyermekeiket, és amikor ezek a gyermekek felnőttek, akkor a kereszténységről hallani sem akartak. Miért? Mert úgy elverték azokat a gyerekeket, Krisztus neve és zászlaja alatt, hogy egy gyerek azt mondta, hogy ő ezt a Krisztust nem akarja megismerni. Mi történt itt a családban? Mire fókuszáltak megint? A külsőségre. A Krisztus fősége meg azt is jelenti, hogy engedelmeskedünk is neki. Ugye ez megint csak a fej és a test párhuzamából indul ki, hogy a fej irányítja a testet, és ez teljesen egyértelmű. Ha például a testem nem reagál mondjuk az agyamnak az utasításaira, akkor ott valamilyen betegségről van szó. Az a tény, hogy Jézus az egyház feje, az azt is jelenti, hogy ő az egyház ura is. Ha ő valamit mond, akkor mi azt egyértelműen meg is tesszük. Amen. Urunk, valóban te látod azt, hogy mennyire látszat és mennyire valóságos a mi kereszténységünk, mennyire követünk téged szív szerint, és mennyire csak a külsőségekre fókuszálunk, akár a családunkban, akár otthon, akár talán a magányunkban. Urunk, könyörgünk azért, hogy te ragadd meg a mi szívünket, te formálj bennünket, mert mi erre teljesen képtelenek vagyunk. Urunk, valóban tudjunk csak rád fókuszálni, a te személyedre, mert akkor bizony ott történik változás, ne a külsőségekre, Urunk.
0: Amen.
3: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, ez volt a Mária Rádió református félórája ma. A mai műsorunkban arról hallhattak, hogy milyen okai vannak annak, hogy sokan embertársaink közül nem érzik fontosnak azt, hogy ott legyenek egy-egy istentiszteleten, egy-egy misén. A mai világunkban egyre erősebben támad bennünket az úgynevezett individualizmus, az a szemlélet, amely az egyén fontosságát és jogait helyezi előtérbe a közösség érdekeivel szemben. Az individualista gondolkodás szerint az egyén a társadalom alapvető egysége és a saját céljainak elérése, a saját autonómiájának megőrzése a legfontosabb. Az individualizmust nevezhetjük még akkor is, hogyha feltehetően vannak, akik ezzel vitába szállnak, nyugodtan önzésnek. Az önző ember el- és bezárkózó ember. A mástól elzárkózó, a közösséget nem kereső ember a legkönnyebben támadható és a legsebezhetőbb. Az Isten igéjét, azokat a helyeket, ahol azt hirdettetik, kerülő ember legyőzött, becsapott ember, mert annak az ősi ördögi becsapásnak az áldozata, amely azt mondja, hogy egyedül is megy. Pedig ismerjük, még a sláger is azt mondja, hogy egyedül nem megy. Az Isten egyértelműen kimondja felőlünk, az ember felől nem jó az embernek egyedül lennie. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és a Mária Rádió református félórát hallgatták. Ne feledjék el, vigyázzanak magukra és másokra a következő héten is, és addig, ameddig újra találkozunk az éter hullámain keresztül, ne felejtsék el hallgatni tovább a Mária Rádiót. Még egyszer köszönöm, hogy velünk tartottak. Ma búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Újabban a Facebookon és itt-ott találkozom olyan rövid videókkal, amelyek nem tudom, hogy pontosan kik készítik, talán ateista emberek, akik nagyon kritikusan állnak a valláshoz, és lényegében mindegyik ilyen videóban az a közös, hogy azt mondják el valamilyen formában, hogy az, amiben hiszünk, az hazugság.

ként kezelhető ez? Bizonyítható-e egyáltalán, hogy Jézus feltámadt? Mert a mi hitünk, a keresztény hit nem csupán személyes tapasztalatokra és érzelmekre épül. Nem annyira szubjektív, hanem kimondhatjuk, hogy történelmi tényekre is épül. Mégpedig, hogy Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus valóban élt, ugye erről már foglalkoztunk néhány hónappal ezelőtt, volt erről szó, hogy mennyire bizonyítható, hogy Jézus valóban létezett, és mennyire megbízhatók az evangéliumok. És azt láttuk, hogy nagyon, most ezt nem fogom megismételni, hanem most azzal foglalkozunk, hogy mennyire bizonyítható és mennyire tekinthető történelmi ténynek, hogy Jézus valóban feltámadt. Mert ugye olvassuk Szent Pál apostolnál, hogy csak akkor, hogyha Jézus feltámad, csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy a mi bűneinket Isten megbocsátotta. Ugye 1 Korintus 15-17, hogyha Jézus nem támad fel, akkor hiába való a mi hitünk. És csak hogyha Jézus feltámadt, csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy mi magunk is fel fogunk támadni, hogy van örök életünk. Erről ugyancsak Szent Pál ír az 1. Tesszaloniki levél 4.14-ben. Az a kereszténység kezdettől fogva, az első keresztények hitvallásával és ige hirdetése lényegében a köré épült, hogy Jézus feltámadt. Erről is Szent Pál ír az 1 Korintus 15-ben. Jézust hirdetjük, aki keresztre lett feszítve és feltámadt. Úgyhogy arra hívlak meg, kedves testvérek, hogy nézzük meg, hogy mennyire biztos az, hogy Jézus feltámadt. És 8 ellenvetést fogok felsorolni, amit úgy felhoznak azok, akik kételkednek abban, hogy Jézus feltámadt. Sajnos gyakran még keresztények is. És mindegyikre megpróbálok választ adni. Az első azt mondja ki, hogy Jézus nem is létezett. Ha Jézus nem létezett, tehát hogy Jézus mint nem történelmi személy, hanem egy kitalált személy. Ha ez így van, akkor feltevődik az a nagyon fontos kérdést, hogy jó, ha Jézus nem létezett, akkor honnan van a kereszténység? Mert a kereszténység az első század végére már a római birodalom minden fontosabb városában megjelent. Tehát néhány évtizeden belül elindulva Jeruzsálemtől eljutott a római birodalom minden jelentős városába. És ezt a folyamatot, ezt a mozgalmat valami meg kell magyarázza. Ha nem létezett Jézus, ha nem tőle indult, akkor kitől indult? És igazából erre senkinek sincs válasza, mert nincs olyan elmélet, ami elégségesen megmagyarázza, hogy a kereszténység ilyen gyorsan eljutott a római birodalom minden városába, és mindmáig fennáll. Tehát egyszerűen a kereszténység létezésére semmilyen más elmélet nem ad elégséges választ, mint az, hogy Jézus valóban létezett. A második ellenérv Jézus feltámadásával szemben, amiről már pár hónappal ezelőtt is egy kicsit beszéltünk, hogy az evangéliumokban nem bízhatunk, mert az eredeti evangéliumokat megmásították, hamisították. Na most ezt csak röviden fogom tárgyalni, mivel, hogy amint mondtam, egy korábbi műsorban már erről részletesebben beszéltünk. Lényegében ugye a válasz erre az, hogy az első 3 évszázadból, tehát ott nagyon-nagyon koránról több ezer olyan kézirat maradt fenn, amiben evangéliumok részletei, vagy akár egész evangéliumok maradtak fenn. Tehát rengeteg olyan nagyon korai kézirat van, ami alapján rekonstruálhatjuk az eredeti evangéliumok szövegét, és az pont az a szöveg, amit mi ma használunk. Én nem csak az evangéliumokra vonatkozik ez, hanem a páli levelekre, a teljes új szövetségre. És ezek a kéziratok nagyon kevésben különböznek egymástól.

Természetesen, ahogyan másolták egyik kéziratot a másik után, előfordult, hogy elírtak valamit, egy-egy szót, de a különbségek oly minimálisak, hogy nem lehet egy más szövegvariást felépíteni, amely teljesen mást mondana el, mint az, amit mi ismerünk. És ezekben az első három évszázadban nem volt az a intézmény az egyházon belül, amely megtehette volna, hogy a teljes egyházban megmásítsa az evangéliumi szövegeket, vagy az új szövetség szövegeit. Akkor még a pápaságnak nem volt az a hatalma, de az igazság az, hogy ma sem lenne képes a pápaság arra, hogy teljesen megváltoztasson meglevő szövegeket. És nem volt egy olyan intézmény, amely esetleg az evangéliumok megjelenése előtt felülvizsgálta volna, hogy mit írnak az apostolok. Tehát az sem lehetséges, hogy előre ugye az első kiadást cenzurázzák, nem hogy később megmásítsák. És mivel, hogy a négy evangélium bizonyos pontokban különbözik, tehát az a nagyon érdekes, hogy különösen, ha csak a feltámadásról szóló elbeszéléseket nézzük, az a nagyon érdekes, hogy nagy vonalakban ugyanazt mondják el, lényegében azt, hogy Jézus nagy pénteken halt meg, aznap eltemették Jeruzsálem közelében, a kertben, ahol volt Arimateai Józsefnek az a sírja, és hogy vasárnap reggel a nők voltak azok, akik először találkoztak Jézussal, és hamarosan Jézus megjelent Péternek is. Most az egymás utániságok a részletekben különböznek, de pont ez egy nagyon jó érv amellett, hogy nem hazudnak a források, mert ha nagyon pontosan ugyanazt mondanák el, akkor gyanús lenne, hogy itt összebeszéltek azok, akik elmondják. Ezt látjuk egy baleset után is, hogyha kijön a rendőrség, és a szemtanúk megszólalnak, akkor ha azok, akik elmondják, hogy volt mindenben részleteiben, pont ugyanazt mondják, az gyanús, mert akkor úgy tűnik, mintha összebeszéltek volna. Ha nagy vonalakban ugyanazt mondják, de a részletekben itt-ott van némi különbség, akkor a rendőrség eléggé abból indul ki, hogy a szemtanúk nem hazudnak. Egyszerűen azért, mert így működünk, így működik a pszichénk, hogy amit láttunk is, nem teljesen emlékszünk minden apró részletre. És ezért különböző emberek egy kicsit különbözően emlékeznek, bár nagy vonalakban ugyanazt mondják el. Úgyhogy az evangéliumok megmásításának az elmélete egyszerűen nem állja meg a helyét. Aztán a harmadik érv azt mondja, hogy az evangéliumok tulajdonképpen nem történelmi elbeszélések, valahogy másképpen igazak, mint nem történelmileg. Most az a helyzet, hogy elég jó okunk van azt gondolni, hogy akik az evangéliumokat írták, igenis történelmi tényeket is akartak elmondani. És ezt a legjobban látjuk Lukácsnál, Lukács evangéliumánál, ha elolvassuk a bevezetőjét, ahol ő megszólítja Teofilt, aki a címzettje az evangéliumnak, és most persze azon is vitatkoznak, hogy Teofil valódi történelmi személy, vagy csupán egy ilyen ideális személy, akinek hát az ideális keresztény személye, akinek címezi Lukács. Ettől függetlenül Lukács ott nagyon tisztán leírja, hogy már többen is megkísérelték leírni mindazt, ami történt Jézussal, és azt mondja Lukács ott, én is utána jártam részletesen, tüzetesen utána jártam a szemtanúknál, utána kérdeztem, hogy megbízható információkat adjak. Tehát Lukács igenis, ő maga azt írja, hogy én történelmi tényeket akarok leírni.
És ugye Lukács volt az, aki az apostolok cselekedeteit is írta, és az apostolok cselekedetei Pál halála előtt fejeződik be. Mostan elég furcsa lenne, hogyha amikor Lukács írta az evangéliumot, Pál még már meg lenne halva, hogy Lukács ne írta volna le az ő pályafutásának a megkoronázását, a vértanú halálát. Eléggé biztosra vehetjük, hogy az apostolok cselekedeteit Lukács egy olyan időben írt, amikor Pál még írt, lehet, hogy fogságban volt már Rómában, de ez azt jelenti, hogy mindenképpen Krisztus után 66 előtt kellett írodjon, úgyhogy az az elmélet, amely szerint egyesek azt állítják, hogy hát biztos, hogy Jeruzsálem pusztulása után írottak az evangéliumok, egyszerűen azért, mert nem tudják elfogadni, hogy Jézus megjövendőlte Jeruzsálem pusztulását. Ez az elmélet nem nagyon állja meg a helyét, mert akkor nem tudnánk megmagyarázni, hogy miért nincs benne Pál halála, és Pál Jeruzsálem pusztulása előtt halt meg, tehát akkor az apostolok cselekedetei, és egyben az evangélium is, minimum Lukács evangéliuma Jeruzsálem pusztulása előtt, tehát úgy Krisztus után 60 körül kellett írodjon, amikor még éltek szemtanúi annak, ami történt Jeruzsálemben, és senki sem lépett fel, hogy állj meg, ez nem így történt, és ez nem megbízható. Tehát a források nagyon megbízhatók, nagyon közel állnak Jézushoz időben is. A Lukács evangéliumáról majdnem biztosra állíthatjuk, hogy ugye a 60-as években legkésőbb írottak. Márk valószínűleg még korábban írta az evangéliumát. Máté is úgy Lukáccsal egy időben írhatta. A János evangélium az valószínűleg később íródott, de az is szemtanúi elbeszélés alapján. És a 4 evangélium elég nagy mértékben hasonlóan írja le, és megbízhatóan azt, ami, hogy Jézus feltámadt. Úgyhogy nem igazán állja meg ez sem a helyét, hogy nem történelmi tényekről beszélünk, vagy hogy az evangéliumok nem akartak történelmi tényeket közvetíteni. Egy másik érv, különösen a muszlimok részéről jön ez az érv, hogy hát de az nem igaz, hogy Jézus keresztre feszítették. Jézus nem feszítették keresztre, és ezért nem halt meg a keresztre feszítés következtében, és ezért nem is támad fel. Az a helyzet, hogy a legkorábbi források, tehát nagyon korai források arról beszélnek, hogy Jézust valóban keresztre feszítették, és feltámadt. És ezt a tényt azért kitalálni elég nehéz lett volna, egyszerűen azért, mert senkinek sem lett volna érdeke. Tehát, hogyha a zsidóknak egy olyan messiást hirdetni, akit keresztre feszítettek, ezt mondja Pál is, hogy hát ez felháborító a zsidók számára, mivel hogy a keresztre feszítés az a legalávalóbb halált jelentette. A zsidóknak ez egy felháborodást keltett, hogy lehet valaki messiása a zsidó népnek, aki ilyen halált hal, egy ilyen szégyenteljes halált hal. Tehát ezt kitalálni, és azt hirdetni, hogy ilyen a messiás, ez a zsidók számára ez lehetetlen. A görögök pedig ezen kacagtak. Tehát Pál írja ugyanezt a korintusi levélben, hogy a zsidóknak felháborító, a görögöknek pedig röhelyes. Most, hogyha valaki kitalálja, hogy Jézus a kereszten halt meg, és aztán feltámadt, ez a történet nem annyira előnyös. Tehát, ha kitalálok egy történetet, azt úgy találom ki, hogy az könnyen emészhető legyen, nem pedig egy ennyire komplikált történetet, ennyire egy mindenféle érzelmet keltő történetet találok ki. Úgyhogy ez az érv sem állja meg a helyét, és a következő érv pedig az 5. abban kételkedik, hogy Jézus egyáltalán meghalt. Vannak, akik azt mondják, hogy hát Jézus nem halt meg, a keresztre lett feszítve, de nem halt meg, és akkor ott a sír hűvösében helyre jött, és aztán kijött. Na mostan, hát azért ez az érv is eléggé, hogy mondjam, nevezzük úgy, hogy vicces, mert először is Jézust a római katonák feszítették keresztre. Na most egy római katona, aki ezzel meg van bízva, az nem először csinálja ezt, és ők pontosan tudták, hogy kell valakit kivégezni.
Egy római katona pontosan meg tudta állapítani, valaki meghalt a kereszten, vagy nem. És addig nem vették le a keresztről, amíg meg nem halt. Jó. Nem beszélve arról, hogy ha átszúrták az oldalát Jézusnak, azt túlélni, azért ez is elég meredek. Aztán ugye tudjuk Jézusról, mert erről mind a négy evangélium beszámol, hogy Jézust megostorozták. Az ostorozás az nem egy vicces dolog, és nem egy egyszerű dolog. Nagyon sokan belehaltak az ostorozásban, bár a római katonák nagyon vigyáztak, ha valaki halálra volt ítélve, hogy az ostorozásban ne haljon bele. De olyan állapotba került az emberi test, ugye normálisan ostorozás nélkül egy ember akár 24 órát is szenvedett a kereszten. Jézus 3 óra alatt meghalt, ez részben azért is, mert annyira le lett gyengülve a teste az ostorozás következtében és minden más szenvedés következtében. De ha túlélte volna még mindig a keresztet, az ostorozás sebei következtében a sír hűvösében nem helyre jött volna, hanem elvérzett volna, és dehidratálódásban is meghalt volna. Tehát az nincs az az ember, aki ilyen sebeket túléljen. Úgyhogy ilyen szempontból is ez az érv sem állja meg a helyét. Nem beszélve arról, hogy ha netalán mégis túlélte volna, milyen állapotban jött volna ki a sírból? Kérdés, hogy ki hengeríti el azt a követ, tehát abban az állapotban félre tudta volna hengeríteni azt a hatalmas követ, és utána meg, ha megjelenik az apostoloknak egy ilyen Jézus, hogy jutnak az apostolok oda, hogy azt mondják, hogy feltámadt? Ebben az állapotban egy ilyen ember, aki orvosi ellátásra szorul rá. Erről nem ezt azt fogják hirdetni, hogy feltámadt, mert ez merő nonsens. A hatodik érv, amit az evangéliumokban is leírnak, hogy az apostolok ellopták Jézus holttestét. Na most ez egy érdekes, már ez az érv egy érdekes dolgot mond ki, mégpedig az, hogy a sír valóban üres volt. Érdekes, hogy a korabeli emberek nem kételkedtek abban, hogy Jézus sírja üres. Még az ellenségei sem állították azt, hogy nem volt üres a sír. Hanem azt mondják, hogy ellopták Jézus holttestét. Na most a kérdés az, hogy ha a sírt római katonák kell őrizzék azért, mert attól tartanak, hogy lázadás tör ki. Tehát egy ilyen lázadás veszélyében, egy ilyen körülményekben római katonák hogy aludhatnak el az őrségben? Ilyen nem történik meg. Ilyen ma sem történik meg, hogy katona, főleg amikor éles a helyzet, őrségben elaludjon, ezért kivégeztetés járt, tehát ez nem vicc. És a római katonák jól végezték a dolgukat, és nem egy római katona volt. Érdekes, hogy hogyan alusznak el többen az őrségben. Hogyan történik meg, hogy nem vigyáznak eléggé, amikor egy veszélyről van szó. Kérdés az, hogy hogyan lehet azt állítani azokról az apostolokról, akik nem voltak képesek tanúságot tenni Jézusról, akik tagadták, hogy ismerik Jézust, és elfutottak, amikor Jézus letartóztatták, honnan vették volna a bátorságot, hogy oda menjenek az őrzött sírhoz, és ellopják a holttestet, és ha mégis megtennék, hogyan sikerül ez nekik, mert hogyha a katonák nem alusznak, akkor hogyan tudják ezt megvalósítani? Ha pedig elaludtak a katonák, kérdés, hogy honnan tudják, hogy az apostolok jöttek és lopták el a holttestet. Mert ugye ezt állították, hogy az apostolok jöttek és lopták el, de ha aludtak, onnan tudták ezt. Úgyhogy ez az érv is nagyon átlátható. Ez egy kitalált és egy hazugság azért, mert sajnos, hogy a Jézus ellenségei, a főpapok még a tények szembesülése után sem voltak hajlandók megtérni, elismerni a hibájukat és hinni Jézusban. Aztán a hetedik érv, hogy minden hazugság.
tehát vannak, akik azt mondják, hogy minden hazugság, az egész evangélium minden. A probléma ezzel az, hogy milyen motivációja lett volna az apostoloknak erre, tehát hogy miért hazudjanak. Mert ezek olyan emberek, akik hajlandók voltak üldöztetéseket elszenvedni, akár a halálig el, azért, amit hirdetnek, és erről római pogány írók is írnak, mint Tacitus, Suetonius, Juvenal, Marcial, Epictetus. Ezek mind leírják, hogy a keresztények hajlandók a halálba is menni azért, amit hisznek. És miért hirdessenek valamit, egy olyan abszurd dolgot, hogy egy valaki, akit keresztre feszítettek, az feltámadt, és ő a messiás, amikor abban a veszélyben vannak, hogy emiatt meghaljanak. Egyáltalán kitartanak ki, még amikor ítélet elé kerül, és azt mondják, hogy most meg kell halnod, kitartanak ki még a hazugsága mellett, ha ez hazugság. Nem beszélve arról, hogy jámbor zsidókról beszélünk, akik tudják a mózesi törvényből, hogy Isten előtt mekkora bűn a hazugság, hamis tanúság. Az elbeszélések pedig Jézus feltámadásáról elég egyszerűen vannak leírva, nincsenek túldíszítve, amint említettem, apró részletekben egymástól különböznek, de nagy vonalakban azonosak, és azt mondják el, hogy az elsők, akit látták, Jézus nők voltak. Abban az időben ez megint nem túl jó ötlet így hazudni, mert a nőknek senki sem akart hinni. Tehát igazából megint, hogyha egy jó hazugságot akarok kitalálni, akkor nem a nőknek jelenik meg Jézus, hanem Péternek, és valaki nagy megbízható személynek, akinek nagy tekintélye van, sajnos abban az időben a nőknek nem volt tekintélyük az emberek előtt. Tehát megint ilyet kitalálni azért elég furcsa dolog lenne. Úgyhogy sokszor próbálják azt mondani, hogy hát az elbeszélések nagyon hasonlítanak a korabeli legendákhoz. Ez nem teljesen igaz. Vannak bizonyos vonások, amik úgy hasonlítanak a legendákhoz, de sokkal inkább eltérnek a korabeli legendákhoz. Tehát nem olyanok, amilyent elvárnánk, hogyha ezek kitalált dolgok lennének. És a nyolcadik érv az azt mondja, hogy hát az apostolok nem tudták feldolgozni a veszteséget és a traumát, hogy Jézus meghalt, és ezért egy ilyen pszichózis keretén belül tulajdonképpen elképzelték, képzelődtek. Tehát ilyen halucinációszerűségként tűnt nekik úgy, hogy megjelent Jézus nekik, de igazából nem. Na mostan az ilyen halucinációnál az a jellemvonása az ilyen halucinációnak, hogy először is csak mentális, másodszor általában csak egy-egy ember látja, nem mindenki, és csak bizonyos szituációkban, pszichikai környezetben jelennek meg, és bizonyos helyeken. A Jézussal való találkozásoknál pedig azt látjuk, hogy nagyon különböző emberek találkoztak a feltámadt Jézussal, részben olyanok is, akik egymást nem ismerték. Elég furcsa lenne, hogy ugyanazt képzeljék el különböző emberek, különböző helyeken, sőt olyanok is, akik egymást nem ismerik. Tehát még a tömegpszichózis, ami létezik, még ennek a lehetősége is ki van zárva. Van, aki személyesen találkozik, vannak csoportok, akik találkoznak Jézussal, különböző körülményekben érintkeznek Jézussal, tehát nem csupán mentális a halucináció, és együtt esznek vele, ugye Lukács 24-26-29-ben olvassuk, hogy együtt ettek vele, és ezért bár az ókori világban volt ilyen, beszéltek ilyenekről, hogy halottak megjelennek, de az nem feltámadás, hanem itt egészen testi feltámadásról beszélnek az apostolok, és a testi feltámadás a zsidó gondolatvilágban az egy egyértelműen testi dolog, amihez szükséges, hogy valóban az a sír üres legyen. Tehát igazából ez sem állja meg a helyét, hogy elképzelt, vagy pszichózis, akár tömegpszichózis, akár személyes pszichózis.
egyszerűen nem olyan, amilyennek kellene lennie, hogyha csak elképzelték volna az apostolok, hogy Jézus feltámadt. Persze aztán van olyan variánsa is ennek az évnek, hogy hát az apostolok csak ültek egymással, és olyan jó volt a közösség, hogy azt mondták, hát ez olyan, mintha Jézus köztünk lenne, és ennek alapján kezdték hirdetni, hogy Jézus feltámadt. Na hát, és ezt akár keresztény teológusok is hirdetik, hát amit leírnak, először is nem az, másodszor megint visszahozom azt az érvet, hogy és ezért hajlandók voltak ezek az apostolok meghalni. Ezért amit hirdetnek, azért legkésőbb ott a kivégző osztag előtt elismernék, hogy hát mi csak úgy éreztük. Amint láttuk, most 8 érvet sorakoztattam fel, igazából nem létezik olyan elfogadható elmélet, amely elmagyarázza, hogy is van az, hogy Jézus sírja üres. És Jézus sírja mai napig is üres. A legjobb magyarázat a tényekre, a kereszténység létezésére, és mindarra, ami le van írva, hogy Jézus valóban feltámadt. És ezért voltak hajlandók az első keresztények akár az életüket is adni. Mert ők tudták, hogy ezek történelmileg is megalapozott tények. Úgyhogy nagyon jó okunk van nekünk is hinni, hogy Jézus feltámadt. Akkor is, hogyha ez a világ nem, ha most nem divatos ez, hogyha túlságosan meghaladja azt, amit az ember értelem fel tud fogni. Jézus valóban feltámadt, és a mi hitünknek jó alapja van. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessön. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg nem látják az ember fiát, amint eljön országába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók, Jézus a mai evangéliumban arra bátorít bennünket, hogy követésünkben mi magunk is vállaljuk a kereszteket. A keresztény ember számára a kereszt önmagában nem a szenvedés jelképe, hanem az üdvösségi, az üdvösség szerzési. Így tehát minden egyes megpróbáltatás, nehézség, kilátástalanság Isten kezében üdvösség szerzővé válhat. Kérjük mi is mindig bizalommal, hogy hittel és bátorsággal tudjuk felvenni keresztjeinket, és követni tudjuk Urunkat. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked a magyar nemzetért, őseink hitért, mindazokért, akik évszázadokon át megőrizték a keresztény hitet, anyanyelvünket, hazánkat. Köszönjük szentjeink nagy példáját. Szent István királyt, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet, Szent Margitot, és mindazokat, akik életükkel téged dicsőítettek. Add, Urunk, hogy Magyarország mindig a hit, a remény és a szeretet földje legyen, ahol Krisztus világossága ragyog, és ahol az emberek egymás javát keresik. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, oltalmaz nemzetünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.
1: Mária Rádió. Egy fény sugára lelkednek. Kolozsváron a 100,4-es ultrarövid hullámú frekvenciában.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kristály Veronika vagyok. Önök a Fiffentyű műsorát hallhatják, mely a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora. A Fiffentyű célként tűzte ki, hogy a fiatalokkal kapcsolatos témákat boncolgatja, kicsit könnyedén, kicsit fiatalosan. Mai vendégeim, a mai meghívottjaim nem mások, mint az egyik rendezvényünknek a szervezői, név szerint Péterfi Péter.
2: Köszöntöm én is önöket.
1: Illetve Kristály Esztert.
3: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Arra foglak kérni titeket, hogy egy kicsit jobban megismerhessünk titeket, és valamerre be tudjunk helyezni. Kérlek, hogy egy pár mondatban mutatkozzatok be.
3: Kristály Eszter vagyok, gyógypedagógus, és jelenleg Budapesten élek. Autistákat fejlesztek egy iskolában, gyógypedagógusként dolgozom, és tevékenykedek, viszont az életemben nagy szerepet kap mindig az önkéntelkedés, cserkészkedem, és a FIV-ben, a Nézőpont Keresztény Nyári Szabad Egyetem kommunikációjáért felelős team tagja vagyok idén.
1: Köszönjük, Eszter, hogy bemutatkoztál. És akkor Péter, kérjük, hogy egy pár mondatot te is mondj magadról.
2: Én Péterfi Péter vagyok, Csíkszeredából.

0: jelen ezen a rendezvényen.
1: Köszönjük szépen neked is, Péter. És ahogyan mindketten elárultátok, akkor ez a rendezvény nem más, mint a Nézőpont, tehát a Keresztény Nyári Szabad Egyetem, de erre majd egy kicsit később fogunk visszatérni, hiszen a kedves hallgatóink, akik rendszeresen hallgatnak minket, ők már tudják, hogy a Fiffentyűt egy játékkal szoktuk kezdeni. Ez a játék segít egy kicsit a témát behozni, illetve titeket is egy kicsit jobban megismerni. Ez a játék általában mindig egy szójáték szokott lenni, és most arra foglak hívni benneteket, hogy antonimákat mondjatok nekem, vagyis ellentéteket. Kaptok 3-3 szót, és rögtön vágjátok rá, ami ellentétként eszetekbe jut. És elsőként Péter, neked teszem fel az első szót. Az első szavad nem más, mint az otthon.
0: Ahol.
1: Következő szó pedig a tiéd, Eszter. Fiatalság.
2: Időskor.
1: Nyár.
0: Tél.
1: Eszter. Szórakozás.
2: Munka.
1: Péter az utolsó. Egyetem.
0: Munka.
1: Eszter az utolsó szavad. Szabadság.
2: Bezártság.
1: Köszönöm, hogy játszottatok velem. Hallhatták a kedves hallgatók, egy kicsit a Nézőpontnak a szavait hoztuk közelebb, ugyanis volt itt egyetem, volt itt munka, volt itt szabadság, otthon, nyár, és ahogyan hallották az imént a szavakat. Na, de hogy most már többször is elhangzott, hogy Nézőpont, Nézőpont, mert hogy mi most már csak így használjuk, vagy egészen egyszerűen rövidítve NP, de hogy mi is ez a Nézőpont?
0: Nagyon röviden, ugye, ahogy a teljes neve is van, Nézőpont Keresztény Nyári Szabad Egyetem. Ez a Szabad Egyetem talán mondhat valamit másokaknak. Sokan lehet megijednek attól, hogy egyetem, és akkor nehogy vizsgázni kelljen itt is. Itt megnyugtatlak, meg megnyugtatom a kedves hallgatókat, hogy nem fogunk senkit se vizsgáztatni, inkább így az előadásokon való részvétel és a tanulás az, ami az egyetem szóhoz köthető. Ugyanakkor itt van ebben ez a nyári szó, ez is egy kicsit csalóka, mert ugye már szinte az ősz kezdetén van ez a rendezvény, de még meleg van, és még a szabadban tudunk lenni. És hát itt van ez a szabadság, amit próbálunk behozni a programokba, hogy folyamatosan párhuzamos programok vannak, és választható. Igazából minden részvevő maga dönti el, hogy mivel marad.
1: Honnan indult a rendezvény? Ki szervezi ezt a rendezvényt?
2: A rendezvény célközönsége, hogyha lehet így fogalmazni, az a 20 és 35 év közötti fiatalokat célozza meg, mivel, hát ahogy a nevében is benne van, egy kicsit így az egyetemista korosztály, vagyis a fiatal felnőtt korosztályt célozzuk meg, nekik szól a rendezvény, olyasmi témákat is hozunk be rendezvényre, ami főleg ezt a fiatal felnőtt korosztályt érdekli, vagy érinti. Olyan rendezvény, ami a fiatal felnőtteknek, a fiatal felnőttekről szól, mivel a programkínálat úgy épül fel, hogy szimultán mennek előadások, szimultán mennek műhelyek, programok, szabadidős tevékenységek, és mindenki szabadon eldöntheti, hogy éppen melyik terület érinti, melyik területen szeretne fejlődni, vagy melyik az a terület, ami számára a legrelevánsabb az életében, és mind olyan téma, ami ezt a korosztályt célozza meg, akár azért, mert útkeresésben van, akár azért, mert családalapításban van, akár azért, mert bizonytalanság övezi a hitéletét, vagy éppen megbizonyosodás övezi a hitéletét, úgyhogy rengeteg témánk és rengeteg motivációnk van a rendezvényt illetően, és igen, mint ahogy kicsit részletesen ki is fejtettem, ez főként ennek a 20 és 35 év közötti korosztálynak szól.
1: És nem csak az, hogy fiataloknak és fiatalokért, hanem hogy fiatalok is szervezik ezeket a programokat, akár csak ahogyan ti is.
0: Így van. Én gondolom, hogy talán ez így is a leghitelesebb, hogy konkrétan azok vagyunk, azok szervezzük, akik elmennénk a rendezvényre is. Akár sokan olyanok, akik már voltunk, és most úgy éreztük, hogy ebből valamit vissza szeretnénk adni, de olyanok is, akik akár potenciálisan jöttek volna, de mégis hamarabb találtak erre a szervezőségre, vagy ez inkább szólt nekik.
2: Igen, az, hogy a szervező csapat is korosztályozott.

0: osztályban a résztvevői korosztállyal megegyező, az nagyon sokat segít abban, hogy olyan témákat tudjunk behozni a rendezvényre, amik valóban relevánsak ennek a korosztálynak, mert a mi életünkben is azok, tehát mindegyik téma, ami felmerül a nézőponton, az olyan, amivel a szervezőcsapat is akár személyesen találkozott, vagy személyesen megéli a saját mindennapjaiban. Így azt gondolom, hogy teljesen összhangban van a téma.
1: Hogy kell elképzelni egy nézőpontot, hogyha szerkezetét kellene mondanotok, struktúráját, vagy esetleg felépítését, miket neveznétek meg? Tehát, hogy mondjuk, hogy néz ki egy nézőpontnak egy napja?
2: Alapvetően, ha egy napról gondolkodunk, akkor általában minden reggel felkelünk, meg lefekszünk, úgyhogy valahogy így a kettő közé lehetne besorolni ezt a programot is, meg a három étkezés az, ami így szétdarabolja a napot, és akkor ezek között van egy délelőtti blokk, ami különböző műhelyeket tartalmaz, általában 3-4 műhely megy párhuzamosan, és akkor ugyanúgy egy délutáni blokk, ami szintén hasonlít erre.
0: Igen, Péter egy kicsit logisztikailag próbálta megközelíteni a dolgot, hogy hogyan is épül fel egy nézőpont napja. Én úgy mesélném el, hogy milyen a megélés, ami egy nézőpont napján történik. Az valóban igaz, hogy reggel felkelünk és aztán este lefekszünk, viszont mivel ez egy szabad egyetem, a résztvevő, aki kilátogat a rendezvényre, az magának állíthassa össze a programját. Lényegében nincsen annak sem konkrét időpontja, hogy mikor kezd fel, mert szabadon dönthetsz arról, hogy mikor indul számodra a nap. Viszont hogyha struktúrájában nézzük, akkor valóban úgy épül fel a programkínálat, hogy felkelünk, és akkor van egy eligazítás, és akkor megkapod az egész programkínálatot, hogy éppen aznak miből válogathatsz. És akkor mennek szimultán programok, műhelyek, szabadidős tevékenységek, és ezek lehet bármi, lehet, hogy épp egy családalapításról szóló előadáson veszel részt, és lehet, hogy szimultán vele egy zumba oktatás megy, ugyanebben az időpontban pedig cukrászműhely, és így tovább, tehát hogy színes program lehetőségek vannak délelőtt és délután is, és hogy te magadnak, mint résztvevő, te magadnak állítod össze, hogy éppen mint szeretnél részt venni. És ezeket néha övezi egy-egy közös nagyobb esemény, vagy nagyobb program, mint mondjuk egy közös szentségimádás, vagy egy közös nagy előadás, amit egy ilyen egész estés nagyobb programtömnek szoktunk szánni. És tényleg a résztvevők teljesen szabadon mehetnek a helyszíneken, és belenézhetnek, belelátogathatnak a különböző programokba, és ami éppen nekik szimpatikus, vagy tetszik, ott megállhatnak, és akkor ott fejlődhetnek. Esténként általában úgy záródik a nap, hogy mivel ez egy elég családias közeg szokott lenni, már csak a létszámból adódóan, ezért az este általában kötetlen beszélgetésekkel, egymással való kapcsolódásokkal, akár tábortűzzel, vagy különböző esti programokkal, tánccal, zenével zárul.
1: Ha jól tudom, jól értesültem, akkor nem véletlenül válogatjátok össze a témákat, vagy nem véletlenül hozzátok be, hanem van nektek erre egy bejáratott struktúrátok, hogy mi alapján szeretnétek fejleszteni az embereket, meg ami alapján összerakjátok a programot.
2: Minden évben van egy főirányadó, egy motto, egy téma, ami köré szervezzük, hogy mert tényleg annyi ötlet jön, meg annyi jó értékes téma lenne, amit feldolgozni, de hogy ezeket valahogy becsoportosítani egy téma alá, akkor ez így megszűri egy kicsit. Idén például ez a mottónk, hogy igazán szabadon, de talán amire te gondolsz, az öt fejlődési terület lehet. Van a testi, van a szellemi, van a lelki, van a társas, és az ötödik, az az érzelmi. És akkor a programjainkban ezt beszoktuk építeni, hogy legyenek meg azok a programpontok, ahol a társas kapcsolódások tudnak kiteljesedni, legyenek meg azzal tanulni, lehet az értelemre koncentrálni, legyenek meg az imaidők, legyenek meg a szabadidős, a mozgós programok.
1: Mondtátok, hogy van egy nagy téma, amit most már el is mondtál nekünk, Péter, és hát most már egy jó ideje, hogy a social médiás felületeiteken, a közösségi médiában ez már jelen van, tehát hogy el is mondtátok. Nekem az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy miért ez a téma?
2: Alapvetően a téma keresése az a programért felelős szervező társammal kezdtünk ennek neki, és az ötlet valójában az övé is volt. Már talán ez így nagyon az elején megfogalmazódott neki, hogy valamit a szabadsággal kellene kezdeni. Közben keresgettük, meg imádkoztunk, meg így próbáltunk összevetni dolgokat, de volt egy ilyen vicces kis sztori. Mentem hazafele, és futott velem szembe egy kisgyerek, és azt ordibált, hogy libertate, libertate. Ezt is elmeséltem Dorónak, ez így nagyon, nagyon jó volt. Ekkor már eléggé kezdett megerősödni bennünk, hogy ez a szabadság kellene, hogy legyen a témánk. Tetszett az is, hogy hát alapból ugye keresztény nyári szabad egyetem, hogy visszatérni valahogy ehhez, hogy nem ebből indult ki, de hogy mégis ez is mennyire ide talál. Ugyanakkor éreztük ennek a szükségét, hogy bár úgy látszólag igazából nem vagyunk rabszolgák, vagy hogy tényleg egy jó körülmények között élünk, azt mondhatom, hogy hálásak lehetünk ezért, de mégis annyi minden van, ami megköt, ami elveszi ezt a látszólagos szabadságunkat, ami úgy látszik, hogy megvan. És akkor erre szerettünk volna egy kicsit figyelni, hogy mi ez a minden különböző területeken, ami megköt minket, hogyan tudunk felszabadulni belőle, mik azok a korlátok, amik esetleg valóban hasznosak, és hogy erre is odafigyelni, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy minden korláttal megszabadulunk. Úgy láttuk, hogy van itt ebben a témában, amit bejárni, és nagyon kötődnek hozzá a kisebb témák, úgyhogy ha eljön valaki, vagy majd megnézi a programját a rendezvényen, akkor így majd bátorítom arra, hogy próbáljunk bekapcsolni ezeket a témákat a szabadság témakörébe, vagy így az igazán szabadomba is, és kíváncsi vagyok az eredményre.
0: Érdekes a témaválasztás a nézőponton. Én sem vagyok részese már a legelejétől a nézőpontnak, viszont a tavalyi szervezőcsapatban is benne voltam, és mindig az a megfigyelésem a témaválasztásra kapcsolatban, hogy annyira szeretnénk mindent behozni, és mindent megfogni, mert olyan sok minden van, ami érdekel minket is, hogy amivel kellene foglalkozni, és ami érinti a fiatalokat, és szükség van rá, és beszéljünk róla. És ez a szabadság témakör, ez egy olyan, az a fajta tökéletes választás volt, ami egyszerűen így mindenhez, ami érdekel minket, ahhoz tudjuk kötni. Hogy tényleg szabadon a hitemben, mint keresztény nyári szabad egyetem, szabadon a döntéseimben, mint fiatal felnőtt, aki útkeresésben van, szabadon a párkapcsolatomban, mert hogy annyi minden be tud árnyékolni egy bimbózó kapcsolatot, vagy egy családalapítást, szabadon a fiatalságomban, szabadon a pályaválasztásomban, szabadon az időmben, mert Péter nagyon jól elmondta, hogy valóban nem élünk igazi láncok között, vagy hogy ilyen nagyon különleges nehézségek között, mégis a mindennapjainkat nagyon be tudja árnyékolni az, hogy olyan sok minden lekorlátoz mégis. És hogy tényleg egy nagyon egyszerű példa, hogy keresztényként hogy éljen meg szabadon a hitemet ebben a változó világban. És sok más, rengeteg aspektusa van ennek a témának, amiről akár órákig el tudnánk szerintem itt beszélgetni, de hogy azért volt ilyen nagyon jó választás ez az igazán szabadon, mert valóban megfog olyan rétegeket, ami érint minket, amivel foglalkozni kell, és foglalkozni is tudunk így a különböző meghívottak által. És már az is jó, hogy egyáltalán szóba kerül így köztünk a téma kapcsán, és már azért is egy kicsit előrébb vagyunk.
1: Azért is akartam behozni ezt az öt területet, amire általában felépítitek a nézőpontot, mert hogy valóban olyan témát választottatok, ami nagyon érdekes módon, de minden területhez kapcsolódik. És nagyon jól mondtad, Eszter, hogy órákon keresztül lehetne beszélni. Hát órákon keresztül is fognak beszélni, meg foglalkozni a témával a nézőpont keretein belül. Na de arra is kíváncsi vagyok, hogy ti személy szerint, és akkor most egy kicsit személyesebb kérdéseket tennék fel, hogy ti személy szerint hogyan kapcsolódtok a nézőponthoz? Akár itt gondolok a szervezési területre is, vagy akár abban a részében, hogy hogyan fogott meg titeket a nézőpont.
0: Én kommunikációs vagyok a nézőponton belül, és pont az apukám kérdezte egy pár napja, hogy én hogy kommunikáció, meg social media, meg minden, mert hogy a gyógypedagógiától valljuk be azért távol áll, tehát hogy nem egy irányú szakterület. De az az érdekes, hogy felidéztem magamba, hogy anno, amikor 12-es voltam és érettségiztem, akkor nagyon elgondolkodtam rajta, hogy kommunikáció egyetemet is végezzek, aztán valahogy így elmaradt. És aztán pár évvel ezelőtt a FIF egyik másik rendezvényére, a Csitre hívtak be kommunikációsként, de időpontütközés miatt nem volt jó, és ahogy telt az idő, a következő évben már a nézőpontra kerestek meg, mint kommunikációs, és így meg is lepett a kérdés, mert már régen nem foglalkoztam azzal, hogy kommunikációsként tevékenykedjek, viszont így húzott be, hogy akkor mégiscsak kipróbáljam magamat. És az eredmény az valami fantasztikus volt, mert ahogy Péter is mondta, nem minden szervező jön úgy a szervezőcsapatba, hogy előtte már résztvevő is volt. Nagyon pont egy ilyen vagyok. Én szervezőként voltam először a nézőponton, viszont hogy konkrétan mi vonz oda, az a hangulat, amit ott kapok, és a nyaramban ez az egyetlen olyan esemény, ahol ezt a hangulatot megkapom. Amikor a nézőpontra gondolok, akkor tényleg nincsen jobb szó ennél, de így a szabadság jellemzi. Hogyha szabad, akkor fel is idéznék egy emléket. Nekem a nézőpont itt személyesen tényleg azt a képet láthatja, amikor kimentem először a helyszínre, akkor már állt a rendezvénynek az arculata, tehát fel voltak állítva a sátrak, meg a kis különböző műhelyeknek a helyszínei is, és szólt a zene, kivogató zene, és akkor azt éreztem, hogy így megérkeztem, mert hogy így csomó fiatal sürgölődött körülöttem, meg tevékenykedtek, meg már kezdtek érkezni a résztvevők, és egyszerűen így elkapott annak az érzése, hogy milyen jó itt lenni fiatalosan, fiatalos közegben, szabadon, tehát szinte tényleg semmi kötöttség nélkül, és egyszerűen az az érzés támad bennem, hogy milyen jó itt lenni. Egyszerűen csak így milyen jó ebben a közegben lenni, nem szólva arról, hogy a helyszínünk az a Boldogösség ifjúsági ház, ami Szelterszen van, úgyhogy a hegyekkel körülölelt természeti létben ez a fajta a fiatalos hangulat, ami engem így nagyon-nagyon megragadott, és azóta is tart nyaram egyik legkedveltebb eseménye.
1: Péter, neked te hol csatlakozol a nézőponthoz? Vagy a nézőpont hol csatlakozik hozzád?
2: Talán a nézőpont később csatlakozott hozzá, mint én a nézőponthoz, mivel hogy először én mentem el nézőpontra, és ezt már első évesen megtettem. Valójában azóta így az egyetemi éveim alatt végig kísért ez, és egy elég biztos, meg fontos pontja lett az éveimnek. Valahogy egy ilyen határpont, vagy valamilyen választópontként tudok én rá gondolni, meg így valahogy a helyzetek mindig azt hozták, hogy itt tudtam átgondolni az előző évemet, és itt tudtam megtervezni a következőt. Vagy egy levelet kellett írni magamnak, egy jövőbeli évnek, vagy egy régebbinek, vagy csak egy szabad pillanatomban leültem, és naplóztam, vagy például azt hiszem, hogy ilyen is volt, hogy le kellett rajzolni az életutamat, és akkor így ezek mind segítenek arra, hogy reflektáltam folyamatosan, hogy hol vagyok, és ez az egyetemi évek alatt, meg így a fiatal felnőttként azt hiszem, hogy nagyon fontos, mert folyamatosan dönteni kell arról, hogy mit akarunk kezdeni magunkkal ezután, és ehhez az nagyon jó közben visszatekinteni, hogy honnan jöttünk, hogy lássuk, hogy aztán merre indulunk tovább. Talán ez egy így időpontilag is nagyon jó erre, hiszen lejár már a tanulmányi év, lejár már a nyár is szinte, és már egy kicsit távolabbról lehet visszagondolni az elmúlt egyetemi évre, vagy évre, és egy hónap múlva, vagy pár hét múlva kezdődik már a következő, úgyhogy nekem valahogy így kapcsolódik a nézőpont, aztán, hogy most már én szervezem, talán itt ért meg az a dolog, hogy most már a nézőpont kapcsolódik hozzám is, mert hogy ide jutottam, és nagyon örülök ennek, hogy valamit vissza tudok adni ebből, amit én kaptam 3 éven keresztül.
1: Nagyon különleges, ahogyan meséltek a nézőponttal való kapcsolatotokról, én mind a kettőnél úgy fel tudom fedezni így a Jóistennek a kegyelmét, vagy a gondviselését, ahogyan a nézőponton keresztül beleszólt így az életetekbe. Mi az, amit nem mondtatok még el a nézőponttal kapcsolatban? Tehát mondjatok el egy titkot a nézőponttal kapcsolatban.
0: Ez kommunikációsként nem egy könnyű dolog, mivel arra épül a kommunikációs stratégia, hogy mindig valami újat és újat behozni, és mindig valami újdonsággal felkelteni a potenciális résztvevők figyelmét, vagy a visszajáró vendégeink kapcsolódását, szeretetét a nézőpontra, úgyhogy nehéz számomra valami titkot megfogalmazni. Nem tudom, hogy Péter, neked van-e valami titok, ami így eszedbe jut?
2: Főszervezőként titkokat még nehezebben osztok meg, már sose tudom, hogy mi az a titok, ami kikerülhet a belső és szervezői köröken kívülre is.
1: Én tudok egy titkot veletek kapcsolatban. Képzeljék el, a kedves hallgatók, hogy volt egy szervezői hétvégénk, amikor a nézőpontnak a csapata is összeült, és először voltak offline jelenlétben, először voltak együtt, és elkezdtek agyalni, elkezdtek gondolkodni, hogy akkor hogyan is kezdik a szervezést. Volt egy kikötésünk ezen a hétvégén, azt mondtuk, hogy mindenki aludjon 8 órát. És amikor felmentem az emeletre, akkor látom, hogy a nézőpontosok annyira bele vannak hevülve a témázgatásba, a szervezésbe. Nem úgy tűnt, mint akik most fognak lefeküdni, de megígérték, hogy hamarosan lefekszenek. Következő nap pedig kiderült, hogy ők voltak azok, akik legkésőbb feküdtek le az egész hétvége résztvevői közül, és nem tudom, hogy egészen 8 órának legalább a felét kialudták-e, de hogy attól függetlenül még egészen lelkesen álltak hozzá, egy kicsit fáradtan nyilván, meg hogy egy kicsit álomítosan, de látszott rajtuk, hogy nagyon-nagyon elkötelezettek, és nagyon-nagyon szeretik azt, amit csinálnak, még akkor is, hogyha nehezen fogták meg, tehát kellett egy éjszaka rá, hogy megfogják a gondolataikat. Nekem ez a titkom van a nézőponttal kapcsolatban.
0: Erről eszembe jutott valami. Ha nem is titok, de ilyen vicces érdekesség, kicsit így a kommunikációs oldalról. Kommunikációsokat jellemzi általában, hogy nyaggatjuk a szervező csapat többi tagját, hogy akkor gyertek videót felvenni, és akkor gyertek most tartalmat gyártunk, és kell hozzá az egész csapat. Na, volt egy videó, ami hamarosan ki fog kerülni a közösségi médiára, és úgyhogy innen is buzdítom a kedves hallgatókat, hogy kövessenek minket, vagy ajánljanak minket. Volt egy videó, ami különböző kis képkockákból állt fel, és azt valami 8-szor vettük fel, de a vége egy hatalmas nevetés lett, mert különböző pozíciókban jelentek meg rajta a szervezők is, és hihetetlen jó szórakozás lett belőle, és nagyon vicces képek születtek. Aztán készült belőle egy nagyon jó kis tartalom, amit érdemes majd megnézni.
1: Azoknak, akiknek felkeltettétek az érdeklődését, vagy akik szívesen ajánlanák a nézőpontot nyári rendezvényként, 20 és 35 év közötti emberkéknek, azok hol tehetik meg, hol jelentkezhetnek?
2: Ott van alapból a weboldalunk, és ott megtalálják a regisztrációs linkeket.
0: Emellett szeretettel ajánljuk a közösségi média oldalainkat. Instagramon nézőpont alulvonás Szabad Egyetem, Facebookon pedig nézőpont Szabad Egyetem néven meg lehet találni az oldalainkat, illetve hogyha valakinek van TikTokja, követhet ott is. Általában, hogyha keresőbe beírják a nézőpontot, akkor ott megtalálnak. A jelentkezési linket mindegyik platformon megosztottuk.
1: Amennyiben pedig a FIF munkássága keltette fel az önök figyelmét, vagy ez érdekli önöket, akkor szintén megtalálnak minket a fif.man, illetve a FIF különböző közösségi médiás felületein. Nagy szeretettel köszönjük a figyelmüket, és nagy szeretettel fogadjuk az önök imáikat is, ugyanis ezek a rendezvények, ezek a szervezők, önkéntesek, fiatalok, akik mind tevékenykednek, mind pedig télen-nyáron, de hogy velünk vannak, köztünk járnak és a hitüket megélik, sokszor kerülnek nehézségbe, vagy sokszor elkél az értük felajánlott ima, úgyhogy szeretettel köszönjük azokat is. A mikrofonnál volt Kristály Veronika,
0: Kristály Eszter,
2: Péterfi Péter,
3: dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet felét tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, éjszakai virasztást közvetítünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból reggel 7:30-ig. Az elmélkedés Takó István helyi plébános tartja a zenei szolgálatot, a Fénysugár együttes látja el technikában munkatársam Bába Berta önkéntes. A bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor, szintén a Mária Rádió önkéntese vezeti. Hívjuk önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be a virasztásba. Imádkozzunk, töltsük ezt az éjszakát az Úr jelenlétébe.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves jelenlétű lévőket és a rádió hallgatókat is. Két dolgot szeretnék bejelenteni. Hármat els esetleg, aki a mobiltelefont még nem sikerült lehalkítsa, tegye meg, mert külön van zenekar, hogy ne zavarjuk egymást. Holnap szombaton a Csikcsicsói ima közösségünk tartsa a 10. születésnapi évfordulóját. Csicsóba a keresztnél, így mondták, én pontosabban nem tudom ezt megmondani, hogy hol van. Tudom, hogy a faluból ki kell menni. A gyülekező 12:30-tól kezdődik, és 1 órától kezdődik a program. Egy elég komoly programot állítottak össze a plébános urék. A program keretén belül tanítás, tanúságtételek, szentségimádás, imaszolgálat, hálaadó szentmise. Ez úgy 6 óráig, 6 órától pedig lesz egy rövid szünet. Aki ételt visz, azt tudja elfogyasztani. Utána pedig ilyen éjszakai virasztási program kezdődik egészen reggel 6 óráig. Bármelyik részén részt lehet venni a programnak. Valaki kértek onnan a vidékről, és mondtam, akkor majd ott lehet jönni, kérni ima szolgálatot a szolgálóktól. Augusztus 19-én lesz a 32. születésnapja az életlegben közösségeknek, tehát 32 év vagy beindultak, úgymond szabadon a plébánián. Ezt itt a Krisztus Király templomban fogjuk megünnepelni délután 5 órától, ami szentségimádással fog kezdődni, utána pedig lesz a hálaadó szentmise, utána imaszolgálat, tanúságtételek és imaszolgálat egészen körülbelül 9:30-ig. Szívesen látunk minden érdeklőt, akik szeretnek együtt imádkozni velünk. Igen, mondanám azoknak, akik nem tudnak most virasztásra jönni, holnap be lehet pótolni a csicsai testvérekkel együtt. Elég sok kérést kaptunk, hogy imádkozunk ezért, azért családi bajért, balesetért, még jövet is kaptam felkéréseket. Ezért a következő 1 percben mindazt, amilyen szándékot felszeretnénk ajánlani, amiért ezt a lemondást, ezt az önmegtagadást felvállaltuk. Tegyük oda Jézus önmegtagadása mellé, aki teljesen megtagadta önmagát, hogy az ő győzelme teljes legyen azok felett, akiket a szívünkben hordozunk, akikben van olyan, hogy hát imádkozik, templomba jár, de azért mégis valami kanyar van. De van olyan is, aki ne is halljon Istenről, mert fogságba esett. Hogy valóban Krisztusban törjön meg minden démoni erőnek a fogsága az életük felett, és helyébe Isten irgalma áradjon ki és járját, hogy szabadulások és gyógyulások történjenek az a közbenjárásunkra Krisztus által. A következő egységben tegyük meg ezeket a kéréseket, hogy ilyen kistenünk, hozzád kiáltunk a mi gyöngeségünkben, Uram. Hisz te vagy a mi erősségünk, Mária anyajóságodnál fogva kérjük közbenjárásodat. Segíts bennünket, hogy mindaz, amiért felajánljuk ezt az éjszakai virasztást, az Krisztus győzelme legyen azok életében, akiket színed elé hozunk ezekben a következő 1 percben.

0: Hallgass meg, Uram!
1: Hallgass meg minket!
0: Kedves testvérek, a bevezető gondolatokat a holnapi evangéliumból vettem, mert úgy érzem, hogy elég komoly jelentősége van a mai keresztények számára is. Ezért hallgassuk meg a szentírási részt.
2: Isten igéje Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre esve kérte őt ilyen szavakkal. Uram, könyörülj fiamon, mivel holdkoros és rosszul van. Sokszor esik tűzbe, máskor meg vízbe. Tanítványaidhoz hoztam, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Ó, hitetlen és gonosz nemzedék! Meddig leszek veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide! Ezután Jézus megfedte a gonosz lelket, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Mikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzáfordultak és megkérdezték. Miért nem tudtuk mi kiűzni azt? Ő így válaszolt. Kicsiny hitűségtek miatt. Mert bizony mondom nektek, ha annyi hitetek lesz, mint a mustármag, és mondjátok ennek a hegynek, menj innét oda, elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen nektek. Ez az Isten igéje.
0: Köszönöm szépen. Kedves testvérek, az evangéliumi rész egy olyan élményről számol be, egy olyan eseményről, ami egy kis úgy eltér a többiektől. Ugyanis azt mondja, hogy egy édesapa térdre esve Jézus előtte kérleli őt. Uram, könyörülj fiamon, mivel holdkoros és rosszul van. Tehát azt lássuk, hogy egy aggódó édesapa az ő gyermekéért járul Jézushoz. És nem azt mondja, hát, hogyha lesz időd esetleg, hogy te is úgy látod. Mégis, hogyha helyén látod, ha jónak látod, ha nincs az atya akarata ellen. Fontos ez a dolog. Akkor segíts a gyermekem enne. Nem tesz ilyen feltételes kéréseket, amit nagyon sokszor teszünk. Legalábbis elég sokat hallok ilyent, hogy tessék, én értem is imádkozni, csak a mai délután is, vagy a mai napon is a kérésekbe, hogy tessék, én értem is egy mi atyánkot elmondani. El lehet mondani, biztos nem rossz. Ja, hogy tessék imába foglalni, belefoglaljuk. Amikor konkrétabban kérem, hogy azért kéne azzal beszélni, aki szenved, akivel baj van, aki jaj, nem lehet, mert hát ő nem olyan. Lehet, hogy nem olyan, ha ezért nem olyan, mivel miért az embernek is a fia nem volt olyan, akkor ez normális. Viszont ha teljes normális életet él, és nem olyan, hogy hittel Istenhez forduljon, akkor itt egy kicsit nehéz ezt megoldani. Mindig fontos, hogy direkt tudjunk szembeállni a szenvedő emberrel. Mert lehet, hogy komoly változás kell hozzon, a döntés kell hozzon az életébe, és ha mi azt nem hozza meg, addig úgy imádkozgatunk érte. És érdekes az apának a kérése, ez egy könyörülj fiamon. Nem azt mondja, hogy imádkozzál érte, ha úgy gondolod, vagy úgy látod, hanem könyörülj fiamon. Ami azt jelenti, hogy ez az ember fölismeri Krisztus hatalmát, aki irgalmasságot gyakorolhat az ő fia felette. Mert holdkoros. Hát a holdkorosság az egy ilyen népi kifejezés, bizonyos szellemi befolyások alatt lévő emberekre mondták holdkorosok. Többféle megnyilvánulása van. lehet még hallottatok ilyeneket, hogy éjszaka fel kell, megy és nem tudja, hol jár, egész a házszerten is végigmehet, meg ehhez hasonlók. Itt egy kicsivel másabb a tünete, mert azt mondja az az apuka, hogy sokszor esik tűzbe, máskor meg vízbe. Tehát látszik, hogy ez a gyötrelemnek lelke mennyire rászállt, és a szabad akaratát befolyásolja. Tehát képtelen megállni ez a fiatalember, ez a gyerek úgy a szabadságban, Isten igazságában, és a gonosz tűzbe és vízbe viszi. A tanítványt azt hoztam, de nem tudták meggyógyítani. Tehát egyszerűen egyben nem megy Jézushoz, hanem egyszer megpróbálja a tanítványainál, hogy mégis a mestert ne zavarja. Látszik, hogy ez az ember alázatos. Az a tény is mutassa, hogy térdre esve kéri Jézust, hogy segítsen az ő fián. És amikor elmondja, hogy a tanítvány sem tudták meggyógyítani, akkor Jézusnak érdekes a válasza. Nem azt mondja, hogy hát, na, nem olyan nagy gond, akkor hol van a gyerek, hozd ide, meg valamilyen bevezetőket tart, hanem egy olyan kijelentést tesz, amely nem csak az ő hallgatóinak akkor volt értékes, hanem ma is a mai keresztényeknek, akik Krisztusban meg vagyunk keresztelve. A krisztusi válasz nem sajnálattal kezdődik, vagy részvéttel, hanem elég kemény. Ez, amiben úgy látom, különbözik egy kicsit a többi esetektől. Ó, hitetlen és gonosz nemzedék, meddig leszek veletek? És ez kihez, kinek mondja? Azoknak, akik követik őt. Azoknak, akik hallgassák az ő tanítását. Kemény beszéd. Hitetlen és gonosz nemzedék. Úgy gondoljuk csak el, hogy mi vajon most hányadán állunk ezzel a kifejezéssel. Tényleg hiszünk úgy Jézus Krisztusban? Hiszünk Isten minden hatóságában? Hiszünk a lélek erejében? És a másik ugye az, hogy gonosz. Van bennünk gonoszság? Nincs, ugye? Nincs. Úgy nincs olyan nagy. Nincs. Úgy, amit úgy tudunk takargatni, ugye, hogy ettől mennyit puffogunk, mennyit zsörtölődünk, neheztelünk, meg megszólunk, meg kibeszélünk, meg pregykálunk. Jaj, hát az nem, hát jaj, mi nem. Ugye szokták is mondani, hogy katolikus körökben nincsen pletykaság, csak imaszándék megosztás. És akkor ennek leple alatt elmondjuk, hogy azért imádkozzál Marikáim, mert úgy láttam, hogy Jancsival összejött, és a férje megtudta. Ez egy jó imaszándék. Nincs gonoszság bennünk. A gonoszságunk abban áll, hogy nem Isten szemével lássuk a dolgokat, hanem világi módon. Mindamellett, hogy Isten betöltött az ő szent lelkével a kerességben és a birmálásban megerősödtünk, vagy a konfirmálásban benne, még mindig világi módon lássuk a dolgokat. Még mindig úgy viszonyulunk, akár egy szenvedő, egy bajban lévő emberhez, minthogyha nem is hallottunk volna az egészről. Mint hogyha nem volnánk megtérve, mint hogyha tényleg csak egy vallásos közösség volnánk, vagy vallásos egyének. És ezt elég rosszul esik, de gonoszság. Azért gonoszság, kedves testvéreim, mert számunkra világos Krisztusnak az áldozata, ami által legyőzte a démoni világot, teljes győzelmet aratott fölötte. Ezt ő maga jelenti ki a Golgotán, mikor kimondja, hogy beteljesedette. És mi mégsem arra hangolódunk, ami beteljesedett akkor Krisztus által, hanem a mindennapjainkra, magatartására. És sokszor, nagyon sokszor találkozok a buzgó vallásos emberekkel, akik olykor úgy bajba kerülnek, és keresjük a baj gyökerét. És legtöbbször azért nem találjuk meg, mert ezek az emberek azt bizonygassák, hogy mennyire szentek. Jaj, ne tessék harag, jaj, én ilyen nem csinálok. Jaj, én nem haragszok senkire. Jaj, én nem sértődök meg. Jaj, jaj, jaj. Tehát nem azt nézik, hogy mi az alkalom, amin keresztül a gonosz valakit fogságba tart és befolyásolja. Hanem van az önigazolás, bocsánat. És ez nagy tévedése. Nem veszük észre, hogy dédelgessük a gonosz fogságát az életünk fölötte. Mert hát jó, de hát az rég volt, hogy jaj, én azt már megbocsájtottam. Tényleg? És akkor még mindig miért vagy érzékeny, hogyha valaki rosszul néz rád, vagy megszól? Jó, megváltoztam teljesen. Hát Tibor, hát új ember lettem, hát. Igen, csak éppen a családod nem bírja a természetedet. Mert volt egy világi magatartásod, amiből valamiket talán elhagytál, de nem léptél ki belőle. Amikor kiléptem, akkor azt jelenti, hogy a környezetemet szolgálom. Nem diktálok neki, nem uralom, hanem szolgálom. Ezt onnan tudom, hogy Jézus maga mondja, hogy aki a legnagyobb akar lenni közületek, legyen a legkisebb. A világ urai hatalmaskodnak felettetek. Szoktatok hatalmaskodni, hogy férj, feleség, gyermek, anyós, vagy felette épp lehet, nem lehet, de szoktatok a vigyázata, démoni befolyása. Olyan erőket engedtek meg, ami kellemetlenséget okoz. Azáltal, mert ha visszagondolunk az eredeti bűnre, ugye amikor a sátán azt mondta Évának, hogy jaj, nem igaz, amit Isten mondott. Sőt, ha ebből a gyümölcsből lesztek, olyanok lesztek, mint ő, lesz hatalmatok jót és rosszat cselekedni. És ezt a hatalmat úgy gyakoroljuk észrevétlenül sokszor. Nem is vesszük észre, csak magamra gondolok, hogy hányszor sértettem meg embertársaimat, különösen ugye a családban, a legnagyobb áldozat a feleségem, utána ennek a munkatársak. Ők észrevétlenül, csak hát ők nem mernek szólni, mert hát hogy szóljanak-e? Mert ők alázatosok. És közben azt mondom, hogy én vagyok az alázatos. És ebből a kategóriából, ez a kategóriához tartozok, a hitetlen és gonosz nemzedékhez. Mert ugye, hogyha megkérdezzük most, hogy ki hisz Istenbe, akkor mindenki felemeli a kezét, gondolom. Most nem próbálom ki, hogy valaki szégyenben maradjon, az csak azért, mert őszinte. Akkor beszélhetek az Istenbe vetett hitről, amikor ami nem Istentől származik, az számomra idegen. Nem akkor, amikor rendszeresen templomba járok, az se rossz, hozzájárul, besegít. Ha minden nap hallgatod Isten igéjét, biztos besegít. Ha minden nap Krisztus testéből táplálkozol, biztos besegít. De szegény Jézus hiába kínlódik, hogyha te nem hozol döntést, mert szabad akaratod van. Ő nagyon vágyik és nagyon törekszik arra, hogy megtörje az egódat. Az enyémét is persze, hogy valaki azon a kivétel vagyok. De ha ebben nincs beleegyezésem, ha nem ismerem fel, hogy én büszke vagyok, bennem gőgösség van, bennem akaratosság van. Hiába hívja fel a családomban, a munkatársam a figyelmemet, hogy nem jó, amit csinálsz. Nézd meg, hogy körülötted békétlenség van kialakulva. Nem, azt nem én csinálom. Visszaemlékszem, még kezdetekben egy kedves anyuka, egy tanárnő, hogy elvégezte a szemináriumot, és a befejezőben, a tanúságtételében elmondta: kedves barátaim, sose hittem volna, hogy ide jutok. Ugyanis az én családomban nagyon sok békétlenség és veszekedés volt. És el se gondoltam, hogy én vagyok a főokozója, amíg nem végeztem el a szemináriumot, ahol megvilágosodtam arról, hogy mennyi kellemetlenséget okoztam az elvárásaimmal, megszólal és a parancsolgatásaimmal. És most béke van a családjában, mert rájötte a krisztusi küldetésre, ami mások szolgálatát jelenti önfeláldozással, hogy példát ad ő maga is, megmosva a tanítványok lábát. Van-e bennünk hajlandóság, legalább a sáros cipőt, hogyha a lábhoz nem jutunk el? Vagy mint tudom én, porszívózás, vagy egyéb ilyen tettek. Visszaemlékszem, hogy a 90-es évek végén jött egy kedves hölgy, hogy kérje a segítségünket, mert a férje nagyon nem törődöm valaki. Kérdeztem, miért nem jár? Hát tetszik, hogy munkába jár, de amikor hazajön, akkor leül a fotelba, lábát felteszi a kicsi asztalra, mind a kettőt, elővezi a távirányítót, és kezdi a kanálisokat csattogtatni. Közben megkérdezi, kész van az ebéd, és semmiben nem készséges, hogy segítsen. Sem gyermeknevelésben, sem, ő csak a tévének a rabja. És megkérdezte, hogy beszélgethetnék-e vele. És mondta, ha gondolom, igen, ha szóba áll, tessék megkérdezni. És felvállalta. Úgy kezdtünk beszélgetni, és úgy próbáltam úgy egy kicsit körbeírni a dolgokat, hogy ne legyen az, hogy felelősségre vonom. És mondtam, hát ne, azért úgy közben a házi munkában a feleségének szokott-e segíteni. És mondta, hogy igen. Igen, mondom, tehát, hogy teszem a porszívózásba. Persze, azt mondja, mindig felemelem a lábam, mikor porszívózik. Tehát alatta lehet tényleg besegíteni. Nem kellett tovább tolni. És akkor végül is gyümölcsöző lett a közösségnek is az imája, mert elment egy lelki gyakorlatra. Valószínűleg a háttérima annyira megmozgatta az ő lelkét, hogy amiután hazajött, egy hét múlva jött a feleség a találkozóra, és kérdeztem, hogy na, mennyire haladtatok? Nem hiszed el. Képzeld el. Most a távirányító helyt a rózsafüzét veszi a kezébe. Átformálódott. De mi, akik nem formálódtunk még át, mi, akik még azt gondoljuk, hogy hiszünk Istenbe, csak megosztottak vagyunk, ezért tévedünk. Azért tévedünk, kedves testvérek, mert olykor a megosztottságunkat nem vesszük észre, nem ismerjük fel. Nekem is hívták fel úgy a figyelmemet tévedünk.

hogy egy-egy sajátosságot, amire arra hivatkozunk, hogy jaj, az alaptermészetem, jaj, a családban nálunk mindenki ilyen. Tibor, hát ez a génektől van. Érdekes, Krisztustól nincs. Pedig ő fölötte van a géneknek. Mint a Teremtő Isten harmadik személye. Vagy második személye, bocsánat. Rá nem hivatkozunk, csak arra igazoljuk magunkat, hogy jaj, nem, nálam ilyen nincsen, én nem vagyok. Egyik alkalommal egy úriember kérte a segítséget, hogy imádkozunk érte, mert nagyon fáj a vállam, már nem tudja emelni a karját, és annyi fizioterápiát csinált, meg gyógyszer szedett, és nem jön helyre. És akkor, hogy imádkoztunk, az egyik testvérke megszólalt, hogy elnézést, de úgy tűnik, hogy megvert valakit elég keményen. Ő nem antipus, tehát ő nem. Vagy imádkoztunk, hogy jusson eszébe, és akkor ugyanez a hölgy mondta, hogy hetedik osztályban egy osztálytársát. És akkor eszébe jutott, hogy tényleg. Oda pacskolt jobb kézzel, és biztos a másik bánatában felszólt, hogy uram, nézd meg, az igen emeli a kezét, egy kicsit segíts rajta. És érdekes módon nem kellett imádkozni a gyógyulásáért, csak bűmátot tartott, hogy a fölött, hogy viselkedett, és megszűnt a fájdalom. Mennyi mindentől meg tudnánk szabadulni, ha valóban erre a hitre térnénk. Hogy a mi gonoszság, azt a Szentlélek tüze égesse ki belőlünk. Azért mondom a Szentlélek tüzét, mert említem, hogy sokszor nem veszük észre. Olyan jónak gondoljuk magunkat, jónak hisszük, és olyan szentnek. És ezt úgy próbáljuk is kifejteni, hogy nehogy lássák, ne lássák rajtunk, hogy mi a bajunk. Az a nagy gond ezzel, hogy bánat nélkül nincs bocsánat. Nem kell ezt állandó feszültségben tenni. Hogy jaj, akkor most ezt jól mondtam, jaj, jól csináltam, jaj, jó felé kanyarodtam, vajon nem. Csak megnyílni a Szentlélekre, mert a lélek rávilágít mindazon eseményre, ami számunkra kötelék és kötelezettsége. Csak ehhez lehetőséget kell biztosítsunk. Szép dolog, ugye minden virasztáson el szoktuk imádkozni a Szentlélek litániát. Nem rossz. De azokat a kéréseket buzgolkodunk-e beépíteni az életünkbe? Ráfigyelünk-e mindarra, ami ott elhangzik, vagy csak elmondjuk, mint a többi imát, a rózsafüzét, meg egyebeket, meg a szentmisét, meg minden. Ezért van gond, hogy annyira megszoktuk a szertartásokat is, hogy már nem munkálkodik a szertartás a szívünkbe. Úgy tudjuk, hogy bemegyünk a bejáratnál, keresztet vetünk szentelt vízre, hogy miért az nem számít, de megtesszük, mert meg vagyunk szokva, ezt így kell csinálni. Majd elmegyünk, és ha bele nem feledkezünk, akkor térdet hajtunk az oltári szentség előtt. Hogyha nem csak a hagyományt tartsuk be, akkor itt voltam egy alkalommal egy szentségimádáson, és ki volt téve az oltári szentség az oltárra, és az egyik testvérke a zenészek közül, azt hiszem Johnny elindult, és egészen más irányba hajtott térdet. Tudta, hogy térdet kell hajtani, de hogy ebben a térdhajtással valóban Krisztus istensége előtt hajtunk térdet. Hogy végre bejöttünk a templomba, és most a világi rész maradjon ki, amit már megkezdünk a keresztvetésnél a szentelt vízzel. De a térdhajtásnál is, hogy tényleg most térdet hajtok, Uram, a te színed előtt. Ez az emberke térdre esve kéri Jézust. Van-e bennünk ilyen? Tudom, hogy nem minden felekezetben szokás a térdhajtás. Mindenki úgy éli meg, ahogy gondolja.

De úgy érzem, hogy egy olyan valaki előtt, aki meghalt értem, valamilyen formában ki kell fejezem a tiszteletemet. Nem lehetek közömbös, és nem formaságban viszonyulhatok hozzá, hanem adjak tiszteletet, majd a szertartás keretén belül azok az események, amikor először a bűnbánatra szólítanak fel, tényleg ráfigyelik, és az a rövid idő, amit ott adnak, mert sajnos, hogy sok helyt csak bejelentik, hogy tartsunk bűnbánatot, és ahol kezdődik a bűnbánat téma, mire rágondolnál, hogy mit kéne megbánnyál. Kicsit sajnálom ezeket az eseményeket, de jó, hogyha indulás előtt már összeszedjük a dolgokat. És úgy is bűnbánó lélekkel Isten színe elé hozom. És akkor nem veszem méltatlanul Krisztus testét. Mert ha megbántam a vétkeimet, akkor meg tud erősíteni. De ha nem bántam meg, és nem szakadok el tőle, ha csak megszokásból megyek, teszem fel szent áldozásra, az már nem biztos, hogy jót hoz az életemre. Hiszen maga Pál apostol mondja, senki se vegye méltatlanul Krisztus testét. Tehát nem emlékvacsorát, nem egyebet. Krisztus testét. Ezért is valljuk, hogy az oltári szentségben Krisztus teste van jelen. Mert egyesek ezért betegeskednek, mások idejekorán halnak meg. Tehát ezt, ha minden szentmisén komolyan veszük, akkor szentmisőről szentmisére épülünk az ő teste által. Mert lehetőséget adunk a hitünk által kibontakozni. Ezért van itt Jézusnak a megjegyzése az első, hogy hitetlen és gonosz nemzedéke. Mert nem hittel vesszük a szentséget, nem hittel veszünk részt egy szentmisén. Nem az Istennel való találkozás, hanem a szertartáson való részvétel maradt számunkra. Amiközött nagy különbség van. Hogy valójában befogadom-e Krisztust ez a szertartás alatt, ez a szentmise alatt. Vagy csak úgy eljöttem, hogy meghallgassam, mert tudom én most, ugye helyezések voltak, hogy az új pap hogy prédikál. Tehát, amikor elkezdünk hittel viszonyulni a vallásos gyakorlatainkhoz, akkor elkezd gyümölcsözővé válni az életünkbe, hanem csak egy megszokás lesz, amiből nem tudunk épülni. Ahogy bementünk, úgy megyünk haza. Nem lesz bennünk szabadság, nem lesz öröm, nem lesz béke. Nem azért, mert nem tudom milyen a pap, azért, mert nem azért mentem, hogy találkozzak Istennel. Tőlem függ. Miután Jézus kifejezte elégedetlenségét, amiben azt is elmondja, hogy meddig tűrjelek titeket. Korunknak is kemény beszéd. Nagyon kemény és érvényes. Mindegy, ki milyen felekezetből van. És akkor parancsol hozzátok ide. Ezután Jézus megfedte a gonosz lelket, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Egyszerű, nem? Szólt a démoni erőnek, az meg kiment belőle, és a gyermek meggyógyul. Többször láttam már életem folyamán ilyen eseményt, hogy egy idegen erő távozásával helyreállt az egészség az illető betegnek. Igen, ám csak a tanítványok kíváncsiak voltak, hogy hát mester, hát mindent csináltunk talán, miért nem tudtuk mi ugyanezt megtenni, amit te tettél? És elmondja, amit elmondhat ma is nekünk. Kicsi hitűségetek miatt. És látszik a kicsi hitűségünk, mert mikor bajba vagyunk, nem az élő Istenhez fordulunk először, nem fűhöz, fához kapkodunk általában. Nagyon rosszul kell lenni, hogy hittel kezdjünk imádkozni.
Bizony mondom nektek, ha annyi hitetek lesz, mint a mustármag, és mondjátok ennek a hegynek, menjen oda, és elmegy. És semmi nem lesz lehetetlen nektek. A nehéz elképzelni nekünk. Mi az, hogy semmi nem lesz lehetetlen nekünk? Minden lehetséges lesz? Persze. Isteni ígéret, nem én mondom, nem én találtam ki. Tudom, hogy ezért egyesek támadnak, hogy hát mit kell annyit ott a hitet piszkálni és a csodákat. Személy szerint nem hallgathatok arról a csodálatos Istenről, aki kivett a bénaságomból. És akinek munkáját annyi időn keresztül látom embertársaimban. De ez minden kereszténynek hivatás és küldetése. Jézus nem egy vallásos irányzatot hagyott hátra, hanem egy új életformára hívott meg, amely benne van, és általa van. Szép dolog, hogy mindenki a maga felekezetében búzgolkodik, továbbra is törekedjen. De ha ez a búzgóság nem vezeti hitre, élő hitre, akkor talán csak egy ilyen élményes vallásos életet él. Kedves testvérek, kemény szavak, Krisztus megjegyzései, és időt állóak. Szól a mai embernek is. És a továbbiakban elmondja, hogy egyeseket csak imával és bőjtel lehet kiűzni. Nem megy csak úgy, hogy na ördög, akkor megkélek. Nem. Önmegtagadás kell hozzá, hogy minél több legyen Krisztusból bennünk. Ezért különösen hálás vagyok minden jelenlévő testvéremért, akik egyesek egész messziről jöttek, hogy felajánlottátok ezt az éjszakát. Hálás vagyok azokért is, akik a rádió hullámosszán keresztül kapcsolódtak be ebbe a vírasztásba. Mert itt valóban ima és bőjt van. Habár már láttam időközönként, úgy csipegettek, nehogy ne bírják ki az éjszakát. Nem kell, testvérem. Tavaly 105-en vállaltuk, hogy 4 napig nem táplálkozunk, csak vízzel és szentírással. 4 napig senki sem evette. És a 105-ből 26-nak volt éhségérzése 4 nap alatt. Isten gondviselő Isten, ő segítségünkre van. Ezért kérjük az ő mennyei erejét, hogy töltsön be, hogy ne ételbe, italba, meg nem tudom milyen technikába és praktikába bízzunk, hanem benne az élet szerzőjébe, aki életre hívott és életben tart meg. Atyánk Istenünk, kérve kérünk, küldd el szent lelkedet, Ura, hogy ez az éjszaka, de minden napunk a te lelked erejében folytassuk. Hogy megdicsön szent nevet, hogy idegen erők ne befolyásoljanak bennünket, hanem mindennek hatalma megtörjön, és helyébe, lelked örömet töltsön be. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, jöjj, kérünk egy szíved gyerekkel.

Áldjon néked, Istenünk! Bocsáss meg, olykor dicsekszünk, és téged dicsérünk, Uram, aki életre hívtál bennünket, és életben tartasz minket, és akinek segítségére okvetlenül szükségünk van, hogy megmaradjunk kegyelmedben, szabadságban, békében és örömben. Légy irgalmas felettünk, Uram, és segíts, hogy panasz és neheztelés helyette a te dicsőségedet valljuk meg, hatalomban és örömben. Jöjj segítségünkre szent lelked által, hogy mennyi dicsőséget betöltsön egész éjszakára. Jöjj szentlék segíts ebben.

Dicsőség néked, Istenünk! Az a dicsőség, amelyben részed van fenn a mennyben. Azt kérjük, Uram, hogy a szálljon le mindannyiunk életére. De látod, Urunk, hogy sokan meg vannak kötözve. Látod, Uram, hogy képtelenek kilépni a kötelékeikből. Depresszió, pánikbetegség, vagy más fogság, szellemi kötelék, amint volt ebben a fiatalemberben is, megkötözi, hogy a te mennyei dicsőséget ne tudja betölteni. És talán már remény vesztettek, Uram. Már megtart az ő szívük, mert úgy érzik, hogy nincs esélyük. Ne engedd, hogy elessenek, Uram. Hozzád kiáltunk velünk együtt. Hozzád, Uram, minden megtört szívű gyermekedért, hogy mennyi áldásod betöltse, hogy mennyei erőd átjárja és fölemelje egy örömtel Isten gyermekéletre. Jöjj, Szentlélek, jöjj, segíts ebben!

Mert ez mennyei erő, Uram, és ott nincs krízis. Ez tőled származik, a léleknek ereje. Ó, nyisd meg a mi szíveinket, Uram, hogy nap mint nap kérjük mennyei segítségedet, hogy betölts bennünket, hogy a világ jaja és baja ne hatalmaskodjon felettünk. Csak maga Krisztus, aki meghalt értünk. Nyisd meg a mi szíveinket, Uram. Ha ne talán éppenséggel belefáradt a vallásosságba, oldozz fel az élő hitre, hogy tudj munkálkodni mindannyiunk életében. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, hívunk, töltsd be, és tégy teljessé az Atya szeretetében. Mélyen, mélyen, jöjj, Szentlélek, Úristen.

0: Drága Szentlélek, jöjj, hívunk, várunk téged. Áradj szét a mi szívünkben, lelkünkben, életünkben. A te szent tüzeddel jöjj, és perzselj ki minden gonoszságot, ami fogva tartsa az életünket. Kérlek, jöjj, és adj nekünk józanságot, adj nekünk tiszta szívet, hogy befogadjuk az élő Jézus Krisztusunkat, hogy az ő útján járjunk örök életünkben. Kérlek, Jézus, a te szent lelked által jöjj, és árazd el az egész közösséget itten, hogy veled élhessük meg ezt az estét, hogy rád figyeljünk, és lakozzál a mi szívünkben és életünkben. Ezért hálával köszöntünk, és meghívunk, hogy együtt mondjuk el az Szentlélek litániát. Örök Atya, én felajánlom neked minden szenvedését az embereknek és az én szenvedésemet, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt, ami az egész napomat betölti. Egybe kapcsolom a te szeretett fiad, ami Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével, a szeplőtelen Szűz Mária által Isten dicsőségére, hogy téged az emberek szeretve keressenek, és megtaláljanak a lelkek üdvösségére. Amen. Minden kérés után mondjuk, légy magasztalva és dicsőítve. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen.
0: Szentlélek Úristen, jóra való sugallatot, előzze meg tetteinket, és kísérje azokat a te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk veled kezdődjék.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, szállj le fensége trónjáról, és készíts helyét a te szolgád szívében.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú tisztel, segíts engem állandóan az Isten jelenlétében élnem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megdicsőített, taníts meg engem az Atya Isten akarata szerint élnem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki az Isten fia szívében székez, taníts meg engem megismerni és szeretni téged.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg engem az Isten bizalmában odaadóan élnem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki a tüzes nyelvek szimbólumában megjelentél, gyújtsd szívemben a szeretet lángját.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, titkos fehér galamb, taníts meg engem megérteni a Szentírást.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, akinek nincs arca, taníts meg engem helyesen imádkozni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki proféták ajkával szólsz, taníts meg engem nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg engem okosan és türelmesen élni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg engem szerényen és alázatosan élni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, kinek kincsei megmérhetetlenek, taníts meg engem megérteni a szenvedés értékét.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, kinek kincsei felbecsülhetetlenek, taníts meg engem helyesen kihasználni a drága időt.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, meg nem szűnő szeretet, oltalmaz engem a gőgtől és a szeretetlenségtől.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, taníts meg engem ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, kegyelmek osztogatója, taníts meg engem mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, kinek teljességéből mindannyian meríthetünk, taníts meg engem hallgatni és kellő időben szólni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, örök szeretet, taníts meg engem jó példát mutatni másoknak.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, édes tanító, taníts meg engem helyesen cselekedni az emberekkel.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, kedves barátja a lelkeknek, taníts meg engem, hogy ne ítélkezzem senki felett, s a sérelmeket ne emlegessem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, fény, mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jó cselekedeteket nem elhanyagolni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, elhunytak atya, add megismernem saját hibáimat.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess engem éberséggel a tökéletességre.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki ismeri a világegyetem jövőit, segíts engem megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki előtt semmi titok nem létezik, segíts nekem elillanni a sátán ármányai elől.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki ismeri az én jövőmet, a te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, taníts meg engem az Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal halljak meg.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre, segíts, hogy mindenben reát hagyatkozzam, nevedben dolgozzam, veled imádkozzam. Amen.
2: Amen.
0: Jézus Krisztus, jöjjön el közénk a te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Amen. Amen.
3: És kérünk, Urunk Istenünk, hogy az a mennyi igazság, amely szabadá tesz bennünket, töltse be szolgált szívét, hogy hittel és erővel hirdesse evangéliumodat. Legyis meg a mi szíveinket, Uram, hogy ne csak meghallgassuk, hanem befogadjuk és életünket ráépítsük. Hogy legyen szikrára épülve a mi hitünk, Uram, hogy ne haszontalan nemzedék legyünk, hanem élő hitre törekvők, hogy megdicsőj mindannyiunk életébe és általunk sokak életébe. Jöjj Szentlélek, jöjj segíts ebben.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten!
0: Abban az időben Jézus tovább haladt, Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza, és ime jött egy arra lakó kánoáni asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, Uram Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta, végül oda mentek hozzá tanítványa, és arra kérték, küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte szavakkal, Uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony, igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull a gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd, és a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. Úgy látszik, ma a gyermekeikért könyörg. Valami baj van? A mikrofont állítsuk be nekem, jó? Fennebb kell. Mindenki akarja hallani. Ezúttal köszöntjük a Mária Rádió hallgatókat is, akkor most már ők is hallják. Igen, de hogy ez volt, nem? Hogy úgy csak félfüllel hallgattam. De ez nem jelenti azt, hogy félfüllel hallgattam a gyónokat egész füllel, és csak úgy egy csendben, hogy egy másik történet hangzott el itt, nem olyan régen, amikor szintén valaki kéri, ugye? Gyere. Igen. Na, és akkor, hát igen, hogy a gyerekekért imádkozni, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem, ez annyira aktuális, annyira sokan vagyunk, akikért. Most a gonosz szellemet nagyon tágan, hogy annyiféle baj és gond van, és hogy ez az asszony kitartó is, ez nekem annyira tetszik. Olyan okos, jaj. Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Hát jó. És nem való elvenni a gyerekek kenyerét és oda dobni a kutyáknak, és akkor azt mondja ez az asszony, igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull a gazdájuk asztaláról. Ennyi hittel, hogy nem biztos, hogy azt kapjuk. A nagy húsos falatokat elégedjünk meg, és tényleg elég lenne nekünk. Uram, segíts rajtam! Ez a mi kérésünk, egy állandó kérés, és sokféle ilyen történet van, egyet hallottatok már, de ott van Jairus története, ugye, vagy ott van Keresztelő János története, mindjárt látni fogjuk. És azt látjuk, hogy ezeknek az embereknek az életében akadályok vannak, különféle akadályok nehezítik, hogy előre haladjon a hitben, előre. Ti nem, ugye? Ti mindannyian akadályok nélkül vagyunk, és egyenes autópályán haladunk, ha nem. Ezt nem is ígérte, ilyet nem mondott az Úr Jézus, úgyhogy jó helyen vagyok mégis, mert hogy ezek az akadályok vannak, és ezek az akadályok sokszor alkalmasak arra, hogy megtorpanjunk, kicsit megálljunk, meghátráljunk, elcsangáljunk egy kicsit el. De ezek az akadályok alkalmasak arra is, hogy megerősödjünk, mindjárt látni fogjuk. Életveszélyes meghátrálni, megállni, megtorpanni. Le kell győzni ezeket az akadályokat. És ez nem egy elméleti kérdés, hanem ez arról szól, hogy ha komolyan veszük az Úr Jézusnak a követését, akkor tudjuk, hogy ez létkérdés. Kemény harcokat kell megharcolni, akkor, amikor az Úr elkezdi bennünk ezt a kapcsolódást, mert a hit az kapcsolódás végül is, egy bizalmi kapcsolódás. De miért nem veszük az akadályokat? Hogyan lehet ezeken győzedelmeskedni? Ezt gyakran idézem, én úgy szeretem ezt, hogy a hit a remélt dolgoknak a valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, vagy a remélt dolgok szilárd alapja, más fordítása, meggyőződés arról, amit nem látunk. Mindenfélét gondolunk és beszélünk erről, és okoskodunk, de a hit az mégis kapcsolat egy élő személlyel, Jézus Krisztussal, ugye? Ez is egy fontos dolog. Kapcsolat a feltámadott élő Jézus Krisztussal. És aki hisz, az tulajdonképpen vele van közösségben. És innen tovább én már hiába mondok egyebet, bármit is. Ez a fontos, hogy közösségben lenni. Aki, azt olvasom, hogy aki csak oda megy, ahol Jézus előtte megy. Hányszor vagyunk úgy, hogy nem, azért nem azon az úton vagyunk, ugye? Érezzük és mégis megtesszük, aki nem akar olyan útra menni, ahol Jézus nem megy vele. Oda ráncigálnánk az Urat néha, de hát nem. Nem. Ezeken az utakon ő nem megy velünk. És akkor csodálkozunk, hogy kitörjük a bokánkat. Még csak a bokánkat törnénk ki, de a nyakunkat is ki tudjuk törni. Folyamatos, egyre mélyülő és tartalmasabb közösségünk van az Úrral, és ez még az akadályuk, itt még az akadályuk sem akadályuk. Fontosak persze, és vigyázni kell rájuk. Tehát nem egy megszerzett tudás, hanem kapcsolat, és minden kapcsolatot ápolni kell, és ezért van szükségünk az imádságra, a szentírásra, a szentségek közösségre. Ez nagyon-nagyon fontos, tudjátok. És nyilván a szentségekre, eukarisztiára, számunkra, katolikusoknak, nekünk azok is fontosak. Ha nem ápoljuk a kapcsolatokat, akkor azt tudjuk, azok kihűlnek. Miért hűlnek ki ezek a kapcsolatok? Mert nem ápoljuk őket. És ezért az ellenség ezt próbálja gyengíteni, lazítani, erőtleníteni, megszakítani, mert a hitünk tulajdonképpen az Úrral való kapcsolattól függ. Milyen akadályok vannak a hit útján? Három történetet veszek, ez az egyik, de bármelyiket vehetnénk egyébként, ugye azt mondja ez az ember, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. Ez mennyire erős, és mennyire szép. De most nem erről szeretnék, mert én mást olvastam föl. Egy kicsit visszautalnék Jairusra, mert ott jól látszik, hogy ő hogy veszi az akadályokat, és hogy győzi. Jairusról azt tudjuk, hogy ő a helyi zsinagógának az egyik vezetője volt. Hát szinte a hivatalból tartozott ő az Úr Jézus ellenségeinek a táborába, akiknek hivatalból kellett gyűlölni az Urat. De a 12 éves leánykája súlyosan beteg lett, és nem tudtak rajta segíteni, és akkor ez a tekintélyes férfiú a nyílt utcán sok ember szeme láttára leborul Jézus előtt. Ezt el kéne képzelni, nem tudom, hogy kihez fogható tudnék mondani, mert politikából nem hozhatnék, mert hát ezek most már szépen leszerepeltek, egyiknek sincs olyan tekintélye, hogy az a... Hát ők tényleg, tehát hogy nem a politikumból kellene, de most nem akarok mai példákat hozni. Egy nagyon-nagyon tekintélyes valaki, és azért az Úr Jézusról nem úgy kell gondolkodni most per pillanat, itt abban a helyzetben, mint ahogy mi gondolkodunk. Hát azért egy szakadt vándorprédikátor volt ő igazából, egy mester, de azért nem. Na, értitek. És akkor ez a tekintélyes férfi a nyílt utcán lehet érdekel, és azt mondja, hogy jöjj és segíts, mert a lányom halálán van. Tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Néha hálát kell adnunk ezekért a dolgokért. Mert ezek alázatra tarítanak minket, hogy le kell borulni, és kérni kell. A baj, a probléma, a betegség. Hányakat? Engem is, és mindannyiunkat egy kicsit az hozott, nem? Hogyha megnézzük, azért a nehézségeink hoznak közel az Úrhoz. Hálát kell tudni adni ezért akkor. Van pozíciója, tekintélye, pénze, rangja, leborul az Úr előtt, A baj az mindig lehánt rólunk mindent, ami mögé eddig el tudtunk rejtőzni. A diplomáinkat, a címeinket, a nem diplomáinkat. Mindent leránt. Mert abban segít, hogy elismerjük, hogy rászorulunk valami, ne, vagy valamire, valakire. Jézus elindul azonnal Jairus háza felé, és ott tetszenek emlékezni, az is van, ez egy nagyon kedves dolog, hogy nagy sokasság veszi körül, és a tömeg lomhán mozog, el lehet képzelni, azért mindenki ott van, és mindenki meg akarja érinteni, és valaki megérinti. Másként érinti meg, mint a többiek. Jaj, valaki hittel érinti meg. És az Úr Jézus ezt megérzi. Hányis, Uram, ki érintette meg a ruhámat? Mi van? Hát hogy ki érintette? Hát ezren vagyunk itt körülötted, bárki megérintette. De azt, aki hittel érinti meg az ő ruháját, azt észreveszi. Megáll, körülnéz, megkérdezi. Most, és képzeld el Jairust, jaj, Uram, hát halálán van a lány. Te most mi van? Most ezzel foglalkozol? Most ne gyerünk, idejében oda kell érnünk. És Jézus elkezd beszélgetni ezzel az asszonnyal. Tessék tovább Jairusra gondolni, mit érezhet. Mert Jairus azt gondolja itt még, hogy itt meg tudja gyógyítani azt, aki beteg. Arra nem is gondol még, hogy a halálán levőn is tud segíteni, és jönnek is, hogy leányod, meghalt, ne fáraszt tovább a mestert, és ezzel lett vége. És ezért kellett késlekedni, és akkor tényleg nincs értelme tovább menni. Hiába imádkoztál, hiába reméltél, túl késő. És akkor az Úr Jézus meghallja ezt, kihallja ezt, akkor azt mondja, ne félj csak így. Azért rajta tartja a szemét, de most itt van ez az asszony, aki szintén fontos, aki hittel megérintett, de rajta ne félj csak így. És itt van ez a kényes pont, hogy akkor tovább megy, elindul, annak ellenére, hogy hozzák a hírt, meghalt, tud-e menni Jairus vele, vagy próbál udvarias lenni, és utána szólni, Uram, már nincs értelme. Elhiszem, hogy szívesen segítettél volna, de hallottad, meghalt, ne fáradj tovább. Hányszor vagyunk már így mi is, hogy... És az Úr Jézus azt mondja, ne félj csak így. Akadály ez az én életemben, hogy azt mondják, vége van. Nincs értelme. Jairus maga sem tudja pontosan, hogy mit jelent ez, hogy ne félj, csak higgy. És ezen az akadályon átemeli Jézus, és követi, akkor most már haza mennek. És ez a legnehezebb formája hitnek, amikor nem értem, mit tesz Isten, de tovább megyek vele. Nem tudom, hogy mit tesz, mit akarhat. Hát nem értem, hát hányan vagyunk, hányszor vagyunk felháborodva. Hát ez kéne. És megérkeznek az udvarra, ott már elkezdődik a temetés elő, már mind arra vártak, hogy már mikor kell egy kicsit siratni. Egy másfajta virrasztó, ugye? Mint ami itt van. Milyen durva, nem? Fizetett sirató asszonyok várják, hogy már végezhessék a dolgok. Itt vége van, itt már vége van. És akkor Jézus elkezd intézkedni, ott abban azon az udvaron, ahol ő idegen, ő szabja meg, hogy ki mehet be a halottas házba, szobába, csak azok, akik érintettek ebben, az édesanyja, édesapa, Péter, Jakab, János, akikkel ott volt a Táborhegyén, most ünnepeltük, ugye nagyon szép volt, hogy a fiatalok idejöttek, és itt ünnepelték a Táborhegyet, magát azt, ami ott történt, a színeváltozást. Akik tudtak, csatlakoztak, kicsit kevesen csatlakoztak, de ők, az biztos, hogy ők ezt kitartottak, és megéltük együtt egy kicsit
2: ki a mindenki a maga személyében. A többiek menjenek ki, akik itt siránkoznak, és ő rendelkezik itt most. Ez a hit gesztus, hogy tudomásul veszem, hogy Jézus az Úr. Szerintem Jairus nem is érti. Hát hogy értené? Hát őnek, ő a fájdalmával van elfogadva, de megy, engedi, hogy az legyen, amit az Úr mond. És a kislány felül, és ilyenkor felszakad a kérdés, hogy kicsoda ez, mert ilyet még nem láttak. S ilyes hamar, amíg él, meggyógyíthatod. Amíg még a halál után már nincs, és mégis van. Kicsoda ez, és akkor van egy ilyen gyökös jelenre könyv az is. Kicsoda ez, tehát több is van. Egy kis füzetkék, kicsoda ez a Jézus Krisztus, 1-2-3-4, aki a viharos tengert elcsendesíti, aki a leprásokat megtisztítja, aki halottakat föltámasztja. Mik voltak az akadályok tehát? Hát a pozíciója, nem lehet egy ilyen vezető embernek Jézussal barátkozni, nem hogy letérdelni. Aztán a lassítás, mert ő felgyorsította, ne. Gyerünk, mert elkésünk, megálmásukkal, mindenki fontosabb Jézusnak, mint én, mindig a másik bajával. Ő, ugye, hányszor mondjuk ezt? Hát most nem én vagyok a fontos. Oda erőszakoskodik valaki, és azzal foglalkozik. Nem velem. Ilyen kérdelyek szoktak előfordulni a kétségbeesésünkben. És Jairus mégis hisz, és bizalommal elmondja ezt egyetlen mondatban. Azt... És jön a vészhír, bocsánat, meghalt a lány, és akkor már tényleg nincs értelme tovább menni, és azt a mi értelmünk szabja meg, hogy Jézus mire képes, és mire nem. Hányszor volt olyan, hogy megáll az ész? És ácsorok szoktak mondani. És ő tovább végezte nyugodtan a maga munkáját, mert a Jóisten és isteni teljhatalommal segített azok, akik hisztek benne. Átemeli ezeken az akadályokon. Minket is átemel. Hidd el, hogy átemel, hogyha engeded. Amit tudok tenni, hogy akkor is megyek tovább. Megyek, akarok, ott akarok lenni, meg akarom érinteni mindezek ellenére. És akkor itt van ez a másik történet, egy pogány asszonyról szól, Jairusnak a lányával van, vagy itt is a lányjal, csak hogy az ő lánya nem beteg, hanem ördögi megkötözöttségben szenved, és tehetetlen volt akkor is, mint ahogy sokszor ma is emberek, de Jézus nem tehetetlen. Az asszony ezt reméli, szinte tudja, és ezért szólítja meg, Dávid fia, könyörülj rajtam. És ebben a megszólításban benne van a hite, hogy ez a názáreti Jézus a megígért messiás, az Isten Krisztusa. Érdemes hozzájönnöm, tőle várok segítséget. És az Úr Jézus szóra sem méltatja ezt az asszonyt. Nem foglalkozik vele. Kiált, az asszony újra kiált, és Jézus tovább megy. Szólj már rá, küld már haza. Jön utánunk, és itt kiabál, és itt, alkalmatlankodik, vagy hogy mondjam? Hagyjad. Illetve, hogy mondd azt, hogy ne hagyjad. Meddig fogja ezt még csinálni? És akkor azt mondja, hogy hát igen, hát nem... Nincs nekem hozzá küldetés. Pogány. Nincs hite. Ezt nem mondja. Mintha ki lenne rekesztve a segítség köréből, és az asszony mégsem fordul vissza, utoléri őket, szintén leborul, ahogy Jairus is tette, és azt mondta, hogy Uram, segíts rajta. Hát, nem jó elvenni a fia kenyerét és a kiskutyáknak adni, mintha provokálna az Úr. Szinte sértő, amit mond, bántó, megalázó, És az evangélium nem rejti ezt véka alá, de mit tesz az asszony? Nem hátrál meg. Ha így beszélsz velem, mondhatná, akkor nincs szükségem rád. Nem sértődik, nem fordul vissza. Jézus az, aki tud segíteni. Azt mondja, Uram, a farizeusok még véletlenül sem mondják soha azt, hogy Uram. Mit mondnak? Mester, Rabbi, ti pedig ne szólítsátok senkit mesternek és atyának, mert egy ati atyátok a mennyei. Azt mondja, Uram, biztos, hogy tud segíteni. Nem bánom, hogy közben mit mond nekem, csak segítsen, mert tud. Jó? Nem bánom, hogy mi történik, de én hiszem, és tudom, hogy ő tud segíteni. Nem bánom, hogyha egy kicsit várni kell, nem bánom, hogy úgy tűnik, hogy most mással van elfoglalva, nem bánom azt, hogy nem azt teszi, amit akarok, amit szeretnék, de én bízom benne. És ehhez ragaszkodik. Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Mekkora hit van ebben? Nekem már az is, és alázat is, nekünk az is elég, ami lehullik. És ez nem önmagának a lenézése, nem az, hogy én semmit sem érek, hanem annak felismerése, hogy az Úr az, és én vagyok, aki rászorulok. Nem az mondja, hogy ez jár nekem, érted? Nem az, hogy ültes asztalhoz engem, ez nekem kijár. Hát mennyit szenvedtem, hát mennyit dolgoztam, hát mennyit imádkoztam, és a másik ott is. Nem az mondja. Azt mondja, hogy ez nekem kijár, azt mondja, tőled várom, tőled jöjjön. Ha csak egy morzsa is, az legyen tőled. Ezt mondja. És erre nem, és erre néz körül Jézus, hogy hát nagy a te hited. Menj, a lányod meggyógyult. Az az, hogy nem az akadályok vitték el Jézustól, hanem az akadályokon keresztül még mélyebbre jutott Jézusban. Jézus hallgatása nem választotta el, a tanítványok elutasítása nem választotta el. Jézus kemény szavai nem választották el, mert tudta, hogy nem az a döntő, hogy én értem-e Istent, hanem hogy bízom-e benne. Mi történik, amikor Isten nem válaszol? Ne menjünk el. Mi történik, amikor nem úgy válaszol, ahogy szeretnénk? Ne engedjük el az Urat. Mi történik, amikor a körülmények azt mondják, nincs értelme tovább? Akkor is mondjuk, Uram, hát könnyű hinni akkor, amikor minden rendben van. Amikor egy gyermekért imádkozunk, amikor egy házasságért küzdünk, amikor hosszú időn át kérünk valamit, és úgy tűnik, semmi sem változik. Ott kezdődik a kipróbált igazi hit, ez a kapcsolódás. Nem az a hit, amely mindent ért, mindent megmagyaráz, hanem amelyik mindenek ellenére az Úrnál marad. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy győzelmet nyerjünk. Ezt mondjuk a zsidókhoz írt le, ezt olvasjuk a zsidókhoz írt levélben. Nem vagyunk a meghátrálás emberei,

történik ezzel a nagy emberrel, aki készíti az Úr útját, bebörtönzik, kapják. Lecsukják, hűvösre teszik, milyen szép a magyar mennyi. Kifejezés van erre. És rászakad a reménytelenség, hogy itt, mert hogyha megváltó megérkezett, ha eljött, akkor nekem miért kell börtönbe szenvednem? Szabadon engednek egyáltalán, bizonytalan, érdemes-e még élnem? Bármelyik nap nagy békességgel meghalhatok akkor, mert eljött a Messiás, elvégeztem végül is a feladatomat, mert nekem az volt a feladatom, hogy készítsem, sőt, hogy mondjam, hogy ti készítsétek el az Úr útját. De ha Jézus nem a Krisztus, akkor még van feladatom, akkor ki kell kerülnöm innen. És meglátogatja két tanítvány, és elküldi, hogy kérdezzétek csak meg ettől a mestertől, az Úrtól, hogy te vagy az eljövendő. Milyen emberi, és milyen bölcs az Úr Jézus, nem szégyeníti meg, nem szégyeled magad, János. Hát hogy mehetsz kételkedni? Szóval mondjátok meg Jánosnak, amit saját szemetekkel láttok, a vakok látnak, a sánták járnak, a betegek meggyógyulnak, az evangéliumot hirdetik. Nézd meg, mit tesz a jó Isten. És János ezután békességgel végig szenvedi a vértanú halált. Hogyha még a nagy Jánosnak, a nagy keresztelőnek a hite is meginokhat, na, fejezzük be a mondatot. De mi gyógyította meg? Jézus. És hogyan? Úgy, hogy a kételkedései közepette, Jézushoz appellált, ahogy mondják. Jézushoz küldött, felfolyamodott. Tessék írni egy felfolyamodó levelet. Az ő kilétében kezdett kételkedni. Őt kérdezte, te vagy-e, vagy mást várjunk? És Jézus kigyógyította a kételkedéséből. Nem kell azon kétségbe esni, hogyha megingott a hitem, de vigyázni kell, hogy hol keresünk gyógyulást. Mert csak erre is Krisztusnál kaphatunk. Egyedül ő tud talpra állítani, helyreállítani, a helyünkre tenni. Ne félj, csak higgy. De ment Jézus után, nem szakadt ki Jézus vonzás köréből. A pogányasszony ragaszkodott ahhoz, amit Jézusról megismert. Uram, Dávid fia. De ő ehhez ragaszkodott, és ez segítette át. Pál apostol azt mondja Timoteusnak, hogy harcold meg a hitnek a szép harcát. A szép, akkor tudjuk, hogy biztos nehéz, ami nehéz a szép, most nem a fizikai dolgokra gondolok, mert minden nehéz fizikai szép, de. Hanem a harc. De te, Isten embere, menekülj ezektől a dolgoktól, felsoroljad, hogy mitől. Igazságosságra, vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre és szelídségre törekedj. Hallod? Igazságosság, vallásosság, hit, szeretet, béketűrés és szelídség. Harcold meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, amelyre meghívást kaptál, és amelyre számos tanú előtt letetted az igaz hitvallást. Ez a harc. Azért szép, mert minden egyes küzdelemben, minden ütközet után erősebb lehet az ember hite. Jobban megismeri azt a Jézust, akiben elkezdett hinni. Ha nincsenek meg ezek az akadályok, ha nincsenek meg ezek a kihívások, akkor nézz egy kicsit körbe, jó? Hogy hol is vagyok? Mi a helyzet? Nem álltam ki úgy erről a bizonyos autópályáról egy... Az is kell, néha meg kell állni. De igen. Aki valóban benne hisz, az nem szégyenülhet meg. Nem kell kétségbe esni, akkor sem, amikor a saját hitünk gyengeségét tapasztaljuk. Nekem kicsi a hitem. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. De talán nem ez a legnagyobb baj, hogy kicsi a hitünk, hanem az, ha elszakadunk attól, akiben hinnünk ellen. Kánaáni asszonynak nem volt nagy teológiai tudása, de volt valami, ami sokkal több minden teológiai tudásnál, nem akarta elengedni az Urat.
Jairus nem tudta,

mi lesz a következő pillanatban, sőt, teljesen, tehát, hogy így baj van, itt még úgy vagyunk, és egyszer csak már remény sincs, ugye? Tehát az a kevés reménye is megszűnt, ami még volt, de tovább megy. Keresztelő nem érti, hogy miért van börtönben, de küld Jézushoz, kérdezi az Urat. Nem az, hogy minden kérdésre van válaszunk, nem az a hit, hanem hogy a kérdéseinkkel együtt is Krisztushoz tartozunk. Azt mondják, a gyermekeinkkel kapcsolatosan, gyermekeitekkel, hogy amikor kérdeznek, akkor kell válaszolni. Amikor jönnek, akkor ott kell lenni. 100%-ban. Mert előfordulhat, hogy nem jönnek aztán már. Az Úr Jézus ezt tudja. És ő mindig is ott van, hogyha kérdezzük, hogyha szólítjuk, hogyha kitartunk. Ő nem tesz olyat, mint mi lelki atyaként, vagy rendes böcsületes szülőként is, hogy hát, na most nem, ő, hogyha mész és ostromlod, akkor biztos, hogy rád fog figyelni. Néha azt gondolod, néha úgy történik, de neked kitartóan kell őt szólítanod. Isten, azt írja Péter, azoknak, akik sokat kellett szenvedniük az Úr Jézus miatt, Isten ereje a hit által megőriz titeket az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben megnyilvánuljon. Emiatt örvendeztek, ha most szomorkodnotok is kell, egy kissé a különféle kísértések között, hogy megpróbált hitetek, mert sokkal értékesebb a tűzpróbát a veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Bár nem láttátok, mégis szeretitek, és bár most sem látjátok, hisztek benne, és újjongtok a megdicsőltek kimondhatatlan örömével. Mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. A megpróbált hitetek, ugye? Minden szava erős ennek a résznek, szentírási szakasznak, de ez a megpróbált hit. Isten azt akarja, hogy ne olyan ingatag hitecskénk legyen, hanem kipróbált, masszív, teherbíró, viharálló, amely biztos talajra épít, az ő ígéretére, az ő kijelentésére, arra a biztos kézre, amelybe kapaszkodhatunk, a helyettünk meghalt, föltámadott, értünk föltámadott, élő Krisztusba. Ahhoz, hogy ilyen kipróbált hitünk legyen, ezt a hitet előbb meg kell próbálnia az életnek. A megpróbáltatások edzik, egyre kipróbáltabbá teszik, ezért ne ijedjünk meg ezektől az akadályoktól. Nem feltétlenül azt jelenti az akadály, hogy rossz helyen vagyunk, rossz úton járunk. Néha az akadályokon keresztül tanuljuk meg, hogy kiben bízunk. Jairusnak a késésen kellett átmenni. Már hogy minthogyha az Úr késlekedne, érted? Néha késlekedik. A kánaáni asszonynak a hallgatáson, az elutasításon, a kemény szavakon, Keresztelő Jánosnak a börtönsötétségén, a két helyeken, mindenkinek megvan a saját maga akadálya. De ezeket nem egyedül kell legyőznünk. Az a Jézus, aki egyszer megfogta a te kezedet, és kezébe vette az életedet, biztos, hogy átemel ezeken az akadályokon. Csak ne a meghátrálás embere légy, hanem a hité, hogy elnyerjed az életet, ahogyan Péter írja. Ha beteg vagy, Uram, segíts rajtam. Ha valakiért aggódsz, Uram, segíts rajta. Ha nem érted, mi történik, Uram, nem értem, de nem akarlak elengedni. Ha Jóisten hallgat, Uram, akkor is itt maradok előtted. Pedig úgy érzed, hogy már a saját hited is kevés, Uram, növeld a hitem, segíts hitetlenség. És amikor én már nem tudlak fogni, fogj meg te engem. Mert végül nem az a legnagyobb biztonságunk, hogy mi milyen erősen fogjuk az Úr kezét, hanem az, hogy ő milyen erősen fogja a mi kezünket. És ő hűséges, ő meghallgat, ő ott van,
jöhetsz bármikor. Ő nem tesz úgy mi. De azt mondja, mert hogyha egy anya, még ha egy anya, ugye, ott, és ószövetség egyébként, megtagadná a gyermekét, én akkor sem, mert én a tenyerembe rajzoltalak, a tenyerembe írtalak. És azokat is vihetjük, akik nincsenek itt most velünk, de itt vannak a szívünkben. Mindenki hozott valakit, én meg vagyok győződve. És azokat is vihetjük, és azokért is könyöröghetünk. És ezért nem kell meghátlálnunk. Ezért lehet a mi hitünk is kipróbált hit, és ezért tudjuk mondani a kánaáni asszonnyal együtt, hogy igen, uram, tudom, de azért mégis csak azt a kis morzsányit nekünk az elég lesz. Amen.

0: Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk mai éjszaka. Köszönjük, hogy elküldted ma este is azt a szent lelkedet, hogy együtt viraszthassunk. És Uram, áld meg azokat is, akiket szívünkbe hoztunk, akik hallgatnak minket, és add, hogy hittel tudjunk teljesen rád hagyatkozni. Most tiszta szívvel együtt imádkozzuk a 107-es Zsoltárt. Magasztaljátok az Urat, mert jó.
1: Magasztaljátok az Urat, mert jó.
0: Irgalma örökké megmarad.
1: Irgalma örökké megmarad.
0: Így beszélnek, akiket megváltott az Úr.
1: Így beszélnek, akiket megváltott az Úr.
0: Akiket kiszabadított az ellenség kezéből.
1: Akiket kiszabadított az ellenség kezéből.
0: Akiket összegyűjtött az országokból.
1: Akiket összegyűjtött az országokból.
0: Napkeletről és napnyugatról.
1: Napkeletről és napnyugatról.
0: Északról és délről.
1: Északról és délről.
0: Kietlen földön bolyongtak a pusztán.
1: Kietlen földön bolyongtak a pusztán.
0: Nem találtak utat lakható hely felé.
1: Nem találtak utat lakható hely felé.
0: Éhség és szomjúság gyötörte őket.
1: Éhség és szomjúság gyötörte őket.
0: Életüket pusztulás fenyegette.
1: Életüket pusztulás fenyegette.
0: Szorultságukban az Úrhoz kiáltottak.
1: Szorultságukban az Úrhoz kiáltottak.
0: És ő megmentette őket minden félelmüktől.
1: S ő megmentette őket minden félelmüktől.
0: Egyenes úton vezette őket.
1: Egyenes úton vezette őket.
0: Hogy lakható helyre jussanak.
1: Hogy lakható helyre jussanak.
0: Köszönjék meg az Úrnak minden kegyelmét.
1: Köszönjék meg az Úrnak minden kegyelmét.
0: És csodáit, amelyeket az emberek fiaiért tett.
1: És csodáit, amelyeket az emberek fiaiért tett.
0: Mert az éhezőket jól lakatta.
1: Mert az éhezőket jól lakatta.
0: És a nyomorgókat ellátta javakkal.
1: S a nyomorgókat ellátta javakkal.
0: A sötétben és a halál árnyékában ültek.
1: A sötétben és a halál árnyékában ültek.
0: Megbilincselve nyomorban és vasban.
1: Megbilincselve nyomorban és vasban.
0: Mert ellenszegültek az Isten szavának.
1: Mert ellenszegültek az Isten szavának.
0: És megvetették a fölséges törvényét.
1: És megvetették a fölséges törvényét.
0: Ezért szívüket bánattal puhította.
1: Ezért szívüket bánattal puhította.
0: Megtántorodtak, s nem jött senki, hogy támogassa őket.
1: Megtántorodtak, s nem jött senki, hogy támogassa őket.
0: Szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak.
1: Szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak.
0: S megmentette őket minden félelmüktől.
1: S megmentette őket minden félelmüktől.
0: Kivezette őket a sötétségből s a halál árnyékából.
1: Kivezette őket a sötétségből s a halál árnyékából.
0: És széttörte bilincsüket.
1: És széttörte bilincsüket.
0: Köszönjék meg az Úrnak minden kegyelmét.
1: Köszönjék meg az Úrnak minden kegyelmét.
0: És csodáit, amelyeket az emberek fiaiért tett.
1: És csodáit, amelyeket az emberek fiaiért tett.
0: Mert bezúzta az érckapukat.
1: Mert bezúzta az érckapukat.
0: És a vaszárakat ketté törte.
1: S a vaszárakat ketté törte.
0: Bűneik miatt erőtlenek voltak.
1: Bűneik miatt erőtlenek voltak.
0: Mulasztásaikért bűnhődniük kellett.
1: Mulasztásaikért bűnhődniük kellett.
0: Megundorodtak minden ételtől.
1: Megundorodtak minden ételtől.
0: Közel jutottak a halál kapujához.
1: Közel jutottak a halál kapujához.
0: szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak.
1: Szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak.
0: És megmentette őket minden félelmüktől.
1: S megmentette őket minden félelmüktől.
0: Elküldte szavát, hogy meggyógyítsa őket.
1: Elküldte szavát, hogy meggyógyítsa őket.
0: Életüket kimentette a veremből.
1: Életüket kimentette a veremből.
0: Köszönjék meg az Úrnak minden kegyelmét.
1: Köszönjék meg az Úrnak minden kegyelmét.
0: És csodáit, amelyeket az emberek fiai értett.
1: És csodáit, amelyeket az emberek fiai értett.
0: Mutassanak be neki hálóáldozatot.
1: Mutassanak be neki hálóáldozatot.
0: És boldogan hirdessék tetteit.
1: És boldogan hirdessék tetteit.
0: Akik hajóikon bejárták a tengert,
1: akik hajóikon bejárták a tengert,
0: és kereskednek a nagy vizeken,
1: és kereskednek a nagy vizeken,
0: ők is látták az Úr tetteit,
1: ők is látták az Úr tetteit,
0: a mélyben szemlélték csodáit,
1: a mélyben szemlélték csodáit,
0: szavával vihart támasztott,
1: szavával vihart támasztott,
0: magasba emelte a hullámokat.
1: Magasba emelte a hullámokat.
0: Ezek az égig tornyosultak.
1: Ezek az égig tornyosultak.
0: Aztán lebuktak a mélybe.
1: Aztán lebuktak a mélybe.
0: Őket pedig a kín emésztette.
1: Őket pedig a kín emésztette.
0: Mint a részegek inogtak ide-oda.
1: Mint a részegek inogtak ide-oda.
0: És minden bölcsességüknek vége volt.
1: És minden bölcsességüknek vége volt.
0: Szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak.
1: Szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak.
0: És megmentette őket minden félelmüktől.
1: És megmentette őket minden félelmüktől.
0: A vihart szellővé szelidítette.
1: A vihart szellővé szelidítette.
0: A tenger hullámai elcsitultak.
1: A tenger hullámai elcsitultak.
0: Örültek, hogy nagy csendesség lett.
1: Örültek, hogy nagy csendesség lett.
0: És elvezette őket az áhított kikötőbe.
1: S elvezette őket az áhított kikötőbe.
0: Köszönjék meg az Úrnak minden kegyelmét.
1: Köszönjék meg az Úrnak minden kegyelmét.
0: És csodáit, amelyeket az emberek fiai értett.
1: És csodáit, amelyeket az emberek fiai értett.
0: Adjanak hálát neki a nép gyülekezetében.
1: Adjanak hálát neki a nép gyülekezetében.
0: A vének tanácsában dicsőítsék.
1: A vének tanácsában dicsőítsék.
0: Folyókat pusztává változtatott.
1: Folyókat pusztává változtatott.
0: És vízforrásukat szomjas földi.
1: És vízforrásukat szomjas földi.
0: Termékeny földet szikes mezővé.
1: Termékeny földet szikes mezővé.
0: Lakóinak gonoszsága miatt.
1: Lakóinak gonoszsága miatt.
0: Aztán a pusztát ismét tóvá változtatta.
1: Aztán a pusztát ismét tóvá változtatta.
0: A kiszáradt földet vizek forrásává.
1: A kiszáradt földet vizek forrásává.
0: Az éhezőket oda telepítette.
1: Az éhezőket oda telepítette.
0: Hogy otthon teremtsenek rajta.
1: Hogy otthon teremtsenek rajta.
0: Művelték a földet, szőlőt ültettek.
1: Művelték a földet, szőlőt ültettek.
0: És gazdagon arattak.
1: És gazdagon arattak.
0: Megáldotta őket, számuk hatalmas lett.
1: Megáldotta őket, számuk hatalmas lett.
0: S nyájaikat is megszaporította.
1: S nyájaikat is megszaporította.
0: Azután újra megfogyatkoztak.
1: Azután újra megfogyatkoztak.
0: Baj és szükség emésztette őket.
1: Baj és szükség emésztette őket.
0: Ám, aki a fejedelmeket is megvetéssel sújtja.
1: Ám, aki a fejedelmeket is megvetéssel.
0: És úttalan pusztán hagyja bolyongani.
1: És úttalan pusztán hagyja bolyongani.
0: az fölemelte a szegényt a nyomorból, és megsokasította a nemzetségüket, miként a nyájakat. Az igazak látják ezt és örülnek, és minden gonosz száj elnémul. Ki a bölcs, jegyezze ezt meg. Értse meg, milyen az Úr kegyelme.
1: Értse meg, milyen az Úr kegyelme.
0: Amen.

0: Urunk Jézus Krisztus, te engedelmes voltál mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Segíts bennünket, Istenem, hogy hozzád hasonlóak tudjunk lenni. Legalább most, ez alatt a keresztúti áltatosság alatt. Amikor megemlékezünk a te kínszenvedésedről, halálodról, feltámadásodról, mennybe meneteledről, és a Szentlélek eljöveteléről. Ebben erősíts meg. Ebben vezessél bennünket, Istenem. Hogy közelebb kerüljünk hozzád, hogy még inkább hozzád hasonlóak tudjunk lenni. A mai éjszaka és földéletünk minden éjszakája és nappala. Első állomás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Uram Jézus, te a világ bírája, aki eljössz majd megítélni a világot. Ott állsz Pilátus előtt, a földi bíró előtt, aki arra készül, hogy ítéletet mondjon fölötted. Te szóba állsz vele, válaszolsz a kérdéseire. Amikor Pilátus megkérdezi, hogy te király vagy, azt válaszoltad, Uram, hogy az én királyságom nem ebből a világból való. Pilátus tudja, hogy nem vagy bűnös. Tudja, hogy ártatlan vagy. De a lelki ismeretét elnyomja az emberek ordibálása, a főpapok nyomást gyakorolnak rá, mert el akarnak veszíteni téged. És Pilátus meginog, és kiszolgáltat téged. Uram, drága Jézusom, hányszor közömbösen én is rá az emberekre ráfogtam azt, amit hallottam mástól, és ítélkeztem fölötte, pedig nem ismertem, nem tudtam, hogy milyen ember. Bocsáss meg ezt nekem, Uram, és előtbe hozom azokat is, akik fölöttem mondtak ítéletet. Bocsáss meg nekik, Uram, és add meg mindannyiunknak a megtérés kegyelmét, és könyörülj rajtunk, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltott a
2: világot. Uram Jézus Krisztus, Te engem is, mindannyiunkat arra hívsz, hogy kövessünk téged. És konkrétan elmondod, hogy hogyan kell azt tenni. Hogy tagadjuk meg önmagunkat, vegyük fel keresztünket, és úgy menjünk utánod. De látod, Uram, hogy már az önmegtagadással is nagy bajok vannak. Hiszen ma este is a te szavaid által rá kellett döbbenjünk, hogy bizony, hitetlen és gonosz nemzedék vagyunk. És így nem lehet hitelesen téged követni, Uram. Te tökéletes példát mutatsz arra, hogy hogyan kell vinni a keresztet. Zugolódás, békétlenség nélkül, de annál nagyobb szeretettel. És látod azt is, Uram, hogy én hogyan viszem a keresztemet. Hogy mennyi félelem van bennem. Mennyi békétlenség. Semmi rád hagyatkozás. Jöjj segítségemre, Uram. Jöjj és segíts nekem, hogy alázatot tanuljak. Hogy kiüresítsem önmagamat úgy, ahogy te tetted. Hogy be tudjál férkőzni az én szívembe. Hogy megtöltsd azt szeretettel. És akkor a kereszthordozás már nem lesz nehéz. Nem a fájdalmat látom benne, hanem a gyümölcsözés lehetőségét. Jöjj segítségemre, Uram, hiszen látod, hogy annyit botladozok. Annyiszor megfordulok. Pedig te magad mondtad, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, és megfordul, az nem méltó hozzád. Látod, Uram, hogy milyen kicsi, milyen tehetetlen, de annál gyarlóbb, annál bűnösebb vagyok. És köszönöm neked, hogy végig velem vagy, hogy nem veszed le rólam a tekintetedet, hogy nem engeded el a kezemet. Hogy abban a pillanatban, amikor őszintén hozzá tudok szólni, minden segítséget megadsz nekem. Erősítesz folyamatosan a te szent lelked által. Nem eltaposol, Uram, hanem felemelsz. Olcs bele az én szívembe, Uram, ezt a szeretetet, amellyel te szeretsz. Hogy gyümölcsöző, hasznos szolgaként tudjalak követni. Körülménytől függetlenül, hogy ne az akadályokat nézzem, hanem a végső célt. De ha meginognék és nem így tennék, könyörülj rajtam, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Urunk Jézus Krisztus, te a mi fájdalmainkat és a mi betegségeinket és a mi bűneinket hordoztad. Az ostorcsapások okozta sebek nagy fizikai fájdalommal jártak mindazok mellett, amiket felvállaltál. És egy adott pillanatban földre estél. Uram Jézus, kérlek, bocsáss meg nekem és mindnyájunknak, hogy még mindig nem tudatosodik teljesen bennünk, hogy mit vállaltál, miért hordoztad mindezt, hogy még nem tudatosult bennünk, hogy a mi szabadságunkat akarod, hogy teljesen szabadok tudjunk lenni. Bocsáss meg nekem, Uram, hogy olyan sokszor elvárásaim vannak, olyan sokszor megsértődök. Olyan sokszor neheztelek. És a legnagyobb baj az, Uram, hogy van, amikor ezekben annyira mélyen belemerülök, hogy észre se veszem, hogy már olyan erőt vettek hatalomban, hogy már fizikailag is érzem, és földre esek én is. Uram, köszönöm, hogy ezen az állomáson láthatom azt, ahogy te földön vagy. De nem maradsz ott. Látom azt, ahogy felemeled a fejed, és feltekintesz az égre. És köszönöm, Uram, hogy ez erőt ad nekem, hogy én sem maradjak az én tévedéseim, az én gyarlóságaim által a földön, hanem tekintetemet én is rád szegezzem. És tudom, hogy te fölemelsz engem, hiszen látod az én szívem vágyát, hogy nem akarok én a földön maradni, de tévedéseim, gyengeségeim, gyarlóságaim által a kísértésekre jobban figyeltem, mint te rád. Köszönöm neked, Uram Jézus, hogy szabad lehetek. Ha teljes szívemből felismerhetem az én tévedéseimet, és köszönöm, hogy megbánhatom őket, Köszönöm, hogy amiután teljes szívemből felismerem és megbánom az én bűneimet és az én vétkeimet, újból megkapom a teljes szabadságot. Hála van az én szívembe, Uram, minden egyes alkalommal, amikor ezeket újból és újból megtapasztalom. De tudom, Uram, hogy emberi gyöngeségemből fakadóan még lesz, hogy a kísértésekre jobban fogok figyelni. De akkor újból hozzád fordulok, és könyörülj rajtam.
3: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Negyedik állomás. Jézus édesanyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Köszönjük Krisztus által megváltottad a világot.
2: Igen, Mária követte Jézust. Anyai szívén keresztül nagy gyötrelem és fájdalom járta át az ő szívét. Azon a keresztúton, és most íme ez a pillanat, amikor tekintetük egybefórik, amikor egymás szemében néznek, és ez a tekintet mély hálával tölti el a szívüket mindkettőiknek. Milyen csodálatos hitben élni. Milyen csodálatos, amikor hittel rá tudunk hagyatkozni. Milyen csodálatos az, amikor testvéreinknek szemébe tudunk nézni. Azon testvéreinknek a szemébe, akik fájdalommal, gyötrelemmel küzdenek, hogy nem megítéljük, hogy nem megszóljuk, hanem valóban szeretettel tudjunk viszonyulni irányukban. Én most jövök előbe, drága Jézusom, ezen állomáson keresztül, a megtört szívű édesanyákkal, azokkal az édesanyákkal, akik oly régen találkoztak gyermekeikkel, oly régen tudtak egymás szemébe nézni. Kérlek, drága Jézusom, érintsd meg ezen gyermekeknek szívét, hogy hazataláljanak, hogy ne kerüljék az otthonaikat, hanem hazamenjenek a szüleikhez, hogy rátaláljanak arra a boldogságra és arra a békére és szeretetre, amelyre meghívtatta őket. Jézusom, sokan vannak, akik valóban a szülők miatt távolodtak el az otthonukból. Kérlek, hogy bocsáss meg a szülőknek, hogy a gyermekeikkel szemben nem tudtak szeretettel viszonyulni. Hozd vissza őket, hozd vissza hozzád, Jézusom, hogy szeretet költözzön be az életükben, hogy megbocsájtás. Én, Jézusom, hálás szívvel jövök elődbe, és megköszönöm az én szüleimet, az én édesanyámat, akik felneveltek, akik példát mutattak arra, hogy hogyan kell élnünk, akik megmutatták azt, hogy az alázat, a szeretet mennyire fontos az életünkben. Köszönöm, drága Jézusom, hogy adtál nekünk égi édesanyát, akik közben járnak azokért az édesanyákért is, akik fájdalomban, gyengeségben, egyedül otthon létükben sírnak. Olyanok is vannak, akik közel laknak a gyermekeikhez, és nem látogatják, és nem is szólnak hozzájuk, mert harag van a szívükben, a lelkükben. Kérünk, hogy oldozz fel ezek bilincsekből őket, és add meg a teljes megbocsájtást, a teljes újjászületést a szívükben, hogy ki tudjanak engesztelődni. És én megköszönöm, Istenem, hogy előbe hozhattam őket. És megköszönöm, Istenem, hogy adsz lehetőséget és alkalmat mindannyiunknak, édesanyáknak, hogy tudjunk téged kivinni a világban, hogy tudjunk hiteles követőid lenni. De ha megfeledkeznénk, akkor könyörülj rajtunk, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Uram Jézus, te kész voltál egyedül felvinni a keresztet a Golgotára. Szívedet, lelkedet fájdalom járta át, hiszen összetört tested, alig tudtad vonszolni. A katonák attól való félelmükbe, hogy nem bírod felvinni a keresztet a Golgotára, kényszerítettek egy embert, Cirénei Simont, aki a mezőről jött haza, hogy segítsen, vigye helyetted a keresztet. Cirénei Simon úgy lát nem is tudta, hogy ki vagy, de szíve lelke érezte, hogy ennek az embernek szüksége van segítségre. És odaállt, és vállára vette helyetted a keresztet. Uram Jézusom, te azt mondod, hogy aki téged akar követni, az vegye fel a mi keresztjét minden nap, és úgy kövessen téged. Tehát tudod, Uram Jézusom, hogy milyen nehéz ezt megtenni, hogy felvegyük minden nap a keresztünket. De azt, hogy még mások keresztjének a hordozásába is segítsünk, sokszor nem is akarunk hallani róla, Uram. Mert ez olyan nehezünk rásik. Olyan sokszor nem tudunk lehajolni szenvedő, beteg, elesett, nyomorúságban levő embertársainkhoz. Pedig úgy kellene, Uram, hogy a te szemeddel lássuk meg azokat, akik szükségben vannak, hogy a te szíveddel tudjunk szeretni, hogy a te kezeddel tudjunk simogatni, hogy a te lábaddal tudjunk elmenni oda, ahol szükség van arra, Uram, hogy mi tanúságot tegyünk te rólad. Uram Jézusom, segíts! Segíts, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből tudjunk Cirénei Simonok lenni, hogy tudjunk segíteni, tudjunk támogatni, tudjunk bátorítani másokat. Uram Jézus, segíts ebben, és ha elesnénk, Uram, segíts, hogy fel tudjunk állni, és tudjunk a te kezedbe fogózva azt tenni, amit te elvársz tőlünk. És ha ezt nem tennénk meg, Uram, könyörülj rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 6. állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Te szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy a lélek által és a lélek sugallatára, Veronika, mindörökre megmaradt.

0: a szenvedőt, lélekből oda menni, segíteni neki. Hát, Urunk, a mai világ inkább eldugná ezeket a jelenségeket. Mindenről beszélnek. Háborúkról, békéről, amit ők békének hívnak. Földrengésekről és piros jelzések, meg narancssárga jelzések, meg minden ilyesmi. És oly keveset arról, hogy keresztényi kötelességünk segíteni rászorultakon, szenvedőkön. Öregeinket bedugjuk öreg otthonokba, hogy ne zavarjanak. Ja, most már ott is zavarnak, meg pénzbe kerülnek, akkor kitaláltuk a sátán sugallatára az eutanáziát. Kényelemből megöljük magzatainkat, és sorolhatom. És segíts nekünk, Urunk, hogy Veronika példája milyen a szívünkbe hasson, hogy mindaz, aki uvalja, hogy hisz Istenbe, nem ulassza el, éberen járjon a világba, és segítsen a rászorultakon. Könyörülj rajtunk, Urunk!
1: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Uram Jézus Krisztus, te másodszor is elessel a nehéz kereszt súlya alatt. Meggyötört, megkínzott tested elesik a mi bűneinktől terhelt kereszt súlya alatt. De Uram Jézus, te ezzel is példát mutattál nekünk. Valóban nem maradtál a porban, hanem megmutattad, hogy bármennyire is súlyos lenne az a kereszt, bármennyire is fájdalmakkal gyötört lenne a te tested, bármennyire is nehéz lenne az a felállás, megmutattad, hogy fel lehet állni. Köszönjük, Uram, hogy erre tanítottál minket, hogy fel lehet állni, hogy bármilyen akadály is nehezítse a mi szívünket, összetörje a mi szívünket, lelkünket, testünket. Nem kell önerőből felálljunk, mert te vagy az, aki felemelsz minket, te vagy az, aki átemelsz az akadályokon. Csak rád kell hagyatkozzunk, ahogy te mondottad, Uram, hogy ne féljünk, hanem higgyünk. Uram, segíts hitetlenségemen, kicsinyhitűségemen, hogy oly sokszor belebuktam az akadályokba, hogy valóban többet figyeltem az akadályokra, és hogy inkább az önsajnálatban esdekeltem, és nem rád figyeltem. Jöjj segítségemre, Uram, hogy bárhányszor ezentúl elesnék, vagy bármilyen akadály is kerülne az életembe, mert te mondottad, Uram, ma is hallottuk a tanítást, hogy ezek az akadályok azért vannak, hogy megerősödjünk.

0: Fejlődjön a mi hitünk, hogy egyre teljesebben átadjuk a mi életünket neked, hogy ne önerőből, önakaratból akarjuk a dolgokat kivitelezni, hanem a te jó gondolataidat, a te akaratodat akarjuk mi kivitelezni. És ha erről megfeledkeznénk, könyörülj rajtunk, Urunk!
1: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó Jeruzsálem asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, drága Jézusom, te szenvedésed és fájdalmaid közepette sem magaddal törődsz, hanem észreveszed a mások szenvedését, és azokat próbálod enyhíteni. Hiszen ezen az állomáson arra hívott fel a figyelmünket, arra hívott fel a figyelmemet, hogy a saját gonoszságaimat, bűneimet, kötözöttségeimet, kötelékeimet sirassam, és ne a világ aggodalmasságáért, ne hagyjam, hogy a világ aggodalmassága felülkerekedjen, vagy megelőzze az Isten iránti engedelmességemet, elkötelezettségemet, szeretetemet. Drága Jézusom, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem, hogyha oly sokszor nem ismertem fel, és nem ismerem fel gonoszságaimat, kötözöttségeimet. De még jobban, Uram, bocsáss meg azt, hogyha nem hoztam komoly döntést, hogy ezekből kilépjek, hanem csak elhatároztam emberi ambícióból és önerőből, önhitegetésből. Azt hittem, hogy én megújult keresztény vagyok. Bocsáss meg, Uram! Bocsáss meg nekem békétlenségemet, engedetlenségemet, megosztottságomat, kicsinyhitűségemet, és kérlek, segíts! Segíts jobban szeretni téged, ne csak szavakkal, hanem odaadó, engedelmes szívvel. Ne csak mondjam, hogy Uram, Uram, és nem tartom be parancsolataidat. Kérlek, segíts, hogy az igenem, az ne csak félig igen legyen. Hogy az igenem az önátadásba, az önmegtagadásba és az önkiüresítésbe teljes legyen te benned. Ma, holnap és holnap után is. És ha nem így tennék, könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: 9. állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, te harmadszor is elesel a kereszt súlya alatt. Uram, én hálát adok neked ezért az állomásért. Megköszönöm, hogy veled lehetek, hogy veled járhatok. Hiszen te most is ránk gondolsz, minket tanítasz. Megmutatod, Uram, hogy bárhányszor elessünk, nem maradhatunk lent, hogy tudjunk rád tekinteni, téged követni, és felállni, tovább menni. Azon az úton, azon az egyetlen úton, ami hozzád vezet, és amin járni érdemes. Emlékeztes, Urunk, hogy minket nem ostoroztak meg, nem viselünk tövis koronát, és nincs súlyos kereszt a vállunkon. A te példádat tudjuk követni, hisz te elvégezted a feladatot, a küldetést, amit az atyától kaptál, és te mindvégig hű maradtál. Uram Jézusom, ezen az állomáson elődbe jövök, mindazon embertársaimmal, akik elesnek, és nem képesek felállni, csak siránkoznak, panaszkodnak, másokat hibáztatnak, mert még nem ismernek téged. Drága Jézusom, tégy a te eszközeiddé minket, hogy megmutassunk nekik téged, hogy megmutassuk azt az utat, amely hozzád vezet, hogy mindnyájan azt az életet tudjuk élni, amit a mennyei atya megálmodott nekünk. Bocsáss meg, Uram, ha nem mindig tudjuk ezt megtenni, és könyörülj rajtunk.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, szenvedéseid egyre csúcsosodnak, erősödnek, és a kínzóidnak még ez sem elég. Nem elég látni, hogy cafatokban van szétszedve a tested a sok korbácsütéstől, az elesésektől. Most még a lelkedet is akarják megtépni, Uram, újra és újra és újra. A tövisköszor után, Uram, most megalázni akarnak, gúnytűzni belőled. Letépik ruháidat. Újabb és újabb gyötrelmeket okozva neked, hisz a sebeidbe bele vannak tapadva. És újra új sebeket tépnek fel, Uram. Újra szenvedsz miattunk. Minden olyan bűnünkért és gyengeségünkért, amit ruhával vagy maszkokkal takargatunk. Minden, amit nem merünk felfedni, ami nem tiszta és tökéletes. Uram, téged próbálnak megalázni, de te ruhák nélkül is a te tisztaságod, a te dicsőséged ragyog, Uram. De mi ezt nem mondhatjuk el magunkról. Én nem mondhatom el ezt magamról, Uram. Látod, hogy hány és hány gyengeségem van, amit nem akarok felvállalni. Magamnak se, előtted se, embertársaim előtt se. És hány olyan van, amit nem is veszek észre. De ha az embertársaim szeretettel figyelmeztetnek, megharagszok. Megbántódok, Uram, mert levettek egy ruhát rólam, amit én nem akartam levetni. Látod, Uram, hogy mennyi maszkot hordunk, mennyit szerepelünk, mennyit tesszük az, hogy olyanok vagyunk, amilyenek kellene legyünk. De te látod legjobban, Uram, hogy mi mindent akargatunk, mennyi fájó sebet, vagy egyszerűen csak az alázat hiányát, gőgösséget, önteltséget. Nem belőled fakadó magabiztonságot. Nincs bennünk, Uram, nincs bennem elég alázat, hogy elődbe jöjjek, és felvállaljam azt, hogy ki is vagyok én valóban. Látod, Uram, hogy mind remélem, hogy nem látszanak. És minden egyes ilyen alkalommal elfelejtem, Uram, hogy te ezen a keresztúton azért mentél végig, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretsz engem. És elfelejtem, Uram, hogy nem megítélni jöttél, hanem megszabadítani, megtisztítani, fehér ruhát adni a lelkemnek, felöltöztetni engem ünnepi ruhába. És menekülök előle, Uram, mert nem értem még a szeretetedet. Elzárkoztam, és még nem jött el hozzám mélyen. Olyan mélyen, hogy újjá formáljon, hogy bátorságot és elég erős hitet adjon nekem, hogy előttbe álljak, Uram. És én magamtól vetkőzzek le mindent, a szívem bánata hozza előttbe minden cafatot a ruháimnak, amit letegyek, Uram. És megálljak előtted úgy, ahogy vagyok, aki vagyok. Minden fájdalmommal, minden tévedésemmel, minden ismétlődő gyengeségemmel. De köszönöm, Uram, hogy itt és most hozzád kiálthatok. és hozzá előttbe hozom magam és mindazokat, akik ebben a helyzetben vannak, Uram. Akik még nem ismerjük eléggé a szeretetedet, és olyan kicsi a hitünk, hogy csak bujkálunk még sok mindennel. És hozzá kiáltok és könyörgök, Uram. Érints meg minket, érints meg engem, szent lelkeddel, a bűnbánat lelkével, Uram. Hogy mélyen átérezzem, hogy minden eltakargatott dolgom egy újabb seb a te meggyötört testeden, ott a Golgotán. Egy újabb feltépet seb. Uram, nem értem még a kicsi vagyok ahhoz, hogy megértsem azt a végtelen gyötrelmet, amit felvállaltál, a kegyelmet. Uram, amit nekünk készítettél. De könyörgök, érintsd meg az elmémet, az elménket, szívünket. Hogy kitárjuk előtted. Töltsd be, Uram, a bűnbánat lelkével. Így hozzád jöjjünk, és letegyük a lábadhoz szennyes ruháinkat. És befogadjuk, Uram, azt, amiért szenvedtél itt, ezen az állomáson is. A megbocsátásodat, az érintésedet, amivel megtisztítasz minket. Az irgalmadat, a végtelen szeretetedet. Hogy tiszta ruhákba járhassunk, Uram, és többé ne kelljen takargassunk semmit. Hogy megújíts, újra teremts minket, Uram. Hogy méltók lehessünk hozzád és a követésedhez. Hogy méltó tükröt hordozzunk a világba arról, hogy mit jelent veled, benned és általad élni. De ha ez nekünk nem sikerülne, Uram, könyörülj rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: 11. állomás. Jézust keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézusom, ezen az állomáson ráfekteknek a keresztre, amit eddig cipeltél. Szegeket és kalapácsot vesznek a kezükbe mindazok, akik nem ismernek és nem ismertek fel téged az élet urának, és oda szegeznek a kereszthez kezeidet és lábaidat. És te mindezt szótlanul tűröd. De nem is tűröd, Uram, hanem viseled az irántunk való szeretetből, az Atya iránt, tett engedelmességből, látod, Uram, a mi gyengeségeinket. Látod, Uram, hogy nekem hány évtized kellett elteljen ahhoz, hogy felismerjem, hogy a szeretet az nem érzés. Az nem embereknek való tetszelgés, hanem döntés és cselekedet. Én köszönöm, hogy ha lassan is, Uram, de megnyitottad, megnyitottam a szívemet, hogy felismerjem. Hogy az életem egyetlen értelme az, hogy megismerjelek téged. Az, hogy befogadjam ezt a szeretetet. Az, hogy átjárja az egész lényemet és szívemet. Ez a szeretet, amiről én azt se tudtam, hogy az van, vagy létezik, vagy hogy milyen. Én köszönöm, hogy megnyitod a szívemet és a szívünket, minden jelenlevőit és hallgatóit. Hogy ennek a szeretetnek helyet csináljunk és helyet adjunk. Hogy minden bűnünket, gyengeségünket felismerve és megbánva meg tudjuk tagadni és kitagadni a mi életünkből, szívünkből. Hogy helye legyen ennek a szeretetnek, Uram. És elődbe hozom minden ismétlődő bűnömet, bűneimet, gyengeségeimet, amelyet a Szent Gyónásban oly sokszor meggyóntam és letettem. És mindig visszaveszem minden hiába való beszédemet, minden nem a te igazságodból származó gondolatomat, szavamat és cselekedetemet, amivel megbántalak és megbántottalak téged és embertársaimat. Uram, te tedd jobbá az én szívemet, neked van hatalmad erre. És te tedd jobbá, Uram, minden jelenlevő és hallgató szívét, és mindazoknak a szívét, Uram, érints meg és járd át, Uram, akikért most felajánlottuk ezt a mai éjszakai virasztást. Neked van hatalmad, Uram, és köszönöm, hogy ez segít ezt felismerni, hogy a te hatalmad az, ami fizikai szemünkkel nem látható és nem ismerhető fel. de valóság. És minden fölött van. Minden elképzelésünk, minden is hazug és hamis sugallat fölött, ami megpróbálja állandóan gondolatainkat, szavunkat és cselekedetünket. Jöjj segítségünkre, Urunk, és ha megfeledkeznénk, rád tekinteni minden kísértésben, minden nehézségben, akkor könyörülj rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

12. állomás. Jézus meghal a kereszten.

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Krisztus által megváltottad a világot.
2: Batály esedett, lehajtotta a fejét, és kilehelt a lelkét. Urunk Jézus Krisztus, te meghaltál értünk a kereszten, hogy a mi bűneinket, gyötrelmeinket és fájdalmainkat felvitt a keresztre, és megfizest az adós levelünket, Uram, hogy mi Isten gyermeki szabadságban élhessünk, és követhessünk téged. Uram Jézus Krisztus, kérlek, jöjj segítségünkre, és segíts nekünk felismerni mindazokat a bűnös szokásainkat, kötelékeinket, amik gátolnak abban, hogy teljes szabadságban éljünk, és így szolgáljunk neked. Mert te arra tanítottál minket, hogy senkinek sincs annál nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért. Segíts nekünk, hogy életünket tudjunk adni barátainkért, embertársainkért. Segíts nekem, Uram, hogy felismerjem mindazt, amit még át kell adjak neked. Segíts, hogy át tudjam adni, megtagadni az életemből, kitagadni, Uram, hogy többé ne tudjon gátolni, hogy teljes szabadságban tudjak élni, szolgálni téged. De ha még tartogatok bármit is, könyörülj rajtam, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Jézus testét leveszik a keresztről, és édesanyja ölébe hályezik. Milyen nagy a szűzanya fájdalma, amikor egyszülött fiának élettelen testét tartja az ő karjai között, és nem tiltakozik, nem teszi fel a mi érteket, szó nélkül csendben elfogadja az atya akaratát, és nem vonja vissza az igényét, amit az atyának adott. Urunk Jézus Krisztus, én most szívem minden fájdalmával, minden félelmével és szorongásával jövök elődbe, és teszem a te lábaid elé. Uram, te látod, hogy én nem akarom visszavonni az igenemet, de sokszor a nehéz helyzetekben meginogok, és erőt vesz rajtam a félelem és a szorongás. És bár kimondom, hogy legyen meg a te akaratod, saját kezembe akarom venni az irányítást, és én akarok megoldani dolgokat. Uram, légy irgalmas az én gyöngességeim fölött, és jöjj segítségemre, hogy soha ne kételkedjek a te végtelen szeretetedbe és irgalmadba, hogy a te nagy áldozatod ne legyen hiába való az én életembe, és minden körülmények között tudjam kimondani őszintén és határozottan, hogy legyen meg a te akaratod, és merjem átengedni az irányítást neked. És valahányszor meginolgok, könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: 14. állomás. Jézus testét sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Annyi keserves kínszenvedés után, Uram, amit átéltél fel a Golgotára menvén, azt a sok kínzást és megalázást és megpróbáltatást, Uram, végre megpihen a te szent tested, sírba teszik azt. Még egy követ is elgördítnek a sírszájához, Uram, hogy katonák őrizik a te testedet. Ó, köszönjük, Urunk, neked mindazt, amit tettél értünk. Engem ez az állomáson, Uram, arra buzítasz, hogy én is eltemessem, Uram, az én életemből minden olyan dolgot, ami nem belőled forrásozik. Segíts nekem, Uram, hogy ezeket felismerve valóban eltemethessem, Uram, a hamisságot, eltemethessem az elvárásaimat. Hadd temessem el, Uram, azt, hogy esetleg másokhoz hasonlítom magam, vagy hogy megfelelni akarjak másoknak, magamnak. Segíts engem, Uram, hogy teljes szabadságban élhessek a benned való szabadságra, a tőled kapott szabadságban, Uram. Köszönjük, Urunk, ezt a nagy áldozatot, amit hoztál értünk. Te minden lehetőséget megadsz nekünk, és tálcán nyújtod a te végtelen irgalmas szereteted által. Csak minket észrevegyük, Urunk, hogy valóban a te törvényeid szerint aként éljünk, Urunk, Uram, hisz megmutattad nekünk, hogy téged kövessünk. De sokszor oly nehéz, Uram, oly nagyok a világnak csábításai, Uram, és oly nehéz téged valóban a legelső helyre tenném. Még akkor is, Uram, hogyha megtapasztaltam, hogy valóban minden egyéb megadatik, hogyha rád figyelek, hogyha téged követlek, mégis elcsábulok néha. Segíts nekem, Uram, hadd legyek hiteles követőd, hadd legyek a te eszközöd, Uram, mások számára. Segíts nekem, Uram, hogy mindaz a tanítás, amit befogadok, azt valóban az szerint éljek. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy jelen vagy. És köszönöm, Uram, azt a vágyat a szívembe, ami minden alkalommal buzdít arra, hogy téged keresselek, kutassalak, hogy megismerjelek mind jobban. Tudom, Uram, hogy sok mindent tartogat számunkra, számomra, hogy sokkal több vagy. De hogyha lankadnék, Uram, akkor könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 15. állomás. Jézus feltámad halottaiból, és felmegy a mennybe. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Urunk Jézus Krisztus, feltámadtál, és felmentél a mennybe, mert legyőzted a sír sötétségét, mert nincs az a kő, nincs az az emberi intézkedés, és nincs az a gonoszság, amely le tudná győzni a te istenségedet, a te fényességedet, a te hatalmadat. Köszönöm, Uram, hogy olyan Isten vagy, aki az életet képviseled, aki nem tűröd, hogy a gonoszság hatalmat vegyen fölötted. Pál apostol azt mondja, hogy ha te föl nem támadtál volna, hiába való lenne a mi hitünk. Uram, beszélünk erről, vagy csak néha, de hogy ez mit is jelent a mi életünkben, az én életemben, abba kevésszer gondolunk bele. Köszönöm, Uram, hogy legyőzted a sír sötétségét, hogy legyőzted a halál lelkének minden hatalmát az én életemben és a mi életünkben, hogy nem uralkodhat fölöttünk az, amit te már legyőztél, és hogy mégis megteszi, az csak azért van, mert mi adunk neki teret és hatalmat. Bocsásd meg, Uram, hogy a halál kultuszát helyezzük előtérbe, és nem azt az életet, amit adtál nekünk és hoztál nekünk azáltal, hogy feltámadtál, és hogy felmentél a mennybe. Hiszen azt írja János apostol, hogy sok hely van, mert te magad készíted a helyet. Köszönjük, Urunk, hogy te magad helyet készítesz nekünk. A földi helyekért sokat könyökölünk, sokat küzdünk és taposunk, ha kell, hazudunk és hamiskodunk, de a mennyei helyünkért vajon mindent megteszünk-e? Uram, nekem az a hely kell, mert ha te az Isten fia készítetted nekem, én arról le nem mondok. Az a hely engem illet, és semmi világi kincs, és gazdagság, és pozíció, és hírnév nem pótolhatja, nem érhet fel azzal. Uram, add, hogy mindent megtegyünk azért a helyért, amit te készítettél nekünk. Áraszt ki a te lelkedet, hogy megújuljon a föld, Uram, hogy megújuljon a mi gondolkodásmódunk, hogy megújuljanak a mi céljaink, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk, hanem az odafönt alókhoz. Árasz ki lelkedet, Uram,
0: és megújítod a földszét.

0: 16. állomás. Jézus elküldi nekünk a Szent Lelket. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
0: Urunk Jézus Krisztus, mennybe meneteledkor láttad tanítványait szomorúságát, elesettségét. Gyakran mi is ilyenek vagyunk, elesettek, szomorúak, gyengék, betegek, hitetlenek. Köszönjük, hogy ígéretedet beteljesítetted az ők számukra is, és a mi számunkra is. Hogy nem hagylak árván benneteket. Elküldöm az Atyától a Szent Lelket, az igazság lelkét, aki elvezet benneteket a teljes megújulásra, az igazság megismerésére. Köszönjük, Istenem, hogy feladatot adtál nekik és nekünk is. Küldetésünk van, hogy menjünk el az egész világra, hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek. És tegyünk tanúságot a világban, az erősség lelke által. Hirdessük, és legyünk igazi tanítványaid. Erős, lélekben és igazságban. Hirdessük, amivel megbíztál, amivel megajándékoztál. És azt meg is tegyük, Istene. Azért, hogy küldetésünknek eleget tudjunk tenni. Áraz ránk lelkedet, Istenünk.
1: És megújítod.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, a kegyelem árad. De van-e, aki befogadja? Van-e hely a szívünkbe? Van-e vágy a szívünkbe? Mert látod, sokszor úgy imádkozunk, Urunk, hogy szakad minden gyufába. Még böjtölünk is. És mégsem hallgatódik meg az imánk. Mégsem történnek úgy a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Vajon nem ismerjük fel a te akaratodat, Urunk? De kérünk, segíts nekünk, hogy valódi hitre térjünk. Gondolkodásunk szelleme megújuljon. Hiszen annyi minden van bennünk. Félelem, aggodalom, kétségbeesés, kisebb rendűség érzet, de a kegyelem árad. És azok Isten gyermekei, akiket a te lelked vezet. Segíts nekünk, Urunk, hogy ez teljes legyen az életünkbe. Segíts, hogy nőjön bennünk az önmegtagadás. Hiszen anélkül nem nőhet a hitünk. Tudom, Urunk, hogy te lemetszed a száraz ágakat. De látod, hányszor zsörtölődünk, sírunk, úgy ragaszkodunk hozzájuk. Mert azok a miénkek, az fájdalmas. De kérünk, Urunk, árasz ki lelkedet, és a mennyei folyó mosson tisztára, hogy fölismerjük mindazt, amit meg kell, mi tegyünk, ahhoz, hogy megváltozzon körülöttünk a világ, hogy nem másokba keressük a hibát, nem másoktól várjuk a megoldást, hanem tőled, az élő Istentől. Ezért áradj folyó, jöjj a mennyből áradj, és mosd tisztára minket.

Jöjj, örök életvize! Jöjj mélyen, Urunk, a szívünkbe, lelkünkbe! Jöjj mélyen, kezd életre, Urunk, lelkünket! Hogy ne csak pislákoljon, hanem valóban égjen azzal a tűzzel, amire Te hívtál meg minket. Amiért fölvállaltuk ezt az éjszakát. És áradj ki az internet hullámhosszán, a rádió hullámokon, az egész világra. Mindazokra, akik velünk együtt imádkoznak a mai éjszakán. Jöjj mélyen, hogy egy lélekben valóban téged, az élő Isten magasztaljunk. Úgy, ahogy tették az apostolaid is, Urunk, hogy megrendült a föld alattuk. Erre vágyik a mi lelkünk. Jöjj mélyen, Urunk, jöjj a szívünkbe, és vágyat szíts a szívünkbe, Urunk, hogy abban az alázatban forduljunk Te hozzád, mindazokért, akiket a szívünkön hordozunk, amivel ez a két szülő, akiről hallottunk a mai éjszakán, megtette, hogy leborultak előtted, és meghallgatásra találtak. Segíts nekünk, Urunk, hogy valóban ez a mustármagnyi hit életre keljen az életünkben. Jöjj mélyen, Urunk, a szívünkbe, hogy ne koldus keresztények legyünk, hogy ne azokat a dolgokat kérjük, ami megvan már 2000 év óta, hanem átvegyük őket, hogy ezáltal valóban közösségünk abban az élet lélekben, abban a lélekben járjon, ami a Te lelked, a Szentlélek Úristen, aki itt van köztünk. És ezért hálás vagyunk a mindenható Istennek, amely már ott lebegett a teremtéskor a föld színén, vizek fölött, amely megpecsételte a mi lelkünket kerességünkben, amiről sokszor megfeledkezünk. De kitartunk, Urunk, hogy mindaz, amire megalkottál minket, az a terv, amelyet megálmodtál akkor, amelyet megalkottál akkor, amikor megfogantunk, az beteljesüljön. Ezért köszöntünk, Szentlélek, köszöntünk a körünkben.

mert valóban jó, hogy itt vagy velünk. És vágyunk arra, hogy valóban szívünk trónján te légy az Úr, hogy nem a félelem, a kétségbeesés is sorolhatnánk uralkodjon. Ne is az akaratosságunk és a mindazok az örökségek, amelyeket talán szüleinktől örököltünk, hanem te az élő Isten. És hogy ez teljes legyen, ezért szent színed elé járulunk, és hódolunk te neked, hogy valóban az élő Isten legyen az Úr a mi szívünk fölött. Szent színed elé járulunk, és hódolunk te neked, az élő Istennek.

Urunk Jézus Krisztus, hálát adok neked, hogy itt és most a mai éjszakán Szent Színed elé járulhatok, testben és lélekben, épségben és egészségben, amelyel megajándékoztál. Köszönöm Istenem, mindent odaadtál azért, hogy nekem mindennel legyél, mindenkor az enyém legyél, mindenkor téged imádjanak és áldjalak, és neked adjak hálát, megköszönje életem minden percét, minden eseményét, hiszen minden szeretetből kaptam, minden tőled kaptam, mindenem a tiéd Istenem, hiszen te adtad nekem, mindent visszaadok. Minden legyen a te dicsőségedre, Istenem. Téged áldjon és magasztaljon. Az én minden szava, gondolatom, cselekedete, imám, rólad tegyen tanúságot. Hiszen, hol lehet? Kinek adhatnék hálát, ha nem neked, az én megváltóimnak, Uramnak, Istenemnek, Jézus Krisztusnak. Az én megváltómnak. Köszönöm, hogy hirdethetem, hogy te vagy az én megváltóm, és a világ megváltója, hiszen nem csak értem, hanem értünk. Minden teremtményért jöttél, Uram, hogy mindenkiért életedet add, és mindenkiért, mindenkinek életet adjál. Ezt köszönöm meg, Istenem, hogy általad élek, s te bennem élsz, és én te benned. Köszönöm a családomat. Köszönöm, akikkel együtt törekszünk minden nap a te isteni jelenlétedben élni. Nehéz, Uram, nehéz, hogy mindig a te igazságodban, a te szeretetedben cselekedjek, cselekedjünk, hogy igazi egység legyen úgy, amilyen szent egységben élsz te az Atyával és a Szent Lélekkel. De köszönöm, hogy segítesz ebben, mert akarom, hogy segítsél, és te is akarod. Köszönöm, hogy meg is teszed. Amen. Amen.

Hálát adok neked, drága Jézusom, hogy oly nagy szükségem és szükségünk van rád, mert nálad nélkül semmik lennék. Köszönöm, Jézusom, hogy itt maradtál az oltári szentségben, hogy táplálj minket szent testeddel és szent véreddel, és köszönjük, hogy ezt te megígérted, és a te ígéreted igaz, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Köszönjük, Jézusunk, hogy meghívtál a mai éjszaka, hogy veled töltsük az éjszakát, hogy belőled tudjunk erőt meríteni a mindennapjainkban. Hálát adok, Jézusom, minden egyes testvéremért, akiket meghívtál a mai este, és igent mondtunk neked. Hálát adok minden hallgatóért. Hálát adok, Jézusom, hogy kirendelted nekünk az időt, és mi téged választottunk, Uram, mert veled, benned és általad akarunk élni boldogan, Uram. És köszönjük, hogy vagy nekünk. Én hálát adok, Jézusom, az életemnek minden egyes percért, minden megpróbáltatásért, a nehézségekért. Köszönöm, Uram, hogy ezek által kerülhettem hozzád közelebb. És köszönöm, Uram, hogy ezáltal meghívtál közösségben, mert valóban a közösségben van a megtartó erő. Köszönöm az élet, a lélek közösséget. Köszönöm, Uram, hogy lélekben és igazságban próbálok, s próbálunk követni. Segíts nap, mint nap, hogy rá tudjunk figyelni, hogy a lélek erejében, a lélek vezetése legyen, Uram, a mi erőnk, hogy nap, mint nap tudjuk a te tanításodat befogadni a szívünkben, életünket Jézus Krisztusom rád építsük, hogy bármilyen vihar, bármilyen nehézség is jön, hogy ne megtorpanjunk, hanem hittel, erővel és hatalommal tudjunk előtt bejönni és megvallani téged, Uram, hogy te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi erősségünk. Ó, áldott légy Jézusom azért, hogy mi itt lehetünk, és vele tölthessük ezt az éjszakát, mert valóban nagy szükségünk van rád, hogy téged, Uram, tudjunk követni, téged tudjunk kivinni a világban, rólad tudjunk tenni tanúságot, hogy valóban te dicsőj meg bennünk és általunk, mindazokba, Uram, akiket ránk bíztál. Én hálát adok, Jézusom, az egyház községemért. Hálát adok, Uram, hogy elődbe hozhatom papjainkat, a te szolgáidat, akiket kiválasztottál egyen-egyenként. Kérjük a te áldásodat, hogy áld meg őket, tartsd meg nekünk, Uram, hogy téged, Uram, tégedet tudjanak szolgálni az egyház községekben, hogy egység és szeretet legyen. De előttbe hozom, Uram, most Zsolt atyát, aki a kórházban van. Kérünk egy szívvel, lélekkel, áld meg őt, Uram. Áld meg őt, Uram, mert szükség van rá. Szükség van, Uram, Zsolt atyára, hogy téged, Uram, ott, ahova rendelted, ott tudjon szolgálni a te dicsőségedre, és hisszük, Urunk, hogy megadod a kegyelmet neki, és megmutatod, Uram, hogy te hatalmas és áldott Isten vagy, és nálad nincs lehetetlen. Te mindent meg tudsz tenni, Uram, meg tudod gyógyítani, úgy, ahogy a bénát, Uram, kiemelted a bénaságból, és meggyógyult, Uram, és hisszük, Urunk, hogy a te akaratod teljesedik mindenben. Én hálát adok, Jézusom, az én családom minden egyes tagjáért, legkisebbtől legnagyobbig. Hálát adok, Uram, hogy vannak nekem, és vagyunk egymásnak, Uram. Segíts, hogy valóban a szeretet az legyen a szívünkben, hogy szeretettel tudjunk lenni egymás iránt. Hogy a szeretet mindent le tudjon győzni, hogy te tudjál, Jézusom, minden családtagom szívében teljesen, Uram, beköltözni, de szükségem van, Uram, neked, a te kegyelmedre, hogy úgy éljem a mindennapjaimat, Uram, hogy lássak, hogy te élsz bennem, és én példa tudjak lenni az embertársaim számára. Dicsőítelek, Uram, áldalak és magasztallak.
Így, ahogy vagyok, Uram, a tiéd vagyok, teljesen a tiéd akarok lenni. Átadom az egész lényemet, szívemet, Uram, a te szent szívedbe helyezem, és kérlek, Jézusom, hogy ne engedd erről az útról letérjek. Segíts, hogy ki tudjak tartani, hűséges legyek hozzád, hogy nap mint nap élő kapcsolatban legyek, hogy te legyél, drága Jézusom, Úr az én életemben, és hálát adok, Jézusom, az élet a lélekben közösség minden tagjáért, mindazokért a testvérkékért, akiket meghívtál a közösségben. Add, Uram, hogy kitartsanak, add, Uram, hogy egység legyen, szeretet, te vezesd a szent lelked által, Uram, hogy a lélek által meg tudjanak nyílni az emberek. Főképp, Uram, arra, hogy az igazságot befogadják, mert az igazság szabaddá tesz. Jézusom, szeretlek, Jézusom, a tied vagyok, és a tiéd is akarok lenni. Formálj, alakíts engem, Uram, olyannál, amilyennél szeretnéd, hogy legyek. Hogy valóban a küldetés, amit rám bíztál, azt tudjam tenni szeretettel, kitartással, és hálát adok, Jézusom, azért, hogy megáldod mindannyiunkat, akik itt vagyunk, s azokat, akiket a szívünkbe hoztuk, de áld meg ellenségeinket is, irigyeinket, rossz akaróinkat. Add, Uram, hogy nap mint nap kitartsunk az imában, imádkozni tudjunk értük áldást kérni, hogy valóban a megbocsájtás, a szeretet minden ember szívében meglegyen, mert ez a legnagyobb gyógyszer, és hálát adok, Uram, azokért az egyedül álló emberekért, akiket rám bíztál, s ránk bíztál, Uram, segíts, hogy segítségükre legyünk, Uram, akkor, amikor szükség van. Elődbe hozom az én szomszédasszonyaimat, a betegeket, áld meg őket, édes Jézusom, ott, hogy akik nem tudnak kijárni, vagy nem tudnak mozogni, ágyba vannak, Uram, ott, hogy a Mária Rádió hullámhosszán be tudjanak kapcsolódni a szent miségben, a szentségimádásokban, és valóban, Uram, meghallják a te hangodat, a te üzenetedet, hogy soha nincsenek egyedül, hogy te mindig velük vagy. És add, Uram, hogy minden szenvedésüket fel tudják ajánlni, és úgy, ahogy te mondod, Uram, hogy aki utánam akar jönni, vegye fel minden nap keresztjét, és úgy kövessen. Segíts, Jézusom, hogy a kereszthordozásainkban ne zugolódjunk, hanem mindig szeretettel tudjuk felajánlni, és valóban ez a legfontosabb, hogy szeressük azokat, Uram, akik nem szeretnek, hogy legyünk, Uram, közvetítő hozzád, hogy őket is megérintsed. Áldalak, Uram, magasztallak, és dicsőítelek szívem szeretetével és hálájával. Hálát adok, Uram, hálát azért, hogy beköltöztél az én szívemben. Áldjál meg továbbra, Uram, hogy hűséges legyek hozzád, mert te hűséges vagy, Uram, hozzánk, te soha nem hagysz el. Segíts, hogy mi el ne hagyjunk téged, hogy a te kezedét fogjuk nap mint nap, és veled járjuk az élet útját. Segíts, hogy az élet útját veled járjuk, Uram, és szentségben és igazságban éljünk a te dicsőségedre, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Uram, a szívem állt, és dicsőít Tégedet, Uram, akit jelen vagy az oltári szentségben. Köszönöm, Uram, hogy veled virazhatok. Köszönöm, Uram, a te jelenlétedet, mert mindig jó a te jelenlétedben. Köszönöm végtelen szeretetedet, hogy ilyen nagyon szeretsz, és itt maradtál köztünk, hogy táplálj a mi lelkünket és szívünket. Hála neked, Uram, ezért a nagy áldozatod, amit értünk, felvállaltál. Köszönöm, Uram, hogy így jöhetek hozzád, ahogy vagyok. Így gyengén, elesetten. Te vagy az, aki szeretsz. Köszönöm, Uram, hogy kérhetem, hogy alakíts és formálj. Tégy, Uram, milyen szeretnéd, hogy legyek. Hogy egészen által tudjam adni magamat, meghalljak mindennek, mindennek, amíg át feléd. Hogy teljesen befogadjalak a szívemben, az életemben. Hogy az élet nehéz megpróbáltatásaikban ne lessek, hanem erős és bátor legyek, hogy minden helyzetben tudjalak áldani, magasztalni, hinni és bízni benned. Köszönöm, Uram, ezt a közösséget. Köszönöm, hogy egyenként szeretsz és megáldasz is, hogy isteni szeretetet még jobban lángoljon szívünkben, hogy tudjunk téged szeretni, és a te szeretetet mélyet kiáradjon szívünkben. Köszönöm az én családomat, köszönöm mindazt, amit most megtettél, Jocó Kálmér, Uram. Téd a dicsőség, a hála minden egyes testvérért is, hálát adok. Nagy dolgot tettél vele, Uram, hogy észrevegye, hogy milyen nagyon szereted és jóságos vagy. Add, hogy ezt ő is észrevegye és megtapasztalja. Végtelen hatalmadat, jóságodat, amivel gondját viseled és viseled. Minnyájunk gondját, hálás vagyok, Uram, hogy te vagy az éltető erő, aki éltetsz. Áld meg és újíts meg értelmemet, szívemet, belsőmet, hogy rád figyeljek jobban, egészen rád hagyakozzak. Áld meg, Uram, mindazt a munkát, amit a te nevedben meg kell tegyek. Nagyobb szeretettel alázatot kérek, engedelmességet, hogy tégedet tudjalak tükrözni, tégedet tudjalak vinni ott, ahol szükség. Hogy isteni dicsőséged megnyilvánuljon, hogy bátran tudjak nem csak tanúságot tenni, hanem az életemmel tudjak tanúskodni, hogy látszódjék, hogy hozzád tartozok. Áld meg, Uram, a betegeket. Áld meg a szenvedőket, áld meg kórházi papokat is, hiszen tőlük is oly sok szeretetet kapok, Uram. Köszönöm, Uram,
hogy megáldod mindazokat, akik még távol élnek tőled, akik nem ismernek. És áld meg, Uram, hogy eszközöd lehessünk, hogy általad tégedet be tudjunk mutatni, hogy megismerjenek és megszeressenek. Ezért áld meg az én családomat is. Köszönöm, hogy értük is meghaltál, szenvedtél. Áld meg az őszinte bűnbánatra, hogy megtérjenek, megismerjenek, megszeressenek, hogy meg tudjad őket gyógyítani. Köszönöm, Uram, hogy munkálkodsz mindnyájunkban, hogy ki tudjunk tartani melletted, és meg tudjunk tenni azt, amit elvársz tőlünk. Magasztallak és dicsérlek és áldalak, mert dicséretre méltó vagy, hatalmas teremtő jó Uram. Hála neked mindenért, minden helyzet és minden nehéz megpróbáltatásban is dicsérlek és magasztallak, hogy valójában te vagy az, aki minden helyzeten átsegítesz, megerősítesz, és megtartottál ebbe a közösségben. Hála mindenért, Uram Istenem, magasztalom és áldom, dicsérem szent nevedet most és mindörökön örökké. Amen.

Dicsérlek én téged, Uram Jézus Krisztus. Mindig is dicsérlek, mert végtelenül jóságos és szeretetteljes vagy, Uram. Hálás szívvel térdelek itt most előd, Uram Jézus. És megköszönöm neked, hogy megköszönöm a kegyelmet, hogy itt térdelhetek. Uram, sok mindenkit hoztam a szívemben. És mindenkit egyenként megköszönök neked, Uram. Hoztam a szívemben a lányokat, hoztam mamát. Hoztam testvéreimet és azon családtagjait egyenként, Uram. Árazd le rájuk a te bőséges áldásodat. De hoztam előtt be, Uram, ezt az ima közösséget, amiért oly nagyon hálás vagyok, Uram Jézus. Mert általuk ismertelek meg, általuk érezhettem meg a te szeretetedet, a te szeretetteljes ölelésedet, Uram, a te erődet, amit adtál. Uram, a szívemben hoztam még a munkaközösségemet is. Áld meg, Uram, a vezetőségtől, kezdve az utolsó ügyfélig, mindenkit egyenként, Uram. De előtt behozom magamat is, Uram Jézus. Megköszönök neked minden olyan alkalmat, amikor felismerhető rólad, hogy rólam, hogy téged igyekszem követni tiszta szívemből. Megköszönöm neked mindazon alkalmakat, amikor türelmet adsz. Megköszönöm neked, Uram, mindazokat az alkalmakat, amikor szeretettel tudok lenni mindazok iránt, akiknek szükségük van erre. Megköszönöm, Uram, mindazon alkalmakat, amikor tiszta szívemből tudok áldást kérni azokra az emberekre, akik megbántanak. Köszönöm, Uram, mindazon alkalmakat, amikor a te bőséges áldásodat kérem átkozóimra. És ezt tiszta szívemből teszem, Uram. Köszönöm, Uram Jézus, azokat a pillanatokat, amikor nem ítélkezem, hanem felismerem a leggyengébb emberben is a te arcodat, Uram, és megmutatod nekem, hogy ő is a te szeretett gyermeked. Uram, kérlek, formálj át engem, hogy ezek az alkalmak ne csak néha legyenek. Formálját, Uram, hogy tükrözzem
azt, ami az én szívemben van irántad, Uram. Legfőképpen a családomban, Uram, formálj és segíts engem, Uram, hogy egy olyan úgy viselkedjek, hogy megszeressenek téged, Uram, hogy meglássák, és hogy megismerjenek téged általam. De ehhez a te segítségedre van szükségem, Uram Jézus. A te segítségedre van szükségem. Vegyél el tőlem, Uram, minden hiába valóságot. Vegyél el tőlem, előlem minden olyan akadályt, ami meggátol ebben. És bocsáss meg, Uram, mindazon alkalmakkor, amikor nem így úgy viselkedek, hogy téged tükrözzelek, hogy téged tükrözlek. Tiszta szívből kérlek, hogy bocsáss meg, Uram. Uram, a kórházi ágyon fekvő betegeket is hozom most elődbe. Kérlek, Uram, öleld át őket a te szereteteddel. Add meg nekük, Uram, a bűnbánat kegyelmét. És árazd le rájuk a te szent lelkedet. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. Légy áldva és magasztalva, és dicsőítve, Uram, mindörökké. Amen.

drága Jézusom, ó, milyen csodálatos vagy, és gyönyörű, mindennél föl nem fogható, és ki nem mondható szavakkal. Uram Jézusom, én hálát adok neked, lelki testvéreimért, azokért, akik elhoztak Sepsi Szent Györgyre, hogy el tudtam jönni vírasztásra. Testvérkét, aki által te üzentél, hogy vársz hozzád, hogy beszéljek hozzád, hogy imádkozzam hozzád. Hálát adok neked, Uram, az életemért, hogy kimentettél a sötétségből. Milyen régen is volt, és mennyit is munkálkodtál az én életemben, és most is munkálkodsz. Köszönöm neked. Drága Jézusom, én bocsánattal tartozom. Nem tudom, hogy megköszöntem volt-e, de én köszönöm, hogy másodszor is édesanyja lehetek a mennyországban vannak szent gyermekeim. És úgy emlékszem, hogy csak zugolódni tudtam a második gyermek elvesztése miatt. Ezért kérlek, bocsáss meg nekem. És kérlek, gyógyíts be a sebeket. De köszönöm neked, hogy annyira szeretsz, hogy nem hagysz magamra, hogy nem vagyok egyedül. Köszönöm családjaimat, családtagjaimat, férjemet, aposomat, anyósomat. Hálát adok neked, érték. Köszönöm, hogy támogatnak és bátorítnak. Áld meg őket minden szükséges kegyelemmel, melyre szükségük van. De köszönöm az én édesanyámat is. Látod nap, mint nap, mennyit szenved. Boríts be szent véred védelmével és

De sokszor elesek, és mindig hozzád folyamodok, visszakerülök hozzád, és ezt köszönöm. Köszönöm az édesapámat. Köszönöm, Uram, hogy megáldottad azzal a kegyelmel, de hogy elhagyta az alkoholt. De Uram Jézusom, egyben elődbe hozom a előttbe teszem a szavait, ami szorongásra és kisebbség érzésre sarkolt. Tudom, Uram, hogy nem akart megbántani. De köszönöm, hogy ettől is megszabadítasz. Uram, előttbe hozom az éjszakai nem olvásomat. És ennek minden velejáróját és terhét, minden felborult az én rendszeremben. De ez mind az aggodalmaság és szorongás miatt volt. És én most mindezt átadom neked. Te légy az Úr az én életemben, hogy valóban hittel tudjam megvallani, hogy te élsz bennem. És kérlek szépen, erősítsd meg bennem a hitet, és különösen a bizalmat, mert te mondottad, hogy az fáj neked a legjobban, hogy bizalmatlanok vagyunk hozzád. Uram Jézusom, mindazokat, akikért imádkozni tartozom, és ígértem imákat, és kértek imákat, és hogy elődbe hozzam őket. Nem sorolom fel, mert, hanem hajnalig is sorolhatnám. De látod, hogy mire, kinek mire van szüksége. Cselekedj bennük akaratod szerint, ugyanúgy bennem is. Hála neked, Uram, hogy hálát adhatok. Hála neked, Uram, hogy itt vagy velem. Hogy te vagy minden fölséges és méltó a dicséretre mindenért, mindörökkön örökké. Amen.

0: Köszönöm, drága Jézusom, hogy Te vagy a pásztorom, hogy Te vezetsz engem, bármilyen helyzetben is vagyok. Köszönöm, hogy Te lehajolsz hozzám porszemhez, átölelsz, és a végtelen szeretetedet nyújtod nekem. Köszönöm, Uram, hogy mindig mellettem vagy, még akkor is, amikor úgy érzem, hogy ez nem így van. Kérlek, Uram, nyisd meg elmémet, szívemet, lelkemet, hogy fel tudjam ismerni a Te akaratodat, és azt teljesítsem. Bocsásd meg, hogy nem tudtam teljességében felfogni és megérteni azt, hogy Te önmagad adtad értem, hogy belőled táplálkozzak, és ezáltal soha ne szomjazzak, de én még ezt mindig nem tudtam átvenni, Uram. A Te apostolod mondta, hogy minden mennyei kegyelem birtokába vagyunk, és én szeretném ezeket átvenni. És kérlek, Uram, add, hogy ezeket átvéve többi soha ne sértődjek meg, soha meg ne haragudjak, hogy meglássam a szenvedő embert minden durvaság, minden bántalmazó személyben. Add, hogy tudatosítsam magamban, hogy Te Teremtő Isten vagy, és hogyha velem vagy, nincs, amitől félnem, és el ne feledjelek Téged gyötrelmeim közepette. Köszönöm, Uram, hogy fényt vihetek azoknak az emberek életébe, akik nem ismernek, mint ahogy tették mások velem is. És köszönöm, hogy Te hogy győzelmet aratok Te veled minden fölött, és hogy a Te kezedbe helyezhetem magam, mert Te megtartasz engem. Ezért hála, dicsőség és áldás neked mindenható. Amen.
1: Amen.

Igen, Uram. Nyisd meg szívem ajtaját. Velem vacsoráz. Ezt a vírasztás felajánlom a testvérem egészségét. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy megtartasz kegyelmedbe. Rengeteg kegyelmet kaptam tőled, Uram, amióta lebetegedtem. Nem engedett, hogy elessek. De látod, Uram, milyen helyzetben vagyok. Te mondtad, hogy világ, vakvázat világtalant. És én oda juttam, hogy beteg ápol bénát. Uram, adjál türelmet nekem, erőt, békét a szívembe, hogy szeretettel végezzem a mindennapot. Nem tudom, meddig tart ez, Uram. Ez csak te egyedül te tudod. Te könnyítsd meg a helyzetet, Uram. Adja a levegőt, hogy ne oxigénnel lélegezze. Adja erőt neki is, hogy tudjon megmozdulni ott, ahol van. Hogy könnyebb legyen a gondozása, zápolása. Előtt behozom a nehéz betegeket, Uram. Adj kitartást a gondozóknak. Erőt és türelmet. Áldlak és magasztallak, Uram, most és mindörökké, amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Drága Jézusom, én hálatelt szívvel térdelek most előtted. Megköszönöm, Uram, az áldott állapotom elmúlt hónapjait, hogy velem voltál. És előtte hozom, Uram, még ezt a pár hetet, ami előttem áll. És kérlek, Uram, már többször megtapasztaltam, de most újra. Kérlek, hogy jöjj az én segítségemre. Védj el tőlem, Uram, minden olyan félelmet, amely bennem van. Látod, Uram, hogy az utóbbi időben mennyi lefolytó erő próbált engem próbára tenni. De én hálát adok, Uram, hogy te ott voltál is. Kiemeltél engem ezekből az állapotokból. Köszönöm, Uram, hogy jelen vagy a mi életünkben, az én gyermekeim életében, az én férjem életében. Kérlek, Urunk, áldj meg minket. De én előtt behozom most magamat. Látod, Uram, hogy sokszor olyan türelmetlen vagyok. Azt mondom, Uram, hogy téged követlek, de mégsem azt tükrözöm. Uram, tölts el engem a te szereteteddel, a te mennyei békéddel, hogy minden lefolytó erő ellenére téged tudjalak tükrözni minden embertársam felé. És segíts engem abban, Uram, hogy még jobban, még teljesebben erősödjek az én hitemben. Köszönöm, Uram, hogy én kérhetek, és hogy te meghallgatsz engem. És azt is köszönöm, hogy már munkálkodsz. Még azon is, Uram, amit sokszor még csak el se képzelek. Áldom, dicsőítem és magasztalom a te szent és hatalmas neved, most és mindörökké. Amen. Amen.

0: Szelíd és irgalmas szívű Jézus, leborulunk a te szent lábaidhoz, és alázattal kérünk, tekints le ránk irgalommal, minnyájunkra, akik itt egyben vagyunk, a rádió hallgatóira, és mindazokra, akikért felajánljuk ezt az irgalmasság rózsafűzérét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.